0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat május 15-én péntek hajnali homokóra műsorunkban. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ru honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely Mihail Bulgakov orosz írótól származik, és így szól. A magány fontos, mély gondolatokat szül, szemlélődés, nyugalom, bölcsesség. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom a kedves hallgatókat a következő 3 órában. Az első órában Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugározzuk, utána pedig klasszikus zenét hallgatunk. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel várom Önöket, illetve a fülbe jó könnyű zenei műsorunkkal. A harmadik, egyben utolsó órában a Kárpát-medencei református rádiók közös műsorát, a Határtalant hallhatják. Ha tehetik, tartsanak velem! A következő percekben a Kárpát-medencei református rádiók közös egészség és életmód magazinját, a Látogató sugározzuk. A mai rész az idegrendszeri betegségek témakörét elemzi. A műsor szerkesztője Szabó Anita.
2: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

Bencei Református Rádió közös egészség és életmód magazinját, a látogatót közvetítjük. Ebben a részben az idegrendszeri betegségekről hallhatnak. Elsőként egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet az Európa Rádió készített. Ezt követ egy szakértői tájékoztató az Agnus Rádió jóvoltából, majd igei tanítással zárunk szintén az Európa Rádió szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Következzen egy általános ismertető.
1: A neurológiai, azaz ideggyógyászati megbetegedéseknek számos olyan tünete van, ami egyébként más betegségekre is utalhat, de ha azokra nem állítható fel megfelelő diagnózis, akkor érdemes neurológushoz is elmenni. Az ideggyógyászati megbetegedések általában fájdalommal járnak. Hát, nyak, fejfájás, övsömör, az izom működés zavarai, homályos látás, süketség, alvás és tudatzavarok mind-mind neurológiai megbetegedésekre utalhatnak. A neurológia az idegrendszer megbetegedéseivel foglalkozó orvosi szakterület, azaz a központi és perifériás idegrendszer megbetegedéseivel összefüggésbe hozható, fizikális állapotromlás vizsgálatával foglalkozó tudományág. Az orvost pedig, aki a neurológiai megbetegedésekre specializálódott, neurológusnak hívjuk. A neurológia rendelés feladata, a neurológiai rendellenességek kivizsgálása, valamint diagnosztizálása és kezelése. A kortörténet áttekintése után a szakorvos megvizsgálja a reflexeket, az érzékelést, idegek funkcionálását, az erőt, a koordinációt és a mentális állapotot is. A különböző tesztek elvégzése után megállapítható, hogy a betegség tünetei idegrendszeri eredetűek-e, illetve megállapítható a lokalizációja is, ezt követően készítik el a pontos diagnózist. Esetenként további tesztek szükségesek a diagnózis tökéletes felállítására, ami alapján kidolgozható a terápia formája. Melyek a leggyakrabban előforduló neurológiai megbetegedések? Agyi érellátási zavarok, ilyen például a stroke, mozgászavarok, például a Parkinson-kor, a gerinc és a gerincvelő betegségei, például derékfájás vagy porckorongsérv, epilepszia, szklerózis multiplex, gyulladásos megbetegedések, például az agyhártyagyulladás, az idegrendszer fejlődési zavarai, ide tartoznak többek között a gyerekkori pszichoszomatikus tünetcsoportok, az idegrendszeri sérülések következményei, eszméletvesztéses rosszullétek, úgynevezett fájdalombetegségek, mint a fejfájás vagy idegzsába, valamint az idegrostok és az izmok betegségei, vagy az anyagcsere betegségek neurológiai szövédményei. Természetesen a neurológusok nem csak rendelőkben és kórházakban dolgoznak, gyakran részt vesznek klinikai vizsgálatokban és kutatásokban is. Ha pedig sebészeti beavatkozásra van szükség, akkor ezt egy idegsebész fogja elvégezni. Némely neurológiai megbetegedések terápiával kezelhetőek, de sajnos vannak olyanok, amelyek csak a betegség tüneteinek enyhítésében tudnak segíteni a beteg életminőségének megőrzése érdekében. Több betegségcsoporthoz hasonlóan külön foglalkoznak a gyerekekkel, rájuk specializálódott a gyermekneurológia. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja önmagán, vagy valamelyik szerettén, ne habozzon időpontot kérni a neurológiai rendelésre, hiszen ezek a problémák maguktól nem oldódnak meg, a szakember viszont megnyugtató diagnózist és terápiát tud felállítani, ami már egy lépés a gyógyulás felé.
0: Az Európa Rádió összeállítását hallották.

0: Szakértői tájékoztatóval folytatjuk mai látogató egészség és életmód rovatunkat. Az idegrendszeri megbetegedések sokféleségéről dr. Vajas Tíme a kolozsvári családorvossal beszélgetünk. A riporter Deák Anita.
1: Vajas Tíme a házi orvossal beszélgetünk az idegrendszeri megbetegedésekről. Kezdésként akkor arra is kérnélek, hogy ismertest, hogy melyek a leggyakoribb, legismertebb idegrendszeri megbetegedések.
2: A idegrendszeri betegségek, amikor arról beszélünk, akkor több típusú betegségre gondolunk, és itt felsorolnak egy pár csoportot, ugye van a központi idegrendszer, illetve a perifériás idegrendszer megbetegedései, ezen belül vannak az eszméletvesztéssel járó betegségek, ide jár például az epilepszia, vagy vannak az agytraumák, ami a balesetek során, vagy a munkahelyi balesetek következtében lépnek fel, utána jönnek a mozgászavarral járó betegségek, ez is nagyon gyakori, például a Parkinson-koros betegek. Évszázadunk egyik leggyakoribb betegsége az agyvérzés, vagy agyi érkatasztrófa, és általában ezen belül két típusú agyi érkatasztrófát ismertetünk, vagy tudunk elkülöníteni. Az egyik, amikor agyvérzés van, tehát, hogy megpattan egy vérér, azért, mert magas a vérnyomás, vagy valami okból, vagy trauma miatt, a másik pedig az iszkémia, hogy elzárodik egy vérrög, egy embol, következtében elzárodik az ér ellátási terület, és ez is egy ilyen szövődménnyel jár. Utána pedig vannak a szellemi tevékenység romlásával járó betegségek, ide is sorolhatjuk például az Alzheimer-kort, vannak a fájdalombetegségek, valakinek például leblokkol a háta, mi úgy nevezzük azt, hogy lumbago, ez is neurológiai betegség, gyakorik például az idegzsábák, hogyha véletlenül valaki egy rossz mozdulattal becsípődik egy idegszál a hátgerincében, és ez is nagyon tud fájni, neurológiai betegségek, illetve aki nehéz fizikai munkát végez, vannak a hátgerinc sérv problémák, itt már sebészeti beavatkozást szoktunk ajánlani, és ami kevésbé gyakori, az autoimmun betegségek. Erről is beszélni kell, ezt is meg kell említeni, a szklerózis multiplex, illetve az amiotrofiás betegek. Sajnos még egyelőre a teljes kiváltó okot nem tudjuk, ezért kezelés sincsen rá, de mennyire több tanulmány megjelenik, hogy mennyire tudjuk legalább a tüneteket enyhíteni. És végül pedig a rákos betegek, ennek is számtalan fajtája van, általánosan csak megemlíteném ugye, hogy van rossz, illetve jóindulatú agyrák, vagy agydaganat, hogyha már rákról beszélünk, akkor általában rossz indulatú, ha daganat, akkor jóindulatú is lehet. Tehát lehet ez egy ciszta, lehet egy vérrög, amit el lehet távolítani például sebészeti beavatkozásra, vagy ha kisebb az a vérrög, akkor ilyen antikoagulás, véroldó gyógyszerrel.
1: Valóban egy nagyon szerteágazó betegségcsoportról van szó, akkor arra kérnélek meg, hogy most, hogy felsoroltuk, hogy melyek ezek, kicsit részletesebben ismertesse néhányat, hogy milyen tünetekkel járnak, vagy tehető esetleg valami ezek megelőzésére, gyógyítására.
2: Leghamarabb inkább az átmeneti agyvérzést említeném meg, mivel hogy ez egy olyan a diagnózis, amit nagyon sokszor a páciens nem kerül el a kórházban, tehát azért is nevezzük átmeneti, mert nem jár szövődménnyel. Tünetek abban nyilvánulnak meg, hogy ilyen rossz közérzet, egy kis tudatzavar, a páciens megszédül, és akkor valaminek betudja, hogy vagy fáradt, vagy alváshiány következtében jelenik meg. Tehát mindig valamilyen okot találunk rá, és nem fordulunk orvoshoz. Viszont ez azt jelenti, hogy egy nagyon kicsi ér van elzárodva, és ezért is 24 órás, mert abban a pillanatban, amikor elzárodik a vérrög, a többi szomszédos erekből az a rész, az agykéreg kap oxigén ellátást, és akkor a páciensnek a tünetei megjavulnak. És ezért azt mondja a páciens, jó, rendben van, most már jobban érzem magam, folytatom a mindennapomat. A becsapós dolog az, hogy ezek mindig megismétlődnek.
1: Akkor ez az ismétlődés az, ami segíthet elkülöníteni, hogy egy átmeneti agyvérzésről van szó, vagy pedig valóban csak a fáradtság, a stressz hatására érezzük a közérzet változást vagy a szédülést.
2: Pontosan, és ezért szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogyha megismétlődik egy szédülékenység például, akkor mindenképpen forduljanak neurológushoz, mert az lehet, hogy második alkalomkor is átmeneti lesz, de nem biztos. És a statisztikák bebizonyították, hogy hosszú távon, tehát 5 éven belül, akinek átmeneti agyvérzése van, vagy agyi érkatasztrófa, az előbb-utóbb nagy agyvérzésen fog keresztül menni. Tehát jó lenne ezeket a dolgokat megelőzni, hogyha időben elmegyünk. és mindenféle képalkotó vizsgálatokkal be tudjuk bizonyítani azt, hogy volt minimális, például CT, MR, nagyon pontosan megmutatja, hogy voltak ilyen esetek vagy események.
1: Azt hiszem megértettük, hogy milyen fontos orvoshoz fordulni, még akkor is, hogyha ezeket a tüneteket gyakran könnyedén mellőzzük, és akkor kérlek, hogy folytass tovább az idegrendszeri megbetegedések ismertetését. Az egyik ezek közül, amelyikkel én is akár így ismerősi körbe is egyre többet találkozok manapság, az talán a hátfájások, lumbágó, még akár a gerincsérv is. Ennek van valami oka, hogy az utóbbi időben miért lett ez ennyire gyakori betegség?
2: Valóban én is azt észlelem a rendelőben, hogy egyre többek ezek az esetek, mivel hogy most egy olyan világot élünk, amiben nagyon sokat ülünk, ugye, kevés a mozgás. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha cipelkedünk, akkor nem figyelünk oda, hogy egy helyes tartás legyen. Ezért kialakulnak hátgerinc ferdülések, hátgerinc sérv. Itt is több a fázisát vagy fokozatát ismert a hátgerincsérvnek, viszont hogyha valakinek egy olyan diagnózisa van, nem kell megijedni, nem rögtön sebészeti beavatkozást alkalmazunk, viszont vannak gyógyterápiák és gyógytornák, miben nyilvánul meg, mint tünet, milyen deréktáji fájdalmak, a fájdalmak sokszor, hogyha az ideg szálat is érintik, akkor lesugárzik a combba, illetve az alsó végtagokban. Ez, hogyha a hátgerincnek alsó részén fejlődik ki a betegség, hogyha felső részén, például cervikális részén, hogyha nincs egy megfelelő pozíciónk, egy helyes tartásunk, egész nap a számítógép előtt ülünk, akkor a fejfájást okozhat, vagy előbb-utóbb a hátgerésznek egy olyan típusú elváltozását, ami már nem tudunk segíteni. Hétköznapi nyelven ilyen kis pupunk lesz a hátunkon, és itt most nagyrészt a felnőttekről beszélek, ugye, hogy a komputer előtt ülnek, vagy laptop előtt ülnek, viszont nem kell megfeledkeznünk a gyerekekről is, hogy a gyerekek is sokkal kevesebbet mozognak, sokkal kevesebbet vannak kint a levegőn, mint a régebben, és náluk is már egyre több a szkoliózis, tehát a hátgerinc probléma, hátgerinc ferdülésre szenvedő betegek.
1: És gondolom, ha gyerekkorban nem figyelünk oda ezekre, akkor amire ők felnőttek lesznek, már egy sokkal súlyosabb fázisba kerülnek.
2: Pontosan, vagy lehet, hogy már nem tudunk rajtuk segíteni. És mi megemlítenék akkor egy gyakori betegséget, ugye az Alzheimer-kor, ez egy tudatzavarral járó betegség, és ezek a betegek már előbb-utóbb nem fogják saját maguknak az identitásukat tudni, tehát nem ismerik fel a hozzátartozóikat, nem ismerik fel a jelent. Tehát azt, hogy tegnap előtt mit éltek meg, arról nem emlékeznek, viszont hogyha én rákérdek egy betegre, hogy ezelőtt 30 évvel vagy 20 évvel mit csináltak, akkor az pontosággal fel tudja nekem sorolni. És egy nagyon korai jel ezeknek a betegségeknek a memória zavar. Tehát tudni kell, hogy a betegség sokkal hamarabb. Tehát az agykárosodás, az idegsejteknek az elhalása sokkal hamarabb kezdődik, mint a tünetek. Tehát előtte 5-6 évvel, ha valaki úgy észleli, hogy a családtagja elfelejti, hogy hova tette a kulcsát, vagy elfelejti azt, hogy megegyeztek egy bizonyos programba, és már holnap vagy holnap után nem emlékszik rám, akkor ezt nem szabad hanyagolni, hanem időben el kell menni, mert erre is van kezelés, hogyha időben fordulunk orvoshoz, hogyha már egy késői fázisban kapjuk meg a diagnózist, ott már nem nagyon lehet segíteni. És nagyon sokszor ilyenkor például a hozzátartozóknak sokkal fájdalmasabb ezt megélni, mert ezek a betegek tudatzavarosak, viszont nagyon sokszor szervi betegségük nincsen, tehát megtörténik, hogy több mint 5-6, akár 10 évet is elélhetnek, viszont a saját kis világukban.
1: Az Alzheimer-korról lehet-e tudni, hogy mi okozza ezt a betegséget, vagy van-e valami, amit tehetünk, hogy késleltessük ennek a tüneteit?
2: Nagyon sok feltételezés van, de pontosan, hogy mi okozza, azt nem tudjuk. Gyanítják azt, hogy akik toxikus környezetben dolgoztak, vagy nagy a pszichai megterhelés, akkor náluk gyakoribb az Alzheimer-kor. Megelőzésképpen azt mondják, hogyha nagyon sokat olvasunk, vagy nagyon sokat keresztrejtvényezünk, tehát folyamatosan úgymond gyakoroljuk az agyunkat, akkor lehet, hogy késleltetjük. Ez sokszor gyakorlatban megcáfolja, mert találkoztam olyan betegekkel, akik egyetemi tanárok voltak, tehát mondhatni, hogy folyamatosan pszichikai gyakorlatot végeztek, ennek ellenére mégiscsak előfordul az Alzheimer-kor. Tehát még egyelőre pontos okát nem lehet tudni.
1: Mennyire korhoz kötött ez a betegség? Tehát általában idősebbekről hallunk, de akkor megvan ennek egy konkrét időszak, amikor kialakul, vagy adott esetben akár fiatalabbaknál is jelentkezhet?
2: Általában korhoz kötött, mivel hogy mindenkinél egy bizonyos kor után az agysejtek sorvadnak. Ezért 50-60 év után sokkal jobban. És akkor 70-80 évnél megjelenik az Alzheimer-kor. Most a kérdése válaszolva, hogy van-e akinek korábban, igen, akinek családban volt már ilyen típusú betegség, és akkor már ott van a genetikai hajlam. Például, hogyha édesapának 80 éves korban jelentkezett ez a diagnózis, akkor lehet, hogy a fiának vagy a gyerekének 75 vagy 70 éves korban.
1: Akkor az Alzheimer akár genetikai úton is örökölhető, vagy legalábbis a hajlamot örökölhetjük erre a betegségre.
2: Igen. És van még egy örökölhető betegség, de nem kimondottan, ugye a Parkinson-kor, az is idegrendszeri betegség. Itt is van egy ilyen öröklődési szál, viszont betudhatók, akik toxikus környezetben dolgoznak, ezek a betegeknek a memóriájuk az Alzheimer-rel viszonyítva jó. Tehát itt emlékeznek, lehet velük kommunikálni, viszont sokkal lassabban gondolkodnak, de reálisan. Itt inkább fizikai jeleket különböztetünk el, a mozgásuk, az izomtónusuk, az merevebb, hogyha megkérek egy Parkinsonos beteget, hogy sétáljon egész a boltig, akkor sokkal több idő kell neki. Az izom rángások, amiket nagyon sokszor például az autóbuszban megfigyelhetünk, ez egy jellegzetes tünet. Leghamarabb a kézen, tehát a végtagokon jelentkeznek ezek az izom rángások. Tehát, hogyha valaki ilyet észlel, hogy apró kis rángások vannak, akár 2-3 hétig is utána abba hagyja, akkor jó lenne elmenni neurológushoz, hogy kiderítsük, hogy Parkinson betegségről van szó, vagy sem. Izomrángásokon kívül például romlik a beszéd, tehát van, de romlik a beszéd, mivel hogy az izmok segítenek a beszédben, romlik az írás, mindig tesztelni szoktuk, hogy minden egyes ellenőrzésen, hogy az előző vizsgálathoz viszonyítva mennyire romlott például az írás a betegnek. Előre a haladott fázisban például ugyancsak az izmok segítségével romlik a vizelet visszatartás, a sziklet visszatartás, és végül pedig a fejnek a mozgása is ez a negatív, hogy állandóan mozgatja a fejét. Specifikus ez a Parkinson betegségre, hogy ezek az izomrángások csak akkor jelennek meg, amikor pihen az egyén. Tehát, hogyha én megkérem, hogy adja ide nekem a poharat, abban a pillanatban, amikor mozgásban van, akkor nem remeg, hanem amikor nézi a televíziót, akkor észrevehetjük, vagy amikor beszélget velünk, észrevehetjük az izomrángásokat. Még megemlíteném az idegrendszeri betegségeknél az agyhártyagyulladást, ami ott hívnék kisebb gyerekeknél gyakoribb, illetve tínézserkorban. Miért? Mert nagyon sokszor például cseppfertőzéssel is terjed, és ezért szokták mondjuk, úgymond idezőjelben csokolózás fertőzés által is terjeszteni az agyhártyagyulladást. Mire kell figyeljen egy édesanyja, hogyha például otthon a gyereke elkapta ezt a típusú betegséget, mivel ez egy fertőző betegség, magas lázzal jár, tehát 38-39-40 fokos lázzal, és az ízületeknek a merevsége. Tehát egy édesanyja azt tapasztalja, hogy magas láza van, és a gyerekének akar adni egy pohár vizet például, és nagyon nehezen tud felemelkedni az a gyerek, akkor ez már egy jel. Más, a következő jel az ilyen kiütések, apró kis piros kiütések. Hogyha megfogok egy poharat, egy áttetsző poharat, és azzal megnyomom a kiütést, és nem tűnik el, tehát nem lesz sárga, akkor ez is egy jel az agyhártya gyulladásra. Egy következő jel, ami nagyon-nagyon segít úgy nekünk orvosoknak, mint szülőknek, hogy megkérem a beteget, illetve a kicsit a gyereket, hogy feküdjön le, és megmozdítom a fejét. Tehát megkérem, hogy nyugodtan hagyja, lazán, és alulról megpróbálom elmozdítani a fejét. Abban a pillanatban, amikor egy ilyen ellenállást tapasztalok, és nem folyamatosan mozog a kicsi feje, hanem jön, megáll, ez egy tarkokötöttség jel, és ez biztos vagyok benne, hogy agyhártyagyulladásról van szó. Ilyenkor minél hamarabb a kórházba kell menni, mert egy ilyen típusú betegségnél órák, percek fontosak, hogy a beteg, illetve a gyerek kezelést kapjon. A jó hír az, hogy van védőoltás. 2017 augusztus 1-től kisebb gyerekek a Prevenar nevezetű védőoltást mindenképp megkapják, mert ezt azóta bevezette a romániai állam is kötelező oltásként, illetve van még 2 oltás, amit külföldi országokban, tehát Anglia és Németországnál kötelező, nálunk még viszont nem finanszírozza az állam. Megemlíteném a Nimenrix-et, ami gyógyszertárban megrendelhető és beadható, és egy másik típusú, az a Bexsero, ez csak interneten. Ezért mondtam el mind a 3 oltást, mert nagyon sok gyök van, ami atyagyagyulladást okoz, viszont a Niemann-Rix az 4 típusú gyök ellen véd, és a Prevenar 13 például a stafilokokusz okozta atyátyagyulladás ellen. Tehát ezt ajánlom szülőknek, hogyha tehetik, az egyiket mindenképp megkapja a gyerek, hogyha 17 után született, hanem akkor, ha teheti a szülő, jó lenne beoltani a gyereket.
0: Az Agnosz Rádió szakértői tájékoztatóját hallották az idegrendszeri megbetegedések sokféleségéről. Dr. Vajas Tímea, kolozsvári családorvossal beszélgettünk. A riporter Deák Anita volt. A következőkben igétanítást hallhatnak, amelyet szintén az Európa Rádió készített.
3: Istenünk igéjét Mózes első könyvének 7. és 8. fejezetéből olvasom. A víz 150 napig áradt a földön. Isten azonban nem feledkezett meg Noéról, sem azokról a vadállatokról és jószágokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a víz apadni kezdett. Bezárultak a mélység forrásai és az ég csatornái. Nem esett több eső az égből. Azután a víz egyre jobban visszahúzódott a földről, és 150 nap múlva leapadt a víz. A bárka pedig a 7. hónap 17. napján megfenek lett az Ararát hegységben. A víz állandóan fogyott a 10. hónapig. A 10. hónap első napján láthatóká váltak a hegyek csúcsai. Aki volt beteg, az tudja, hogy nagyon hasonlít az özönvízhez a betegség. Váratlanul jön, és akkor, amikor beteg lesz az ember, akkor kiderül, hogy hol van igazi menedék az életben. Hová lehet bemenekülni? Az az igazi menedék, amit Isten készít elő számunkra. Amikor betegek leszünk, krízisbe kerülünk, és a betegségben azok az emberi kapcsolatok és közösségek, a bárkák, a menedékek, amiket előre elkészített nekünk Isten. Akármilyen betegségben is legyünk, mindig küld segítőket, küld egy olyan közeget, egy olyan szeretetteli közösséget, lehetőségként, amilyen például lehet egy gyülekezet, ahol ki lehet húzni ezeket a nehéz napokat. Nem egy olyan helyzetet láttam én is életemben, amikor valaki bemenekült a gyülekezetbe, mint egy bárkába, ilyen nagy baj idején, és aztán együtt csodáltuk, hogy Isten egyszer csak berekeztette a baj forrását, és elapadt a víz, elapadt az ár, nem áradt tovább a probléma. És akkor el lehet dönteni egy-egy ilyen krízis után, amikor az ember kijön belőle, és láthatóvá válnak a hegyek csúcsai, hogy ahhoz a közösséghez, ahol a menekülés, a megmenekülés élménye kötődik, amihez kötődik, ott maradok-e is, ott élem le az életemet. Általában azért jönnek a bajok, hogy megtanuljuk, hogy hol van az igazi menedék, az egyház menedék azok számára, akiket elöntött az ár, elöntött a baj ár, áradata. Meneküljünk be a közösségekbe, és ott segítségre lelünk. Amen.
0: Igei tanítást hallottak, amelyet az Európa Rádió készített. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében. Mai témánk az idegrendszeri betegségek voltak. Reméljük, hogy hallgatóink számára is érdekesek és hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották.

0: látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották.
1: Műsorunkat sugároztuk Szabó Anita szerkesztésében. A következőkben Ludwig van Beethoven szimfóniáit hallhatják.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Kegyelem Istentől, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Homokóra adásunk második órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában felcsendül az áhítat, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük a névnaposokat, illetve a fülbe jó könnyűzenei műsorunkkal sugározzuk Bíró Hunor szerkesztésében. Most pedig az áhítatot hallhatják.

A mai áidat címe: célt találni. Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Példabeszédek könyve 16. fejezetének 3. verse.

A mai áhítat szerzője Peter Q, szingapúri testvérünk. Néhány évvel ezelőtt elveszettnek éreztem a munkakörömben magam. A napi feladatok egyhangúak voltak, és kezdtem megkértőjelezni, hogy van-e értelme a munkámnak. Bármennyire is igyekeztem pozitív maradni, nehezen találtam értelmet a tevékenységemben. Egyik este csendességemben rábukkantam a példabeszédek könyve 16. fejezet 3. versére, ami finoman emlékeztetett, hogy bízom a munkámat Istenre, és bízom benne, hogy majd vezetni fog. Ahelyett, hogy csupán az előreléptetésekre, vagy csak az eredményekre koncentráltam volna, elkezdtem minden reggel azért imádkozni, hogy tetteimmel Isten céljait tudjam szolgálni. Ahogy megváltozott a nézőpontom, kezdtem meglátni apró lehetőségeket mások szolgálatára. Segítettem egy munkatársamnak egy projektben, meghallgattam egy másik kollégát a küzdelmeiről, vagy egyszerűen bátorítottam valakit. A munkám nem csak feladatok teljesítéséből áll, hanem Isten szeretetének tükrözéséről mások felé. Amikor bizonytalanok vagyunk a célunkat illetően, rábízhatjuk a munkánkat Istenre. Kérhetjük Istent, fedje fel a feladatok és kihívások között is az értelmet a dolgoknak. Ha bízunk benne, hogy Isten munkálkodik rajtunk keresztül, biztosak lehetünk benne, hogy minden apró feladattal dicsőítjük az Urat.

Imádkozzunk! Urunk, amikor a mindennapi feladatokban elmerülünk, segíts, hogy vezetésedben bízva célt találjunk a te szolgálatodban. Amen. Isten célt tud adni az élet legbizonytalanabb szakaszaiban is. Hangsúlyozza Peter Q, szingapúri testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik keresik a munkájuk értelmét.

Május 15-ét írunk, ez az év 135. szökő évben 136. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 230 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1429. május 15-én első Blanka navarrai királynőt Pamplonában a férjével II. Jánossal együtt királlyá koronázzák. 1464. május 15-én volt a York párti győzelem a Hexami csatában. 1917. május 15-én Horthy Miklós sorhajó kapitány vezetésével a magyar flotta Novara, a Helgoland és a Szajda gyors cirkálókból álló hajóraj kiegészülve a Csepel és a Balaton torpedódorombolókkal győztes tengeri csatában feltörte az Adriai tengert, az Ortantó szorosban lezáró tengeri zárat. Amikor a Novara parancsnoki hídja közvetlen találatot kapott, Horthy Miklós sebeinek ellátása után hordágyról vezette a csatát. 1937-ben ezen a napon Albániában kitör a kormányellenes delvinai felkelés. 1944. május 15-én felállítják az első magyarországi gettót. 1945-ben ezen a napon Jugoszlávia teljes területe felszabadul. 1951. május 15-én Magyarországon létrehozzák az állami egyházügyi hivatalt. 2018. május 15-én létrejön az Oroszország és az Ukrajnától elfoglalt Krím-félsziget közötti közvetlen összeköttetés, miután átadják a krasznodari határterületet és a félszigetet összekötő közel 19 km hosszú hidat. A hídon elsőként Vlagyimir Putyin orosz államfő hajtott végig. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek május 15-éhez kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei.

1567. május 15-én látta meg a napvilágot Claudio Monteverdi, itáliai zeneszerző. 1720-ban ezen a napon született Hell Miksa vagy Maximilian Hell, született Rudolf Maximilian Hell, magyar csillagász, matematikus, fizikus, tanár. Felfedezte a földrajzi szélességmérés új módszerét. Sok csillagászt indított el pályáján. Nevéhez fűződik az egyik első csillagászati évkönyv kiadása és három magyarországi csillagvizsgáló megalapítása. 1823-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Böszörményi László, magyar ügyvéd, országgyűlési képviselő. 1821. május 15-én született Zsigmondy Vilmos, magyar bányamérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az artézi kutak fúrásának kialakítója és elterjesztője. A szabadságharc alatt 1848-ban a resicai kerület ideiglenes vezetésével bízták meg, ebben az időben ágyúöntéssel is foglalkozott. A román csapatok támadása miatt családjával együtt menekülni kényszerült, és sikerült megmentenie az állami pénztárt. 1849 elején visszarendelték Resicára, ahol a magyar kormány ágyú, kard, szurony és bombagyártását irányította. A világosi fegyverletétel híre is Resicán érte. A császári katonaság elfogta is 1849. november 26-án az osztrákok Temesváron tartott haditörvényszékén lőpor és ágyúgyártás miatt az Ölmuci várban vasban letöltendő 6 év várfogságra ítélték. A resicai polgárság és barátai kérvénye nyomán 1850 nyarán kegyelmet kapva szabadult ki. 1838-ban ezen a napon született Nicolae Grigorescu, román festőművész, a modern román festészet egyik megalapítója. Pályája elején több kolostortemplomban készített falfestményeket. 1861-ben Párizsba ment tehetségét gyarapítani, vászonra festeni. Itt híres francia festőkkel ismerkedett meg. 1873 és 74 között Görögországba, Olaszországba és Bécsbe utazott. 1877-ben részt vett a román függetlenségi háborúban. Közben sokat rajzolt, festett, megörökítette a fronton töltött időket. 1889-ben munkáit kiállították Párizsban és Bukarestben. Festményei általában poros utakról, parasztlányokról, ökrös szekerekről, lelkipásztori témákról szólnak. Főbb festményei: Hóra, anyaság, látkép júnyájjal. 1899-ben a Román Akadémia tiszteletbeli tagja lett. A 2001-ben kiadott Román tízlelyes bankjegyen ő szerepel. 1859. május 15-én látta meg a napvilágot Pierre Curie, francia Nobel-díjas fizikus-kémikus. A radioaktivitás kutatása során ő és felesége, Marie Curie, fedezték fel a rádiumot és a polóniumot. Miután feleségével és Becquerellel közösen megkapta a Nobel-díjat, kinevezték a Sorbonne tanszék vezetőjévé, de a francia akadémia csak 1905-ben választotta tagjai közé. Összegyűjtött műveit 1908-ban adták ki. 1891-ben ezen a napon született Mihail Afanaszjevics Bulgakov, orosz író. 1908. május 15-én született Marusán György, magyar baloldali politikus. 1912. május 15-én látta meg a napvilágot Salamon Ernő, magyar költő. Szintén 1912. május 15-én született Tóth Endre, magyar rendező. 1929. május 15-én született Ajtai Andor György, aranytól díjas magyar újságíró, lapszerkesztő, színész, sportegyesületi elnök. 1954-ben ezen a napon született Gyarmati Andrea, magyar úszóbajnok, orvos. 1957. május 15-én született Növényi Norbert, olimpiai bajnok, birkózó, színész. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, mely fontos személyek halálára emlékezünk május 15-én.

392-ben ezen a napon hunyt el II. Valentinianus római császár. 884-ben ezen a napon hunyt el II. Márton pápa. 1815. május 15-én hunyt el Szacsvai Sándor, az első jelentős magyar újságíró. 1823. május 15-én távozott az élők sorából Genersics János történész pedagógus. 1863. május 15-én halt meg Bauer Lajos, 1848-49-es honvédőrnagy. 1887. május 15-én hunyt el Kéri Imre orvos, az MTA tagja. 1898-ban ezen a napon hunyt el Reményi Ede, zeneszerző, hegedűművész. 1970. május 15-én halt meg Moisés Márton, romániai-magyar egyetemi hallgató, a kommunista diktatúra mártírja. A kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem bölcsészkarán első éves egyetemi hallgató volt, amikor 1960. november 22-én letartóztatták. Az 1956-os forradalom idején tanúsított kiállásáért, a kommunista diktatúra túlkapásait nyíltan bíráló magatartásáért. Letartóztatásakor holnap forradalom, szomorú beszéd magamról, igaz emberséggel ölni, és beszéd meg-meggyilkoltakhoz című verseit találták meg nála. 2 évi letöltendő börtönbüntetést kapott, amit le is töltött. 1962. novemberében szabadult. Munkahelyet nem kapott. A Nagyajtai Mezőgazdasági Termelőszövetkezet napszámosaként dolgozott, miközben folklort gyűjtött, de mindenütt akadályokba ütközött, elszigetelődött. 1970. február 13-án egy évvel Jan Palach prágai és Bauer Sándor budapesti mártír halála után Brassóba utazott, a kommunista párt székháza előtt benzinnel leöntötte és felgyújtotta magát. Rá 3 hónapra a Baróti kórházban hunyt el. Nagyajtai szülőházán emléktábla őrzi emlékét. 2015-ben ezen a napon hunyt el Fellegi Tamás, újságíró, televíziós rendező. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek haláluk ehhez a naphoz kapcsolódik.

1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. Ma van a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap, valamint az Állat és Növény Szeretet Napja Magyarországon, amely a Fővárosi Állat és Növénykert kezdeményezésére indult. Paraguayban a Függetlenség Napja van, a második nap, valamint szlovákiai magyarok emléknapja van május 15-én. Május 15-ei kalendáriumunkat hallották.

0: Kalendáriumát lapoztuk fel Szabó Anitával. Utána Sashegyi Zsófia a fényes napd alatt csendült fel. Most pedig névnaposainkat köszöntjük.
1: A mai napon, május 20-án Bernát, Felícia, Paloma és Johanna névnapja van. Lássuk röviden, honnan erednek ezek a nevek. Bernát germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája, jelentése medve és erős. Felícia Félix férfi név női párja, a Félix latin eredetű név, jelentése boldog, szerencsés. Paloma spanyol eredetű név, jelentése galamb. Johanna a János férfi név latin Johannes formájának a női megfelelője, a héber Johannan név görög Johannes változatából, illetve ennek a hasonló hangzású latin Johannes formájából származik, jelentése Jávé megkegyelmezett. Ma tehát május 20-án sok szeretettel köszöntjük Bernát, Felícia, Paloma és Johanna személynevet viselő hallgatóinkat, és természetesen azokat, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, illetve életük más eseményére emlékeznek. A következő dal nekik szól. Isten éltesse őket!

0: Toma László Ragyogó szeretet című dalával, Isten éltesse őket. A Fülbe jó mai adásában Geszti Péter munkássága kerül fókuszba. Előadóként, dalszövegíróként, reklámszakemberként és producerként is maradandót alkotott. A magyar nyelv lehetőségeit mindig alkotó módon használta. A mai műsorunkban egy dalválogatást hallhatnak Geszti zenei közreműködéseiből. Szerkesztő Bíró Hunor.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
3: Mi vár rá?
2: És ilyet is. Fülbe jó. Az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: A Fülbe jó mai adásában Geszti Péter könnyűzenei munkássága kerül a fókuszba. Geszti a magyar zenei élet és média egyik meghatározó alakja, aki előadóként, dalszövegíróként, reklámszakemberként és producerként is maradandót alkotott. Munkásságának középpontjában a nyelvi játékosság, a folyamatos megújulás és a modern magyar popkultúra formálása áll. Mai műsorunkban hallgatunk olyan dalokat, amelyekben Geszti Péter hallható, illetve olyanok is felcsendülnek, amelyeket más előadó szólaltat meg, de dalszövegíróként Geszti is közreműködött bennük.

Geszti Péter 1964. május 9-én született Budapesten. Értelmiségi, médiához kötődő családi környezetből érkezett, édesapja Geszti Péter humoristaként és dramaturgként dolgozott, ami korán közel hozta hozzá a nyelv, az előadás és a szellemes fogalmazás világát. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanárképzőkarán végezte magyar történelem szakon, diplomáját 89-ben szerezte meg, már fiatalon látszott, hogy érdeklődése túlmutat a hagyományos pedagógusi pályán, sokkal inkább az alkotás, a színpadi jelenlét és a kommunikáció különböző formái vonzották. Pályafutása gyermekszínészként indult, már kisgyermekként feltűnt filmekben és szinkronszerepekben, így hamar megismerte a kamera előtti munkát. Ez a korai tapasztalat később nagy előnyt jelentett számára, hiszen természetes könnyedséggel mozgott a nyilvánosság előtt. A magyar közönség azonban elsősorban nem színészként, hanem dalszövegíróként és előadóként ismerte meg igazán. Az 1980-es évek végén és a 90-es évek elején jelent meg markánsan a könnyűzenei életben.

Tudtam, hogy még ki vagyok, nem hős, nem nős, nem gémánt és nem is agyag, se csúcs technika, se hanyaganyag. Gyors vagyok a lánynak, a zsarunak, személy Moszkvában gazdag, de idehaza szegény törpének, óriás, óriásnak, törpe playboynak, playboy,

Geszti Péter nevét elsősorban a legendás Repülők együttes tette országosan ismerté. A zenekar a magyar popzene történetében különleges helyet foglal el, mert olyan korszakban hozott friss hangzást és új nyelvi játékosságot, amikor a hazai könnyű zene éppen jelentős átalakuláson ment keresztül. Geszti Péter szövegei ebben az időszakban váltak igazán meghatározóvá. A Repülők dalainak sajátossága az volt, hogy egyszerre voltak könnyedek, humorosak, mégis rendkívül tudatosan megformáltak. A szóviccek, a ritmusra épített nyelvi megoldások és az ironikus társadalmi utalások újfajta popnyelvet teremtettek Magyarországon. Nem véletlen, hogy a zenekar rövid fennállása ellenére kultikus jelentőségre tett szert. A Repülők után Geszti Péter újabb zenei vállalkozásba kezdett. A Jazz meg az megalapításával ismét bebizonyította, hogy képes érzékenyen reagálni a zenei korszakváltásokra. A Jazz meg az a könnyű zene, a jazz, a funk és a pop elemeit ötvözte. A formáció dalai kevésbé a harsány humorra, inkább a kifinomult hangszerelésre és az intelligens szövegvilágra épültek. Geszti itt is kulcs szerepet játszott, mint szövegíró és kreatív alkotó. A zenekar munkássága azért jelentős, mert megmutatta, hogy az igényesebb, zeneileg összetettebb popprodukciók is széles közönséget tudnak megszólítani.

A 2000-es évektől Geszti Péter egyre inkább kulturális producerként és összművészeti alkotóként kezdett tevékenykedni. Kiemelkedő projektje volt a Gringo Star, amely latin zenei hatásokat ötvözött modern pop hangzással. Ez a projekt ismét azt mutatta, hogy Geszti nem ragad bele egyetlen stílusba sem. Inkább olyan alkotóként lehet rátekinteni, aki folyamatosan keresi az új formákat, új hangzásokat és új megszólalási lehetőségeket. Munkáiban közös vonás maradt a nyelvi innováció és a közönséggel való közvetlen kapcsolat. Zenei munkásságán túl legalább ilyen fontos a reklámszakmában betöltött szerepe. A rendszerváltás utáni Magyarországon a reklámipar gyors fejlődésnek indult, és Geszti Péter ennek az új korszaknak az egyik meghatározó alakja lett. A reklámban ugyanaz az erőssége mutatkozott meg, mint dalszövegíróként. A nyelv ritmusának, hangulatának és játékosságának kivételes érzéke. A televízió világában is fontos szerepet vállalt, műsorvezetőként, zsűritagként és médiaszemélyiségként több generáció számára vált ismerté.

0: használta. Szövegeiben gyakran találkozunk szóviccekkel, jelentésrétegekkel, finom iróniával és kulturális utalásokkal. Emiatt sokan nem csupán könnyűzenei alkotóként tekintenek rá, hanem olyan szerzőként is, aki jelentősen hozzájárult a modern magyar popkultúra nyelvének formálásához. Geszti Péter fontos szerepet töltött be a Pál utcai fiúk színpadi adaptációjában is. Dés László és Grecsó Krisztián alkotótársaként részt vett a musical létrehozásában, elsősorban dalszövegíróként és a darab nyelvi világának formálójaként. Az ő munkájának is köszönhető, hogy Molnár Ferenc klasszikus regénye a mai fiatalok számára is közvetlenül átélhetővé vált. A dalok egyszerre őrzik meg az eredeti történet érzelmi súlyát, miközben modern, lendületes megszólalásukkal a színpadi változat egyik legnagyobb erejét adják.
1: Csónakos, itt leszek!
2: Barabás,
3: itt leszek!
1: Nemecsek,
4: itt leszek!
1: Leszik,
5: itt leszek!
1: Richter,
6: itt leszek.
1: Weiss,
7: itt leszek.
1: Csele,
8: itt leszek.
1: Kolnai,
9: itt leszek.

0: Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Bíró Hunort hallották. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Ágnus Rádió közelben. A viszonthallásra!
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
0: Én Bíró Hunor vagyok, és az Ágnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
2: Mi vár rá?
0: És ilyet is. Fülbe jó. Az Ágnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: A jó könnyű zenei műsorunkkal sugároztuk. Minden

0: Homokóra.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat a Homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát, a Határtalant hallhatják, majd ezután jazzzene szól.
2: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 12 éves lett a Tesó blog.
3: Hát kezdetben volt a Tesó újság, ahogy említetted volt, amikor még más kultúrája volt az olvasásnak, a találkozásnak, meg úgy az egymással való bánásnak is talán, egy picit Kárpátalján. Más volt a közösségünk. 2013-ban kaptam a megbízást, hogy ezt a Tesó újságot helyezzük új alapokra, illetve folytassuk.
2: Munkatársképző ismételten az IKE szervezésében.
4: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. Két évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam részvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép.
2: Május éjszakai hagyományok.
5: Ezt a hagyományt mi az elődeinktől kaptuk meg. Én is, mint gyerekként emlékszem, hogy amikor elérkezett ez az este, és tényleg nagy izgalommal vártuk, hiszen több fázisa van ennek a hagyománynak. A kisfiúk viszik a kislányoknak a virágkosarat, ilyen kisebb kosarak, ilyen cserepesek, vagy a májfát. Sajnos ebből egyre kevesebb van, de még mindig fellelhető volt az éjszaka folyamán, figyeltem, hogy hol mit látunk.
2: Közösségi élet Székely-Kakasdon.
6: Hát mi nagyon jól érezzük magunkat ebben a faluban. Már több mint 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mint hogyha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mint hogyha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra, és emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymás segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok, ahol segítenek bennünket is.
2: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik.

0: tartsanak velünk. Erdély. Véget ért a második munkatársképző tanfolyam Kolozsváron. A szervezésről, témákról és a megtapasztaltakról beszélgetünk Polgár Dávid István szervezővel és Vég Hunor Szabolcs résztvevővel. A riporter Bálint Enikő.
1: Szeretettel köszöntelek titeket az Agnus Rádió stúdiójába, hiszen először vagytok itt és mikrofon előtt is talán.
2: Pontosan. Köszönjük a meghívást.
1: Megvolt a második munkatársképzőm. Először is hozzád szólnék, Dávid, te voltál résztvevő is.
2: Igen.
1: Annak idején. Tudnál-e arról mesélni, hogy hogyan kapcsolódtál be egyáltalán az IKÉ-be, meg a munkatársképzőbe?
2: Őszintén erről picit homályosak az emlékeim, pedig amúgy nem volt régen. 2 évvel ezelőtt a 2024-es MKT-s csoportban voltam résztvevőként, és visszaemlékezve annyi volt, hogy megláttam valamelyik közösségi média platformon, ha jól emlékszem, akkor talán az Instagramon jött szembe velem az MKT-nak a híre, és nagyon megtetszett az ötlet, hogy közösség, fejlődés, kirándulás, persze akkor ez is nagyon nagyot számított, és hogy mindez egy egyházi, hitközeli közegben, úgyhogy igazából vakon jelentkeztem erre az egészre, mindig is érdekelt maga az ifjúsági munka, és így nagyon összeállt nekem a kép. Ez volt a kezdet igazából az IKÉ-nél.
1: És időközben már szervező is lettél. Hogyan vállaltad be, miért?
2: Hát, hogy miért? Talán azért, mert hozzám akkor annyira szólt ez az egész program, és láttam benne a lelkületet, láttam az akkori szervezőkben azt az önzetlenséget, azt a nyitottságot, amivel felénk fordultak résztvevők felé, hogy ez inspirált engem arra, hogy ténylegesen itt van helyem. És azzal, hogy csatlakoztam én is a szervezők közé, ezzel igazából egy viszonzást szerettem volna adni nekik, hogy én is itt vagyok, és támogatni szeretném ezt a kezdeményezést, ami most már hosszú évek óta, tehát évtizedek óta áll. Pontosan nem is tudom, hogy hányadik, nem a számok embere vagyok. De ez egy megtiszteltetés, és egyben egy óriási felelősség is számomra, hogy most ott állhatok, ami anno engem inspirált.
1: És itt van melletted egy résztvevőm, akinek a legelső, ha jól értettem.
3: Igen, most először veszek részt, vettem részt MKT-n.
1: Milyen élményekkel maradtál?
3: Nagyon eléggé jó élményekkel maradtam meg. A társaimmal nagyon összeszoktunk, azóta is beszélgetünk napi szinten. Nagyon sok új dolgot tudtam meg Istenről, a közösségről, és még nagyon sok dologról.
1: Mi volt a téma?
2: Hát ugyebár a második alkalmunknak a témája az már maga a rendezvény szervezés, tehát maga a szakmai tudás átadása volt a cél. Különböző workshopok révén, különböző beszélgetésekben, gyakorlatokban, és az, hogy ez milyen volt, az talán már jobban át fog jönni Hunitól.
3: Számomra nagyon tartalmasak voltak az előadások, a workshopok, meg minden. Nagyon sok olyan dolgot tudtam meg, ami aktuális az életemben, és nagyon szükséges volt számomra, és sok információval maradtam meg, ami nagyon hasznos, még ma is.
1: Egy kicsit beleláthatunk a szervezői részébe. Hogyan állt össze a fejetekben ez a második alkalom? Mi az, amit ti szeretetek volna megvalósítani? És akkor igazából Hunid elmondhatod, hogy ez neked átjött-e, vagy hogyha nem, akkor mi az, amivel maradtál?
2: Ez egy érdekes rész, mivel magában a program összeállításában én viszonylag minimálisan veszek részt. Egyrészt ténylegesen, mivel most vagyok első alkalommal a szervezők között, másrészt pedig, mivel én javarészt a háttérből igyekszem támogatni a rendezvényt, többnyire, mint fotósként, hogy ugyan állt össze az egész. Igazság szerint ténylegesen itt az volt a mi célunk, és a vágyunk, hogy ezen a hétvégén a résztvevőknek egy szakmai tudást tudjunk átadni arról, hogy hogyan is vezethetnek egy ifit, hogyan szervezhetnek benne a programokat, hogyan segítkezhetnek a saját környezetükben az ifjúsági munkaterén, és erre próbáltunk releváns témákat, előadókat és programokat összegyűjteni, amik révén érdemben hozzá tudunk járulni az aktuális és a jövőbeni ifjúsági szolgálókhoz.
1: És most hozzád szólnék.
3: Igen, hát ezek a programok volt köztük ilyen, hogy asszertív kommunikáció, meg hogy konfliktuskezelés, ugye mondta Dávid a rendezvényszervezéseket. Nagyon sok olyan információt tudtam meg, amit eddig nem, és számomra ezek nagyon hasznosak és nagyon érdekeltek, és ez volt az egyik, amiért eljöttem MKT-ra, hogy a rendezvényszervezésbe ezután jobban bele tudjak segíteni.
1: Ezek szerint van ezzel neked célod?
3: Igen, közösségben, hát a gyülekezetünkben is szoktunk szervezni bibliaheteket, táborokat, és úgy éreztem mindig, hogy ezeknek a megszervezésében nekem ott a helyem, és nekem segítenem kell, és mindig így éreztem, hogy én segíteni akarok.
1: És tudtál szerezni új barátokat, vagy más megvilágításban láttál olyan embereket, akikkel eddig nem beszélgettél?
3: Igen, nagyon sok új barátot szereztem. Nagyon összeszoktunk, mondtam az előbb is a társaimmal, és úgy jöttünk el, hogy hát könnyek között jöttünk el egymástól, és nagyon összemelegedtünk, össze vagyunk már kapcsolódva. Egy közösség voltunk, és nagyon jó.
1: Ezek szerint várod a következő alkalmat?
3: Szerintem mindenki várja. Ezt mondtuk is, mikor elbúcsúztunk, hogy biztos, hogy nem tudjuk kivárni, alig várjuk már.
1: Vagy egykor majd ott fog szülni, ahol Dávid.
3: Hát lehetséges, soha nem lehet tudni.
1: Hogy Dávidnak a telefonjának a háttára nézek, ezt a hallgatók nem látják, de én igen látom, hogy ott van egy matrica is az MKT-ról, és mivel te a pillanatok megörökítője is vagy, ilyen szemszögről tudsz mesélni. Mi az, amit fontosnak szoktál látni egy ilyen eseményen, amikor a háttérbe vagy, és mégis fókuszálsz olyan emberekre, eseményekre, részletekre, amik kikerülnek az internetre?
2: Alapvetően az én célom nem az, hogy ezek a képek a nyilvánosságban megjelenjenek. Tehát nem így tekintek rájuk startból. Persze ez is a része, és természetes folyamat az, hogy ezt a külvilág, és úgy igazából mindenki meglássa. Én amire hangsúlyt szoktam fektetni, és szerintem ez is az egész, ez most már MKT mellett inkább a fotózásnak a... De végsősorban ezt az MKT-ről is rá lehet húzni. Sőt, nagyon is, hogy az emberek. A fókuszban mindig is az emberek lesznek. És az a kis világ, amit a Jóisten belénk teremtett. És ezt igyekszem visszaadni. A közösség formáját, az emberek mienségét, az ottani hangulatot, azokat a cselekedeteket, azokat a programokat, amik történnek, azokat minél hitelesebben, minél őszintébben és minél bentebbről, minél intimebben visszaadni az embereknek. Főként azoknak, akikről készül. De hiszem azt, hogy későbbiekben majd ez lesz az, ami a külső embereket is megfogja.
1: Melyik lesz a következő alkalom? Ezt nyilván tőled kérdezem, mert te látsz inkább bele.
2: Magának az MKT-nak a következő állomása az a nyári gyakorlat lesz. Ez igazából az a közeg, ahol valójában tudnak gyakorolni, és gyakorlatba ültetni mindezt azt a tudást, azt a tapasztalatot, amit az első két szeminárium alatt megszereztek, magukban szívtak. Ezt tehetik igazából a saját gyülekezetükben, vagy néhányokkal majd az idei Váltsirányt Ike Fesztiválon is találkozni fogunk, vagy igazából ott lesznek velünk, mint önkéntes, mint munkatárs, és még az év vége fele ránk egy harmadik szeminárium, ahol mindezt kiértékeljük majd a nyári gyakorlatot, illetve még nagyobb hangsúlyt fogunk fektetni arra a közösségre, ami itt születőben van, és igazából beleszületik majd az egész ikés közösségbe.
0: Az elmúlt percekben Polgár Dávid István szervezővel és Vég Hunor Szabolcs résztvevővel beszélgettünk a második alkalommal megszervezett munkatársképző tanfolyamról.

0: Kárpátalja. A május éjszakája mindig különleges hangulatot hordozott. A természet ébredésével együtt a szívekben is új remények, szerelmek és hagyományok keltek életre. Becske Adrián, a Viski Folk Műhely zenei szekciójának koordinátora mesél nekünk a május éjszakájának varázsáról. Megtudhatjuk, hogyan készültek egykor a fiatalok, milyen szerepe volt a szerenádnak, a május kosárnak és a május fának, és hogyan élnek tovább ezek a hagyományok napjainkban.
1: Ugye május 1 előtt éjszaka vagy esti órában indul a közösségi program, és aztán végén pedig egy szerenázásos maratonnal folytatódik. Mesélj ennek a hátteréről, ennek az elmúlt 8 évnek az időszakáról.
2: Hát ezt a hagyományt mi az elődeinktől kaptuk meg. Én is, mint gyerekeként emlékszem, hogy amikor elérkezett ez az este, és tényleg nagy izgalommal vártuk, hiszen több fázisa van ennek a hagyománynak. A kisfiúk viszik a kislányoknak a virágkosarat, ilyen kisebb kosarak, ilyen cserepesek, vagy a májfát. Fát állítanak. Sajnos ebből egyre kevesebb van, de még mindig fellelhető volt az éjszaka folyamán, figyeltem, hogy hol mit látunk. Feldíszítik szalagokkal, lufival, és akkor a lányoknak a kapujába állítják, és ahogy tovább haladunk, ugye korba vagy időbe, a nagyobb fiúk viszont már a barátnőknek, akiknek elég komoly szándékaik vannak, nagy virágkosarakat visznek, és ezt kíséri az éjjeli szerenádozás. Tehát ezt a hagyományt, ahogy említettem is, mi az elődeinktől kaptuk meg, és ezt úgy így egybe foglalva azt csináljuk, hogy a Viski tájházba ebből a szerenádozásos részt mi ezt így közösségi szinten csináljuk, és ez úgy kapcsolódik hozzám, hogy a Viski folkműhelyben a vonós hangszereket oktatom, és minden évben újabb és újabb diákokat csatlakoztatok ehhez a szerenádhoz. A műsorrend, vagyis az éjjeli szerenádrend, az szintén az, amit még ott Forgon Laci bácsék húztak, meg Cébei Lajos bácsék, meg annak idején még Csüri Lajos bácsék, meg Pálkari bácsék, ezek mind a nagy viski zenész elődök, mi tőlük tanult, vagy hát nem tőlük, de azt a szerenádos rendet tanítom be az ifjú viski zenészeknek. Én úgy gondolom, hogy ha ők már egyszer innen elmennek, mert sajnos ez benne van a pakliba, azért az én útravalóm nekik az, hogy egy viski népdalcsokorral és a május éjszakai renddel bocsátom őket útjukra, hogy ne felejtsék el, hogy honnan jöttek, és hová tartoznak, és hogy várjuk őket nagyon sok szeretettel vissza. És akkor ennek kerítettünk egy ilyen hagyományőrzéses alkalmát, hogy a tájházba hívogatunk mindenkit, ez egy nyílt program, aki szeretné meghallgatni, hogy őrizzük mi a hagyományt, és hogy elevenítjük fel ezeket a szokásokat. Ott a gyerekekkel közösen egy nagy májfát feldíszítettünk, és elmondtuk, hogy mi ez a hagyomány, aki még esetleg nem találkozott vele, és elég szép számra sikeredett, közel 50-60 fő volt tegnap este a Viski tájházba, és akkor ott elkezdjük a szerenádot. Előzetesen azért mindenkinek kiküldem a szöveget, akinek nincs, akkor kinyomtatom, és kezükbe adjuk, hogy ez tényleg úgy hangzódjon, mint egy nagy kórus. És ez nagyon-nagyon, tényleg nagyon szépre és nagyon meghatóra sikeredett. Ott vagyunk, még egy kicsit együtt beszélgetünk, és aztán elindul ez az egész csapat a következő helyszínekre. Ilyenkor megyünk a parókiára, utána iskolaigazgató, KMKS elnök, a városháza képviselőjéhez. Tehát vannak ilyen tisztelethelyeknek, nevezzük mi ezt. És aztán a zenész gyerekeknek, mindenkinek van egy egy lehetősége, hogy ahol ő szeretne, ott húzzuk az ő zenéjét. Hát a zenész fiúk azért még inkább az anyukáknak húzták. Úgyhogy így sikeredett be tegnapra 17 vagy 18 hely végül, úgyhogy tényleg nagyon jóra sikeredett. Nagyon élvezték az újonnan érkezettek is, mert tavaly 3 hegedűs volt, idén pedig már 6. Hát, hogy folyamatosan bővítjük a csapatot, és az ifjoncoknak is nagyon megtetszett ez a szokás.
3: Milyen volt a fogadtatás, igen? Vagy mivel illik viszonozni a szerenádot, amit visztek?
2: Hát a fogadtatás az minden évben nagyon-nagyon nagy és nagyon szeretettel fogadnak minket mindenhol. Az tény, hogy ugye már, tehát nem tudjuk titokba tartani, hogy na most oda is megyünk, meg oda is megyünk. Az lenne a meglepetés, ha egy-egy helyre nem mennénk, ahol előző éven voltunk. Hát ilyenkor, ugye amikor a szerenád elkezdődik, akkor az, akinek visszük, akkor ő fogadja azzal, hogy vagy az ablakon kukucskál ki, ugye az utolsónál, a Nyisd ki babám az ajtónál van az, hogy neki a villanykapcsolgatással kell jelezni, hogy fogadja-e a szerenádot, vagy nem fogadja a szerenádot. Ugye ez onnan jön ez a szokás, hogy annak idején, amikor ez tényleg még meglepetés volt, vagy a lány nem tudta, hogy a fiútól szerenádot fog kapni, akkor ezzel jelezte, hogy fogadja-e a fiú közeledését, vagy úgymond szerelmi vallomását, vagy nem fogadja. Ha nem volt villanykapcsolgatás, akkor elkullogtak. Ha volt villanykapcsolgatás, akkor pedig fogadta a szerenádot, kijött, és megvendégelte a zenészeket. Ez a hagyomány is fennmaradt, akkor egy kis üdítővel, csokoládéval, egy kis ilyen apró süteménnyel vendégelik meg a résztvevőket. Hát ezt mi felduzzasztottuk a pár zenészről, tényleg, ahogy mentünk tovább, akkor jöttek velünk azok a tagok is, akik kíváncsiak voltak, hogy ez hogy zajlik tovább, vagy egyszerűen egy jó estét szerettek volna maguknak. Persze hajnali 3-ig nem kísért minket ez a nagy énekkar. Folyamatosan így, aki úgy útba esett haza, akkor már ő ott maradt, de hogy elég sokáig jöttek, és ez tényleg nekem is egy nagy öröm, hogy van értelme a munkának, és hogy másnak is fontos ez, meg közös ügy, és hogy így egybe vagyunk, és ezek között a szürke hétköznapok, meg minden gonddal terhelt hétköznapokban ez egy ilyen üdes színfoltja volt ez a szerenádozás, és hogy tényleg azt láttam, hogy nagy lelkesedéssel jöttek velünk a többiek is.
1: Visken, korábban sok zenekar jártatta ezt az éjszakát, még a háború idén is több zenekarról tudtunk, akik veltek párhuzamosan, muzsikáltak.
2: Igen, ez most is így volt, tehát még volt egy felnőtt zenekar, ugye ők igazából, tehát ők azok, akik azt a hagyományt őrzik, hogy fiatal emberek, vagy férjek, vagy ilyen nősülendő fiúk megkérik őket, hogy akkor hozzanak szerenádot a kiválasztottjuknak, és most is így volt ilyen. Mi inkább a hagyományőrzésre állunk rá, hogy akkor a gyerekeknek is érdekes lett. Tehát inkább közösségi programot csinálunk belőle, mert hát ez a mi profilunk. De volt párhuzamosan most is volt egy zenekar, aki tőlünk, velünk együtt, vagy tőlünk függetlenül, tehát nekik is vannak ezek a biztos pontok, vagy ilyen tiszteletzenék, ahol ők is megjárják. Tehát volt olyan hely, ahol ide nem találkoztunk, de tavaly találkoztunk. Tehát van, aki 2 éjjeli zenét kapott.
0: Az elmúlt percekben Becske Adriennel, a Viski Folk Műhely zenei szekciójának koordinátorával beszélgettünk. Erdély püspöki vizitációt fogadott a Székelykagas Református Egyházközség áprilisban, amelyben a legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki részt vett. Együtt készültek a presbiterek, a nőszövetségi tagok, a vallásórások és a roma gyermekek csoportja. A gyermekek éve alkalmából a gyülekezet egy emlékfát is elültet a templom kertjében. A gyülekezet életéről és az előkészületekről a helyi lelkipásztorral, Molnár Endrével és feleségével, Molnár Andrával beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
4: Püspöki vizitációt fogadott a Székelykagasdi Református Egyházközség. Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk a gyülekezeti életről.
5: Hát a Székelykagasdi Református gyülekezetben nagyon jó emberközeli és istenközeli tevékenységek folynak. Egy több mint 500 lelket számláló gyülekezeti közösségről beszélünk. Vasárnaponként istentiszteletek vannak, nőszövetségi alkalmak, bibliaórák, gyermekcsoportok, ifi csoportok, van egy roma gyerek csoport vallásóránk, ahol úgy, mint a többi csoportban, nagyon lelkes gyerekek jönnek el.
4: És úgy tudom, hogy nincsenek feljegyzések, hogy lett volna a közelmúltban püspöki vizitet.
5: Nem volt a közelmúltban. Sőt, egyáltalán nem is emlékszem, nem találtam arra utaló bejegyzést, hogy lett volna a püspöki vizitáció. A gyülekezetünk több mint 3 évszázados létezése óta, és nagyon örvendünk ennek a vizitációnak, és kitüntetve érezzük magunkat, megtisztelő a püspök úrnak a látogatása, és a vizitációs bizottságnak a látogatása egy kedves, jó hangulatú alkalom.
4: Hogyan készültek erre a találkozásra?
5: Hát a vizitáció alkalmával ugye megvizsgálják a gyülekezetnek az életét, úgy a lelkipásztornak a szolgálatát, a munkáját, mint magát az egész gyülekezetet. Az irodában megvizsgálnak mindenféle iratokat, ez így van rendjén is, így van jól. Szakmai, hasznos tanácsokat kapunk, melyeket majd a szolgálatunk elkövetkezendő időszakában jól tudunk hasznosítani, hogy jobban menjenek a dolgaink. A gyülekezetet is, a nőszövetséget, a presbitereket, a vallásórásokat, az ifiseket is meglátogatja a vizitációs bizottság, majd pedig lesz egy közös ünnepi istentisztelet. Készültünk a kórusunkkal, a gyerekekkel fogunk énekelni, és mivel, hogy az idén a gyermekek éve van, akkor arra gondoltunk, hogy a főtiszteletű úrral és a gyerekekkel a templom udvarán egy emlékfát fogunk majd az istentisztelet után elültetni. Úgyhogy azt is előkészítettük, és lázasan örömmel készülünk erre az alkalomra.
4: Ön, mint aki így közelebbről benne van ebbe a gyülekezet formálásba, úgymond, mit tud elmondani a gyülekezeti életről, milyen ez a faluban?
6: Hát mi nagyon jól érezzük magunkat ebben a faluban. Már több mint 20 éve itt vagyunk, és tényleg úgy érezzük, mint hogyha egy családban érkeztünk volna. Valahogy úgy érezzük, hogy mint hogyha itt nőttünk volna fel, megismertük az embereket, valahogy úgy ráérzünk egymásnak a gondolatára is, vagy hogy mit szeretnének, odafigyelünk egymásra, és emiatt van az, hogy tényleg, hogy az az összefogás, hogyha valamit szervezünk, akkor tényleg mindenki itt van, segítséget érzünk, hogy egymás segítsük. Úgy mi, mint a gyülekezeti tagok segítenek bennünket is. Tegnapi nap nekem számomra ez egy nagyon ünnepélyes hangulat volt, mindannak ellenére, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk, készült az imaházban a tőzött káposzta, és egy csoport a süteményekkel foglalkozott, egy csoport meg a hidegtállal dolgozott, ugyanakkor mi meg készültünk a kórussal, tehát egy terembe annyi aktivitás egyszerre, mindenki tudta, hogy mit kell csináljon, úgyhogy nagyon-nagyon szép alkalom volt látni azt, hogy tényleg mindenki oda teszi magát.
4: És volt itt külön találkozás a roma gyerekek csoportjával, nekik külön foglalkozások vannak így rendszeresen tartva.
6: Igen, vallásórát szoktunk tartani a gyerekeknek, és a vallásórás gyerekek után ők következnek. Tehát próbáltuk már a vakációs biblia heten, hogy együtt tartsuk meg, de sajnos, hogy annyira nem ismerik a nyelvünket, hogy akár a román nyelvet se, hogy hiába beszéltünk magyarul, románul, egyszerűen nem tudtuk lekötni a figyelmüket, és így rájöttünk, hogy nekik külön alkalom kell. Úgyhogy nagyon jól tudunk haladni velük, nagyon-nagyon fogékonyak, odafigyelnek, bátrak. Talán úgy érezzük, hogy most ők nagyon-nagyon akarnak felzárkozni.
7: És hallottam, hogy énekeltek a tiszteletes úrral egy cigány nyelvű éneket. Emiatt meg kellett tanulják akár önök is az ő nyelvüket?
6: Igen, megtanultuk. Hát igazából ez úgy szokott lenni, hogy vakációs bibliahelyten mindig abban gondolkozunk, hogy mindenkinek jó legyen, és akkor román gyerekek is szoktak járni, meg ugye roma gyerekek is, és mivel hogy nagyon nagy arányban járnak a nagyon, tehát ott van 20-30 magyar is, ugyanennyi cigány gyerek jár el a vakációs bibliahelyten, és behoztam a magyar éneket, román éneket, és akkor bejött a cigány ének is, és már ott kezdtük el ezt az éneket, de igazából ott jöttünk rá, hogy a magyar gyerekek is szerették ezeket az énekeket, és nem haragudtak meg a roma gyerekek, hogy énekeltünk az ők nyelvükön. És így jött az ötlet, hogy akkor legyen nekik külön csoportjuk.
4: A gyülekezet és a lelkipásztor család között érezhető a kölcsönös támogatás. A falu egyik lakója a családot méltatta, akikre elmondása szerint mindig lehet számítani.
8: Én már ahogyképes idős vagyok, és szinte legrégebbi nőszövetségi tag egyike, de az a lényeg, hogy összetudják fogni a falu középosztályát és fiataljait, mert ez nagyon-nagyon fontos, és bármilyen tevékenységben, bármi problémával lehet rájuk számítani, de egy biztos számításuk lehet akárkinek. Egy szuper család, szuper.
4: A gyerekek kérdésünkre elmondták, ők is nagyon várták a találkozást.
0: Vártátok a püspök urat?
9: Igen.
0: És jártok templomba?
9: Én igen.
10: Én igen.
11: Én igen. Is igen.
12: Én igen.
13: Én is. Igen.
0: Szoktatok énekelni?
14: Igen.
15: Igen. Igen.
4: A gyülekezet tagjai pedig beavattak, hogyan élték meg ezt a vizitációt.
16: Nagyon örventünk ennek a vizitációnak, csak kicsit meglepetés volt, mert ilyenben nem volt részünk még soha. És nem tudtuk, hogy kell, mit kell csinálni, ugye vár, mert milyen a falusi ember. Mindent úgy akar, hogy jó legyen. És mindent úgy, hogy ne valljon szégyet. Mi ennek érdekében eleinte kicsit féltünk, de ahogy jött az idő, megbátrodtunk a gondolatta, és azutától mi vártuk. Hál' Istennek eljött ez a nap is, és itt vagyunk együtt, közössége, és örvendünk, hogy megértük ezt a nem mindennapi ünnepét. Reméljük, hogy a püspök úr jól fogja érezni magát, és jó emlékekkel megy el Kakasról, és majd még eszébe jutunk, hogy létezik Székely Kakas is, és elmegy a hírünk másfelé is.
0: Hogyan készültek fel a gyülekezet különböző csoportjai?
4: A nőszövetség tagjai étel

0: Hát ez mindenképp nagy esemény a mi egyházközségünk életében. Erre még nem volt példa, mindenképp nagy eseményként éljük meg. Készültünk is, próbáltuk oda tenni magunkat. Mindenki a maga módján, a lehetősége szerint, mindenki ideje szerint kapcsolódik. Ilyenkor ki szoktuk takarítani a templomot, persze nem csak erre az alkalomra, ezt szoktuk gyakorolni időközönként, de ilyenkor odafigyelünk jobban a részletekre, az imaházat is kitakarítjuk, rendbe tesszük az udvart, tehát úgy, mint amikor vendégek érkeznek, és főleg fontos vendégek számunkra. Ugyanakkor a szeretett vendégség az jelentős a mi közösségünk életében, ezt szerintem nagyon jól is gyakoroljuk, mivel az egyházközségünkben gyakran vannak események, már nagyon gyakorlatiasan oldjuk meg ezeket, tudjuk, hogy ki aki süteményt készít, ki aki töltött káposzta elkészítésében segít, vagy akár bármilyen más menüben. Persze készítettünk erre az alkalomra is süteményeket, reméljük, hogy ízletes lesz a vacsora, oda tettük magunkat.
1: A vizitációt záró istentiszteleten részt vettek a környék lelkészei is, jelenlétükkel támogatva az egyházközséget.
2: Én csak az istentiszteletre érkeztem, azóta vagyok itt, de nekem egy nagyon kellemes élmény volt. Az ige hirdetés, a felszólalók, amit mondtak, ahogy mondták, ahogy segítettek betekinteni abba, hogy mi is történt itt. Biztos, hogy nagyon sok minden, aminek nem voltunk részesei, de így már egy kicsit mégis benne találjuk magunkat. Nagyon szeretem a zenét, nagyon tetszett az, ahogy lelkesen énekeltek, a gyülekezet kórusa, ifjai, örvendek, hogy a kollégánkat így is támogathattuk, hogy eljöttünk és jelen voltunk, és hogy ilyen sok kolléga eljött, hogy énekelhettünk mi magunk is, ezt megígértük neki, hogy fogunk, örömmel énekeltünk. Nekem minden mozzanata nagyon áldásos és építő volt.
1: A nap végén mindenki hálával és elégedetten tekintett vissza a találkozásra, amelyet a gyülekezet egy emberként közösen szervezett meg, ünnepként élve meg azt.
3: Így, hogy eltelt ez a nap, hogyan élték meg, hogyan érezték magukat?
4: Hát élményekbe gazdag volt. Szép, nagyon szép volt. És tényleg így olyan hamar össze is jött minden. Itt egy páran egy-kettőre megterítettük azt. Aztán, mire jöttek a presbiterek a gyűlésből vissza, hogy segítsenek nekünk, minden el volt intézve. Hát itt most mit kell csinálni? Hát semmit, mert mi mindent megcsináltuk. Szóval nagyon szép volt. Szép volt maga az igék, a minden. Összességében volt szép minden.
5: Hálások vagyunk mindené, hálások, és adjon a Jóisten erőt, kitartást mindenkinek továbbra is. Sok ügyes segítségünk volt a fiatalok. Tessék végignézni, mindig voltak segítettek. Maximális. Most már túl vagyunk mindene. Úgy érzem, hogy elégedett mindenki. Mi is most már. Megsegített a Jóisten.
6: Az elmúlt percekben Molnár Endre lelkipásztorral és feleségével, Molnár Andreával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
7: Ben a Baba Jazz Band műveit sugározzuk.
8: Bejárhatod kétszer a világot, olyan város nincs, mint Budapest.

Gyönyörűbb Budapest soha nem volt talán. A vén tabán már csupa virág, a fény tovaszál. Színes álmok taván sohasem volt még szebb világ.

járt-e fenn a halászbástyán, mikor már a nap lement? Esti csókját takarta árnyával a parlament? Tudja, hogy éjszak egy árkád mélyen mi sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még?

Van egy édes kis hely Budán, csak szerelmes járat csupán. Nagy fák alatt, kis padok, ragyognak a csillagok. Volt egy siker, nagy tapsvihar, onnan indult sok-sok nyári dal. Itt hajnalban Pestre vitt az alagút, másnap már mindenki így.

A Baba Jazzben műveit sugároztuk. Ezzel homokóra adásunk végére is értünk, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen Lukács Orsolya kollégám várja önöket az ébresztő reggeli műsorunkkal. Mihály Bulgakov orosz író gondolatával búcsúzom önöktől, amely így

szól. A magány fontos, mély gondolatokat szül. Szemlélődés, nyugalom, bölcsesség. Indítsuk ezzel a gondolattal a napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 3 órában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallhatták. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat május 15-én, ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. A pont és idő 6 óra, most híreink következnek.
2: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Hétfőn konzultálni Kusordán a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Románia hozzájut 2,6 milliárd euróhoz, de elveszíthet 15 milliárdot. Idén sem marad el tusványos, a részletekre azonban még várni kell. Nem csak megmenekült, meg is újult, és az erdélyi zsidó múzeumnak ad otthont a pusztulásra ítélt műemlék. A meteorológusok előrejelzése szerint ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Nikusordán államfő hétfőn a Kotrocsenyi palotában konzultálta a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról, közölte tegnap az elnöki hivatal. A román alkotmány rendelkezései alapján Nikusordán román államelnök a Kotrocseny palotába hívja a román parlamentben képviselt politikai pártok és szervezetek elnökeit és képviselőit, hogy konzultációkat folytassanak a miniszterelnök jelölt kijelöléséről, jelentette be tegnap az elnöki hivatal. Az Euronews néhány nappal korábban források alapján arról számolt be, hogy az elnök asztalán 4 kormányzati forgatókönyv szerepel, 2 technokrata megoldás, illetve 2 kisebbségi kabinet. Sajtóértesülések szerint az államfő inkább a technokrata megoldások felé hajlik. Jon M. Jonica, politikai elemző szerint a technokrata miniszterelnökkel szembeni kritikák könnyen visszaüthetnek Nikusordán elnökre. Szerinte az elnök azt próbálja megtalálni, amit a legkisebb közös nevezőnek nevezhetünk, vagyis egy olyan miniszterelnök jelöltet, akit a 4 korábbi koalíciós párt elfogadhat. Az Európai Bizottság jóváhagyta a román helyreállítási terv keretében benyújtott 2,6 milliárd eurós kifizetési kérelmet, jelentette be tegnap Ilie Bolozsán. Viszont ha a bukaresti hatóságok nem hajtják végre az Európai Bizottság által várt reformokat, az ország elveszíthet 15 milliárd eurót. A kormányülés utáni sajtótájékoztatóján a miniszterelnök fontos fejleménynek nevezte a 2,6 milliárd euró odaítéléséről szóló brüsszeli döntést, hangsúlyozva, hogy ennek köszönhetően júniustól ki lehet fizetni a Pénérérébe foglalt beruházások kivitelezőit. Bolozsán szerint alapvető fontosságú, hogy Románia ne veszítse el a Pénérére keretében elérhető visszanemtérítendő uniós támogatásokat és hiteleket. A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hónapokban részt vettek az Európai Bizottság kérdéseinek tisztázásában, külön is megemlítve Drágos Püszlárut, az európai beruházásokért és projektekért felelős ügyvivő minisztert. Bolozsán hozzátette, hogy a csütörtöki kormányülés főnapi rendje pontjai is az uniós források lehívásához kapcsolódtak. Sajtótájékoztatóján a kormányfő elmondta, hogy a következő 2 hét kulcsfontosságú lesz az uniós pénzek lehívásával kapcsolatos brüsszeli tárgyalások lezárása szempontjából. Az idei évben több magyarországi támogatásokra is támaszkodó erdélyi rendezvény sorsa vált bizonytalanná, egyes fesztiválokat nem szerveznek meg, mások pedig

0: Még jóval visszafogottabb formában készülnek, a kialakult helyzetben sokakban felmerült a kérdés, hogy mi vár Erdély egyik legismertebb, többnyire magyarországi finanszírozásból megvalósuló közéleti és kulturális eseményre, a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktáborra, közismertebb nevén Tusványosra. Popa Ilona a Krónikának elmondta, ahogy az a rendezvény honlapján is megtalálható, idén 35. alkalommal szervezik meg a Nyári Szabad Egyetemet és Diáktábort július 21-e és 26-a között Tusnádfürdőn. A fesztivál mottója veled teljes, és mindenkit szeretettel várnak. A szervezés jelenleg is zajlik, ezért egyelőre nem tudnak további információkat közölni az idei rendezvényről. Hozzátették ugyanakkor, hogy a nyár elején a fesztivál közelettével várhatóan már részletesebb tájékoztatást nyújthatnak, mind az esetleges változásokról, mind pedig a programkínálatról. Befejeződtek a Máramaros megyei Színérváralja patinás zsinagógájának felújítási munkálatai, ami mérföldkövet jelent a helyi zsidó emlékezet a város kulturális örökségének védelmében, közölte az Asociácia Máramures Heritage Egyesület. A Nagybányán működő Máramarosi Zsidó Örökség elnevezésű civil szervezet közölte megújult Színérváralja patinás zsinagógája. Ez az épület, amely a kulturális sokszínűség és az együttélés valódi szimbólum, egy átfogó restaurálási folyamat révén született újjá. A projekt nem csak a szerkezeti megerősítést tűzte ki célul, hanem a színérvájai közösség történelmi identitását meghatározó építészeti részletek kiemelését is. Szerepel a civil szervezet közleményében. Mint beszámoltak, az ingatlan mélyreható átalakuláson ment keresztül, az egykor pusztulásra ítélt műemlék vibráló kulturális központtá válik. Színérváralja a Szamos jobb partján Máramaros megye nyugati peremén fekszik, Nagybányától 26 kilométerre északnyugatra, Szatmár-Németitől 36 kilométerre délkeletre. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Kronika.ro, a Maszol.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Jeremiás próféta könyvének 50. részének 5. verse.

0: Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Péter apostol második levelének első részének 5-től 7-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektrákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektrákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten hozzánk intézett üzenete Nagy József, a Magyarországi Nyíregyháza, Örökösföldi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk, a pálapostól a Roma beliekhez írt levele 8. fejezetének a 31-től 39-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen minden.

Mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Ikrek beszélgetése című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy József vagyok, a Nyíregyháza Örökösföldi Református Egyházközség lelki pásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 8. fejezetéből olvasok, a 31. verstől a 39. versig. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás? Üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség? Vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágói juhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Hallottál már a kovalens kötésről? És különféle oldható és oldhatatlan kötésekről? És hallottál-e arról, hogy valaki fogadalmat tesz, hogy összeköti az életét egy másik emberrel? A munkahelyeden vajon milyen kötéssel vagy? Végleges a szerződésed? Vagy csak határozott idejű? Ez a világ, amiben élünk, tele van a kapcsolódás különféle formáival. Vannak nagyon tartós kötések, amikben az anyagok úgy olvadnak egymásba, hogy szétválaszthatatlanul egyek lesznek. Máskor meg éppen az a lényeg, hogy meghatározott időre legyen kapcsolat, de ha a szükség úgy hozza, lehessen feloldani a köteléket. Az ember Istennel való kapcsolata egy nagyon különleges kötelék. Isten úgy teremtett minket, hogy ez a kötelék nagyon szoros volt. Az édenkerti leírás még úgy mutatja be az ember és Isten kapcsolatát, hogy azt hihetnénk, ezt soha semmi nem fogja megrontani. De nagyon jól tudjuk, saját tapasztalatunkból is tudjuk, hogy ez sajnos nem így van. A bűn megrontotta azt, ami tökéletesen jónak indult, és kihatása lett ennek az egész kapcsolati hálónkra. Legyen szó családi kötelékekről, a munkához való viszonyunkról, az egyházzal vagy a politikával való érintkezésünkről, mindenre kihatása van ennek a kapcsolatromlásnak. Jézus Krisztusban viszont Isten valami olyat adott nekünk, ami egy egészen más minőséget képvisel, mint az addig megszokott. Krisztusban az Isten úgy jön közel az emberhez, hogy nem az emberi erőre bízza a kapcsolatnak, a kötésnek az erejét, hanem Krisztus végtelen erejére. És ez csodálatos módon biztonságossá teheti az életünket. Nem kell aggódnunk, hogy vajon mikor és mi fogja az életünket újra próbára tenni, elragadni az Isten közelségéből. Mert Krisztus ragadott meg, és ő tart karjaiban bennünket. Ez pedig azt jelenti, hogy a legerősebb kötelékben, a legbiztonságosabb kapcsolatban vagyunk, mert az ő keze még a halálnál, a kárhozatnál is erősebb maradt, és ma is az. Ne bízz magadban, de bízz bátran Jézus Krisztusban, és akkor senki és semmi nem tudja az életedet elválasztani őtőle. Ez pedig az örök életet jelenti számodra.
Amen. Urunk, köszönjük, hogy körbevesz két kezed, hogy hatalmas karod vezet. Köszönjük, hogy a tenyeredbe írtad fel a nevünket. Köszönjük, hogy biztonságban van az életünk. Tegyél minket is hűségessé, kérünk, veled és egymással való kapcsolatainkban, hogy ne sodorjon ide-oda az élet, hanem örök megmaradásunk legyen Krisztus Jézus által. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete, Nagy József, a Magyarországi Nyíregyháza örökösföldi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól rómabeliekhez írt levele 8. fejezetének 31-től 39-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Ikrek beszélgetése című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak. Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Pál apostol rómaiakhoz írt levele, 8. részének 38. és 39. verse. Az ikrek beszélgetése. Úgy történt, hogy ikrek fogantak az anyamében. Ahogyan növekedtek, úgy növekedett hálás örömük is. Hát nem nagyszerű, nem csodálatos, hogy élünk, szólalt meg az egyik. Így kezdték világukat felfedezni. Amikor pedig felfedezték azt a bizonyos zsinort, amely anyjukhoz kötötte és táplálta őket, lelkendező örömben törtek ki. Milyen végtelen az anyánk szeretete, hogy saját életét osztja meg velünk. Így teltek a napok, a hetek, a hónapok. Aztán egyszer csak észrevették, hogy nagy változások történnek. Mit jelentsenek ezek a változások? Kérdezte egyikük. Ez azt jelenti, hogy hamarosan elhagyjuk majd ezt a csodálatos világot. Morfondírozott a másik. De én egyáltalán nem akarom elhagyni ezt a világot, csattant fel a másik. Én örökre itt szeretnék maradni. Hát nincs más választásunk, mennünk kell, felelte a testvére, és még kissébb bizonytalanul hozzátette. Talán mégis van élet a születés után. Ugyan már, hogy lehetne, ellenkezett a testvére. El fogjuk veszteni az éltető zsinort, és anélkül meg hogyan lehetne életben maradni. Meg aztán mások is voltak már előttünk itt, ebben a mélyben, azoknak is el kellett menniük, de egyikük sem tért vissza sohasem. Egyikük sem mondhatta meg, hogy valóban lenne élet ott, kinn is. Nem. Hamarosan közeledik a vég, hidd el. Egyre lehangoltabb lett, végül kifakadt. Ha a fogamzás a születéssel végződik, mi értelme van egyáltalán ennek a méhen belüli életnek? Teljesen értelmetlen az egész. Sőt, még az is lehet, hogy ez a bizonyos anya nem is létezik. De hát léteznie kell, ellenkezett a másik. Hogyan kerülhettünk volna különben ide, és maradhattunk volna életben eddig? Láttad te valaha is ezt az úgynevezett anyát? Esetleg csak a képzeletünk szülte. Mi találtuk ki, hogy jobban elviseljük ezt az életet itt. Így teltek utolsó napjaik az anyamében. Kétségek, kérdések, félelmek gyötörték őket. Aztán elérkezett a szülés ideje. Amikor az ikrek elhagyták eddigi világukat, szemük kinyillott, rácsodálkoztak az új világukra, és amit ott láttak, az minden képzeletüket messze felülmúlta.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Ikrek beszélgetése című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
3: Ébresztő!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat péntek reggeli ébresztő műsorunkban, a mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mihály Bulgakov orosz író gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. A magány fontos, mély gondolatokat szül, szemlélődés, nyugalom, bölcsesség. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Hamarosan rövid híreket mondok, kalendáriumot lapozunk és ünnepelkeinket köszöntjük. 7 órakor híreket hallhatnak, amelyet Krédó hitépítő műsorunk követ, 7:30-tól rövid híreket hallhatnak, amelyet aktuális összeállításunk követ, végül pedig áhítattal zárjuk majd műsorunkat. Hogyha tehetik, tartsanak velünk! A pontos idő 6:30, most rövid híreink következnek.
2: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Hétfőn konzultál Nikus Ordán a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Románia hozzájut 2,6 milliárd euróhoz, de elveszíthet 15 milliárdot. Idén sem marad el tusványos, a részletekre azonban még várni kell. Nem csak megmenekült, meg is újult, és az Erdélyi Zsidó Múzeumnak ad otthont a pusztulásra ítélt műemlék. A meteorológusok előrejelzése szerint ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő hétfőn a Kotrocsenyi palotában konzultálta a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról, közölte tegnap az elnöki hivatal. A román alkotmány rendelkezései alapján Nikus Ordán román államelnök a Kotrocseny palotába hívja a román parlamentben képviselt politikai pártok és szervezetek elnökeit és képviselőit, hogy konzultációkat folytassanak a miniszterelnök jelölt kijelöléséről, jelentette be tegnap az elnöki hivatal. Az Euronews néhány nappal korábban források alapján arról számolt be, hogy az elnök asztalán 4 kormányzati forgatókönyv szerepel, 2 technokrata megoldás, illetve 2 kisebbségi kabinet. Sajtóértesülések szerint az államfő inkább a technokrata megoldások felé hajlik. Az Európai Bizottság jóváhagyta a román helyreállítási terv keretében benyújtott 2,6 milliárd eurós kifizetési kérelmet, jelentette be tegnap Ilie Bolozsán. Viszont ha a bukaresti hatóságok nem hajtják végre az Európai Bizottság által várt reformokat, az ország elveszíthet 15 milliárd eurót. A kormányülés utáni sajtótájékoztatóján a miniszterelnök fontos fejleménynek nevezte a 2,6 milliárd euró odaítéléséről szóló brüsszeli döntést, hangsúlyozva, hogy ennek köszönhetően júniustól ki lehet fizetni a PNRR-be foglalt beruházások kivitelezőit. Bolozsán szerint alapvető fontosságú, hogy Románia ne veszítse el a PNRR keretében elérhető visszanemtérítendő uniós támogatásokat és hiteleket. A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hónapokban részt vettek az Európai Bizottság kérdéseinek tisztázásában, külön is megemlítve Drágos Püszlárut, az európai beruházásokért és projektekért felelős ügyvivőminisztert. Az idei évben több magyarországi támogatásokra is támaszkodó erdélyi rendezvény sorsa vált bizonytalanná, egyes fesztiválokat nem szerveznek meg, mások pedig jóval visszafogottabb formában készülnek. A kialakult helyzetben sokakban felmerült a kérdés, hogy mi vár Erdély egyik legismertebb, többnyire magyarországi finanszírozásból megvalósuló közéleti és kulturális eseményre, a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktáborra, közismertebb nevén Tusványosra. Popa Ilona a Krónikának elmondta, ahogy az a rendezvény honlapján is megtalálható, idén 35. alkalommal szervezik meg a nyári szabad egyetemet és diáktábort július 21-e és 26-a között Tusnádfürdőn. A fesztivál mottója veled teljes, és mindenkit szeretettel várnak. Befejeződtek a Máramaros megyei Színérváralja patinás zsinagógájának felújítási munkálatai, ami mérföldkövet jelent a helyi zsidó emlékezet a város kulturális

pusztulásra ítélt műemlék vibráló kulturális központtá válik. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro, a maszol.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. Híreket legközelebb 7 órakor hallhatnak, most a napkalendáriumát lapozzuk fel Szabó Anitával.

Május 15-ét írunk, ez az év 135. szökőévben 136. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 230 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1429. május 15-én első Blanka navarrai királynőt Pamplonában a férjével II. Jánossal együtt királlyá koronázzák. 1464. május 15-én volt a York párti győzelem a Hexami csatában. 1917. május 15-én Horthy Miklós sorhajó kapitány vezetésével a magyar flotta Novara, a Helgoland és a Szajda gyors cirkálókból álló hajóraj kiegészülve a Csepel és a Balaton torpedódorombolókkal győztes tengeri csatában feltörte az Adriai tengert, az Ortantó szorosban lezáró tengeri zárat. Amikor a Novara parancsnoki hídja közvetlen találatot kapott, Horthy Miklós sebeinek ellátása után hordágyról vezette a csatát. 1937-ben ezen a napon Albániában kitör a kormányellenes delvinai felkelés. 1944. május 15-én felállítják az első magyarországi gettót. 1945-ben ezen a napon Jugoszlávia teljes területe felszabadul. 1951. május 15-én Magyarországon létrehozzák az állami egyházügyi hivatalt. 2018. május 15-én létrejön az Oroszország és az Ukrajnától elfoglalt Krím-félsziget közötti közvetlen összeköttetés, miután átadják a krasznodari határterületet és a félszigetet összekötő közel 19 km hosszú hidat. A hídon elsőként Vlagyimir Putyin orosz államfő hajtott végig. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek május 15-éhez kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei.

1567. május 15-én látta meg a napvilágot Claudio Monteverdi, itáliai zeneszerző. 1720-ban ezen a napon született Hell Miksa vagy Maximilian Hell, született Rudolf Maximilian Hell, magyar csillagász, matematikus, fizikus, tanár. Felfedezte a földrajzi szélességmérés új módszerét. Sok csillagászt indított el pályáján. Nevéhez fűződik az egyik első csillagászati évkönyv kiadása és három magyarországi csillagvizsgáló megalapítása. 1823-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Böszörményi László, magyar ügyvéd, országgyűlési képviselő. 1821. május 15-én született Zsigmondi Vilmos, magyar bányamérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az artézi kutak fúrásának kialakítója és elterjesztője. A szabadságharc alatt 1848-ban a resicai kerület ideiglenes vezetésével bízták meg,

ebben az időben ágyújöntéssel is foglalkozott. A román csapatok támadása miatt családjával együtt menekülni kényszerült, és sikerült megmentenie az állami pénztárt. 1849 elején visszarendelték Resicára, ahol a magyar kormány ágyú, kard, szurony és bombagyártását irányította. A világosi fegyverletétel híre is Resicán érte. A császári katonaság elfogta is 1849. november 26-án az osztrákok Temesváron tartott haditörvényszékén lőpor és ágyúgyártás miatt az Olmuci várban vasban letöltendő 6 év várfogságra ítélték. A resicai polgárság és barátai kérvénye nyomán 1850 nyarán kegyelmet kapva szabadult ki. 1838-ban ezen a napon született Nicolae Grigorescu, román festőművész, a modern román festészet egyik megalapítója. Pályája elején több kolostortemplomban készített falfestményeket. 1861-ben Párizsba ment tehetségét gyarapítani, vászonra festeni. Itt híres francia festőkkel ismerkedett meg. 1873 és 74 között Görögországba, Olaszországba és Bécsbe utazott. 1877-ben részt vett a román függetlenségi háborúban. Közben sokat rajzolt, festett, megörökítette a fronton töltött időket. 1889-ben munkáit kiállították Párizsban és Bukarestben. Festményei általában poros utakról, parasztlányokról, ökrös szekerekről, lelkipásztori témákról szólnak. Főbb festményei: Hóra, anyaság, látkép júnyájjal. 1899-ben a Román Akadémia tiszteletbeli tagja lett. A 2001-ben kiadott Román tízlejes bankjegyen ő szerepel. 1859. május 15-én látta meg a napvilágot Pierre Curie, francia Nobel-díjas fizikus-kémikus. A radioaktivitás kutatása során ő és felesége, Marie Curie, fedezték fel a rádiumot és a polóniumot. Miután feleségével és Becquerellel közösen megkapta a Nobel-díjat, kinevezték a Sorbonne tanszékvezetőjévé, de a francia akadémia csak 1905-ben választotta tagjai közé. Összegyűjtött műveit 1908-ban adták ki. 1891-ben ezen a napon született Mihail Afanaszjevics Bulgakov, orosz író. 1908. május 15-én született Marusán György, magyar baloldali politikus. 1912. május 15-én látta meg a napvilágot Salamon Ernő, magyar költő. Szintén 1912. május 15-én született Tóth Endre, magyar rendező. 1929. május 15-én született Ajtai Andor György, aranytól díjas magyar újságíró, lapszerkesztő, színész, sportegyesületi elnök. 1954-ben ezen a napon született Gyarmati Andrea, magyar úszóbajnok, orvos. 1957. május 15-én született Növényi Norbert, olimpiai bajnok, birkózó, színész. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, mely fontos személyek halálára emlékezünk május 15-én.

392-ben ezen a napon hunyt el II. Valentinianus római császár. 884-ben ezen a napon hunyt el II. Márton pápa. 1815. május 15-én hunyt el Szacsvai Sándor, az első jelentős magyar újságíró. 1823. május 15-én távozott az élők sorából Genersics János történész pedagógus. 1863. május 15-én halt meg Bauer Lajos, 1848-49-es honvédőrnagy. 1887. május 15-én hunyt el Kéri Imre orvos, az MTA tagja. 1898-ban ezen a napon hunyt el Reményi Ede, zeneszerző, hegedűművész. 1970. május 15-én halt meg Moisés Márton, romániai-magyar egyetemi hallgató, a kommunista diktatúra mártírja. A kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem bölcsészkarán első éves egyetemi hallgató volt, amikor 1960. november 22-én letartóztatták. Az 1956-os forradalom idején tanúsított kiállásáért, a kommunista diktatúra túlkapásait nyíltan bíráló magatartásáért. Letartóztatásakor holnap forradalom, szomorú beszéd magamról, igaz emberséggel ölni, és beszéd meg-meggyilkoltakhoz című verseit találták meg nála. 2 évi letöltendő börtönbüntetést kapott, amit le is töltött. 1962. novemberében szabadult. Munkahelyet nem kapott. A Nagyajtai Mezőgazdasági Termelőszövetkezet napszámosaként dolgozott, miközben folklort gyűjtött, de mindenütt akadályokba ütközött, elszigetelődött. 1970. február 13-án, egy évvel Jan Palach prágai és Bauer Sándor budapesti mártír halála után Brassóba utazott, a kommunista párt székháza előtt benzinnel leöntötte és felgyújtotta magát. Rá 3 hónapra a Baróti kórházban hunyt el. Nagyajtai szülőházán emléktábla őrzi emlékét. 2015-ben ezen a napon hunyt el Fellegi Tamás, újságíró, televíziós rendező. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek haláluk ehhez a naphoz kapcsolódik.

1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. Ma van a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap, valamint az Állat és Növény Szeretet Napja Magyarországon, amely a Fővárosi Állat és Növénykert kezdeményezésére indult. Paraguayban a Függetlenség Napja van, a második nap, valamint szlovákiai magyarok emléknapja van május 15-én. Május 15-ei kalendári munkát hallották.

0: A napkalendáriumát Szabó Anitával lapoztuk fel, most Kukta rovatunk következik.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

Mai kukta rovatunkban a csirkés tiszta saláta receptjét ajánlom figyelmükbe. Nézzük, milyen hozzávalók is szükségesek, hogyha két főre készítjük. Kell 200 g csirkemellfilé, só, bors, egy evőkanál olaj, egy fél darab kígyóuborka, egy fél darab piros kaliforniai paprika, 5 darab aszalt paradicsom, egy fej lilahagyma, 200 g tészta, két evőkanál majonéz és egy evőkanál tejföl.

és most nézzük az elkészítését. A csirkés tészta saláta elkészítéséhez a csirke mellett szeletekre vágjuk, sózzuk, borsozzuk, és az olajon 7-8 perc alatt teljesen átsütjük, majd hagyjuk kihűlni. Az uborkát elfelezzük, kikaparjuk a magjait, és a kimagozott paprikával, valamint az aszalt paradicsommal együtt fél centiméter vastagra daraboljuk, a lilahagymát pedig finomra vágjuk. A tésztát sós vízben puhára főzzük, leszűrjük és hagyjuk kihűlni. Ezután egy keverőtálba tesszük a majonézt a tejföllel, belekeverjük a tésztát, a zöldségeket és kis kockákra vágott csirkét, majd fél óráig hagyjuk állni, utána pedig ehetjük is. És most nézzük még egyszer a hozzávalóit a csirkés tészta salátának. 200 g csirkemellfilé, só bors, egy evőkanál olaj, egy fél darab kígyóuborka, egy fél darab piros kaliforniai paprika, 5 darab aszalt paradicsom, egy fej lilahagyma, 200 g tészta, két evőkanál majonéz és egy evőkanál tejföl.

Ha tetszett a csirkés tészta saláta receptje, akkor jobban utána nézhetnek a streetkitchen.hu weboldalon. Jó főzőcskézést és jó étvágyat kívánok hozzá!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: A napkalendáriumát Szabó Anitával lapoztuk fel, most névnapköszöntő rovatunk következik.
3: A mai napon, május 15-én Zsófia és Izsák névnapja van. Lássuk röviden, honnan erednek ezek a nevek. Zsófia görög eredetű név, jelentése bölcsesség. Az Izsák férfi név a héber Izsák névből ered, amelynek jelentése nevetés. Ma tehát, május 15-én sok szeretettel köszöntjük Zsófia és Izsák személynevet viselő hallgatóinkat, és természetesen mindazokat, akik a mai napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. A következő dal nekik szól, Isten éltesse őket. Én

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat péntek reggeli ébresztő műsorunk második órájában itt az Ágnosz Rádióban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mihály Bulgakov orosz író gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, amely így szól. A magány fontos, mély gondolatokat szül, szemlélődés, nyugalom, bölcsesség. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Ebben az órában híreket mondok, Krédó hitépítő műsorunkat sugározzuk, rövid híreket hallhatnak, aktuális összeállításunk csendül fel, végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk, most híreink következnek. Hírek. Rádiónk hírei először címszavakban. Hétfőn konzultál Nikus Ordán a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Románia hozzájut 2,6 milliárd euróhoz, de elveszíthet 15 milliárdot. Idén sem marad el tusványos, a részletekre azonban még várni kell. Nem csak megmenekült, meg is újult, és az Erdélyi Zsidó Múzeumnak ad otthont a pusztulásra ítélt műemlék. A meteorológusok előrejelzése szerint ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő hétfőn a Kotrocsenyi palotában konzultálta a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról, közölte tegnap az elnöki hivatal. A román alkotmány rendelkezései alapján Nikus Ordán román államelnök a Kotrocseny palotába hívja a román parlamentben képviselt politikai pártok és szervezetek elnökeit és képviselőit, hogy konzultációkat folytassanak a miniszterelnök jelölt kijelöléséről, jelentette be tegnap az elnöki hivatal. Az Euronews néhány nappal korábban források alapján arról számolt be, hogy az elnök asztalán 4 kormányzati forgatókönyv szerepel, 2 technokrata megoldás, illetve 2 kisebbségi kabinet. Sajtóértesülések szerint az államfő inkább a technokrata megoldások felé hajlik. Jon M. Jonica, politikai elemző szerint a technokrata miniszterelnökkel szembeni kritikák könnyen visszaüthetnek Nikus Ordán elnökre. Szerinte az elnök azt próbálja megtalálni, amit a legkisebb közös nevezőnek nevezhetünk, vagyis egy olyan miniszterelnök jelöltet, akit a 4 korábbi koalíciós párt elfogadhat. Az Európai Bizottság jóváhagyta a román helyreállítási terv keretében benyújtott 2,6 milliárd eurós kifizetési kérelmet, jelentette be tegnap Ilie Bolozsán. Viszont ha a bukaresti hatóságok nem hajtják végre az Európai Bizottság által várt reformokat, az ország elveszíthet 15 milliárd eurót. A kormányülés utáni sajtótájékoztatóján a miniszterelnök fontos fejleménynek nevezte a 2,6 milliárd euró odaítéléséről szóló brüsszeli döntést, hangsúlyozva, hogy ennek köszönhetően júniustól ki lehet fizetni a Pénérérébe foglalt beruházások kivitelezőit. Bolozsán szerint alapvető fontosságú, hogy Románia ne veszítse el a Pénérére keretében elérhető visszanemtérítendő uniós támogatásokat és hiteleket. A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hónapokban részt vettek az Európai Bizottság kérdéseinek tisztázásában, külön is megemlítve Drágos Püszlárut, az európai beruházásokért és projektekért felelős ügyvivő minisztert. Bolozsán hozzátette, hogy a csütörtöki kormányülés főnapi rendje pontjai is az uniós források lehívása.

0: állomásához kapcsolódtak. Sajtótájékoztatóján a kormányfő elmondta, hogy a következő két hét kulcsfontosságú lesz az uniós pénzek lehívásával kapcsolatos brüsszeli tárgyalások lezárása szempontjából. Az idei évben több magyarországi támogatásokra is támaszkodó erdélyi rendezvény sorsa vált bizonytalanná, egyes fesztiválokat nem szerveznek meg, mások pedig jóval visszafogottabb formában készülnek. A kialakult helyzetben sokakban felmerült a kérdés, hogy mi vár Erdély egyik legismertebb, többnyire magyarországi finanszírozásból megvalósuló közéleti és kulturális eseményre, a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktáborra, közismertebb nevén Tusványosra. Popa Ilona a Krónikának elmondta, ahogy ez a rendezvény honlapján is megtalálható, idén 35. alkalommal szervezik meg a nyári szabad egyetemet és diáktábort július 21-e és 26-a között Tusnádfürdőn. A fesztivál mottója veled teljes, és mindenkit szeretettel várnak. A szervezés jelenleg is zajlik, ezért egyelőre nem tudnak további információkat közölni az idei rendezvényről. Hozzátették ugyanakkor, hogy a nyár elején a fesztivál közelettével várhatóan már részletesebb tájékoztatást nyújthatnak, mind az esetleges változásokról, mind pedig a programkínálatról. Befejeződtek a Máramaros megyei Színérváralja patinás zsinagógájának felújítási munkálatai, ami mérföldkövet jelent a helyi zsidó emlékezet a város kulturális örökségének védelmében, közölte az Asociácia Máramures Heritage Egyesület. A Nagybányán működő Máramarosi zsidó örökség elnevezésű civil szervezet közölte megújult Színérváralja patinás zsinagógája. Ez az épület, amely a kulturális sokszínűség és az együttélés valódi szimbólum, egy átfogó restaurálási folyamat révén született újjá. A projekt nem csak a szerkezeti megerősítést tűzte ki célul, hanem a színérvájai közösség történelmi identitását meghatározó építészeti részletek kiemelését is. Szerepel a civil szervezet közleményében. Mint beszámoltak, az ingatlan mélyreható átalakuláson ment keresztül, az egykor pusztulásra ítélt műemlék vibráló kulturális központtá válik. Színérváralja a Szamos jobb partján Máramaros megye nyugati peremén fekszik, Nagybányától 26 kilométerre északnyugatra, Szatmárnémetitől 36 kilométerre délkeletre. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Kronika.ro, a Maszol.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Jeremiás próféta könyvének 50. részének 5. verse.

0: Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Péter apostol második levelének első részének 5-től 7-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
5: Krédó.
6: A megtartó hit műsora.
7: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten hozzánk intézett üzenete Nagy József, a Magyarországi Nyíregyháza, Örökösföldi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk, a Pál apostol a romabeliekhez írt levele 8. fejezetének a 31-től 39-ig terjedő versei alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, minden

Napi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Ikrek beszélgetése című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református egyházközség lelki pásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 8. fejezetéből olvasok, a 31. verstől a 39. versig. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás? Üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség? Vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint meg van írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágó juhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Hallottál már a kovalens kötésről? És különféle oldható és oldhatatlan kötésekről? És hallottál-e arról, hogy valaki fogadalmat tesz, hogy összeköti az életét egy másik emberrel? A munkahelyeden vajon milyen kötéssel vagy? Végleges a szerződésed? Vagy csak határozott idejű? Ez a világ, amiben élünk, tele van a kapcsolódás különféle formáival. Vannak nagyon tartós kötések, amikben az anyagok úgy olvadnak egymásba, hogy szétválaszthatatlanul egyek lesznek. Máskor meg éppen az a lényeg, hogy meghatározott időre legyen kapcsolat, de ha a szükség úgy hozza, lehessen feloldani a köteléket. Az ember Istennel való kapcsolata egy nagyon különleges kötelék. Isten úgy teremtett minket, hogy ez a kötelék nagyon szoros volt. Az édenkerti leírás még úgy mutatja be az ember és Isten kapcsolatát, hogy azt hihetnénk, ezt soha semmi nem fogja megrontani. De nagyon jól tudjuk, saját tapasztalatunkból is tudjuk, hogy ez sajnos nem így van. A bűn megrontotta azt, ami tökéletesen jónak indult, és kihatása lett ennek az egész kapcsolati hálónkra. Legyen szó családi kötelékekről, a munkához való viszonyunkról, az egyházzal vagy a politikával való érintkezésünkről, mindenre kihatása van ennek a kapcsolatromlásnak. Jézus Krisztusban viszont Isten valami olyat adott nekünk, ami egy egészen más minőséget képvisel, mint az addig megszokott. Krisztusban az Isten úgy jön közel az emberhez, hogy nem az emberi erőre bízza a kapcsolatnak, a kötésnek az erejét, hanem Krisztus végtelen erejére. És ez csodálatos módon biztonságossá teheti az életünket. Nem kell aggódnunk, hogy vajon mikor és mi fogja az életünket újra próbára tenni, elragadni az Isten közelségéből. Mert Krisztus ragadott meg, és ő tart karjaiban bennünket. Ez pedig azt jelenti, hogy a legerősebb kötelékben, a legbiztonságosabb kapcsolatban vagyunk, mert az ő keze még a halálnál, a kárhozatnál is erősebb maradt, és ma is az. Ne bízz magadban, de bízz bátran Jézus Krisztusban, és akkor senki és semmi nem tudja az életedet elválasztani őtőle. Ez pedig az örök életet jelenti számodra.
Amen. Urunk, köszönjük, hogy körbevesz két kezed, hogy hatalmas karod vezet. Köszönjük, hogy a tenyeredbe írtad fel a nevünket. Köszönjük, hogy biztonságban van az életünk. Tegyél minket is hűségessé, kérünk, veled és egymással való kapcsolatainkban, hogy ne sodorjon ide-oda az élet, hanem örök megmaradásunk legyen Krisztus Jézus által. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete, Nagy József, a Magyarországi Nyíregyháza örökösföldi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Pál apostol Róma beliekhez írt levele 8. fejezetének 31-től 39-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, az Ikrek beszélgetése című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak. Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Pál apostol rómaiakhoz írt levele, 8. részének 38. és 39. verse. Az ikrek beszélgetése. Úgy történt, hogy ikrek fogantak az anyamében. Ahogyan növekedtek, úgy növekedett hálás örömük is. Hát nem nagyszerű, nem csodálatos, hogy élünk, szólalt meg az egyik. Így kezdték világukat felfedezni. Amikor pedig felfedezték azt a bizonyos zsinort, amely anyjukhoz kötötte és táplálta őket, lelkendező örömben törtek ki. Milyen végtelen az anyánk szeretete, hogy saját életét osztja meg velünk. Így teltek a napok, a hetek, a hónapok. Aztán egyszer csak észrevették, hogy nagy változások történnek. Mit jelentsenek ezek a változások? Kérdezte egyikük. Ez azt jelenti, hogy hamarosan elhagyjuk majd ezt a csodálatos világot, morfondírozott a másik. De én egyáltalán nem akarom elhagyni ezt a világot, csattant fel a másik. Én örökre itt szeretnék maradni. Hát nincs más választásunk, mennünk kell, felelte a testvére, és még kissé bizonytalanul hozzátette. Talán mégis van élet a születés után. Ugyan már, hogy lehetne, ellenkezett a testvére. El fogjuk veszteni az éltető zsinort, és anélkül meg hogyan lehetne életben maradni. Meg aztán mások is voltak már előttünk itt, ebben a mélyben, azoknak is el kellett menniük, de egyikük sem tért vissza sohasem. Egyikük sem mondhatta meg, hogy valóban lenne élet ott, kinn is. Nem. Hamarosan közeledik a vég, hidd el. Egyre lehangoltabb lett, végül kifakadt. Ha a fogamzás a születéssel végződik, mi értelme van egyáltalán ennek a méhen belüli életnek? Teljesen értelmetlen az egész. Sőt, még az is lehet, hogy ez a bizonyos anya nem is létezik. De hát léteznie kell, ellenkezett a másik. Hogyan kerülhettünk volna különben ide, és maradhattunk volna életben eddig? Láttad te valaha is ezt az úgynevezett anyát? Esetleg csak a képzeletünk szülte. Mi találtuk ki, hogy jobban elviseljük ezt az életet itt. Így teltek utolsó napjaik az anyamében. Kétségek, kérdések, félelmek gyötörték őket. Aztán elérkezett a szülés ideje. Amikor az ikrek elhagyták eddigi világukat, szemük kinyillott, rácsodálkoztak az új világukra, és amit ott láttak, az minden képzeletüket messze felülmúlta.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Ikrek beszélgetése című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat ébresztő reggeli műsorunk utolsó fél órájában. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Ebben a fél órában rövid híreket mondok, aktuális összeállításunk csendül fel, majd áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Most rövid híreink következnek. Hírek. Rádiónk hírei először címszavakban. Hétfőn konzultál Nikus Ordán a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Románia hozzájut 2,6 milliárd euróhoz, de elveszíthet 15 milliárdot. Idén sem marad el tusványos, a részletekre azonban még várni kell. Nem csak megmenekült, meg is újult, és az Erdélyi Zsidó Múzeumnak ad otthont a pusztulásra ítélt műemlék. A meteorológusok előrejelzése szerint ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő hétfőn a Kotrocsenyi palotában konzultálta a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról, közölte tegnap az elnöki hivatal. A román alkotmány rendelkezései alapján Nikus Ordán román államelnök a Kotrocseny palotába hívja a román parlamentben képviselt politikai pártok és szervezetek elnökeit és képviselőit, hogy konzultációkat folytassanak a miniszterelnök jelölt kijelöléséről, jelentette be tegnap az elnöki hivatal. Az Euronews néhány nappal korábban források alapján arról számolt be, hogy az elnök asztalán 4 kormányzati forgatókönyv szerepel, 2 technokrata megoldás, illetve 2 kisebbségi kabinet. Sajtóértesülések szerint az államfő inkább a technokrata megoldások felé hajlik. Az Európai Bizottság jóváhagyta a román helyreállítási terv keretében benyújtott 2,6 milliárd eurós kifizetési kérelmet, jelentette be tegnap Ilie Bolozsán. Viszont ha a bukaresti hatóságok nem hajtják végre az Európai Bizottság által várt reformokat, az ország elveszíthet 15 milliárd eurót. A kormányülés utáni sajtótájékoztatóján a miniszterelnök fontos fejleménynek nevezte a 2,6 milliárd euró odaítéléséről szóló brüsszeli döntést, hangsúlyozva, hogy ennek köszönhetően júniustól ki lehet fizetni a Pénérérébe foglalt beruházások kivitelezőit. Bolozsán szerint alapvető fontosságú, hogy Románia ne veszítse el a Pénéréré keretében elérhető visszanemtérítendő uniós támogatásokat és hiteleket. A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hónapokban részt vettek az Európai Bizottság kérdéseinek tisztázásában, külön is megemlítve Drágos Püszlárut, az európai beruházásokért és projektekért felelős ügyvivőminisztert. Az idei évben több magyarországi támogatásokra is támaszkodó erdélyi rendezvény sorsa vált bizonytalanná, egyes fesztiválokat nem szerveznek meg, mások pedig jóval visszafogottabb formában készülnek. A kialakult helyzetben sokakban felmerült a kérdés, hogy mi vár Erdély egyik legismertebb, többnyire magyarországi finanszírozásból megvalósuló közéleti és kulturális eseményre, a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktáborra, közismertebb nevén Tusványosra. Popa Ilona a Krónikának elmondta, ahogy az a rendezvény honlapján is megtalálható, idén 35. alkalommal szervezik meg a nyári szabad egyetemet és diáktábort július 21-e és 26-a között Tusnádfürdőn. A fesztivál mottója veled teljes, és mindenkit szeretettel várnak. Befejeződtek a Máramaros megyei Színérváralja patinás zsinagógájának felújítási munkálatai, ami mérföldkövet jelent a helyi zsidó emlékezet a város kulturális örökségének védelmében, közölte az Asociácia Máramores Heritage Egyesület. A Nagybányán működő Máramarosi zsidó örökség elnevezésű civil szervezet közölte megújult Színérváralja patinás zsinagógája. Ez az épület, amely a kulturális sokszínűség és az együttélés valódi szimbólum, egy átfogó restaurálási folyamat révén született újjá. A projekt nem csak a szerkezeti megerületet újjá,

0: Híreinkhez az Agile Press hírügynöksége, a kronika.ro, a maszol.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. Most aktuális összeállításunk következik. Sajtótájékoztatót tartottak a Bábesbolyai Tudományegyetem tanástermében május 14-én, ahol az idei év újdonságairól, az egyetemen induló kettős szakokról, valamint az egyetem hallgatóinak és oktatóinak a 2025-2026-os tanévben elért eredményeiről tájékoztatottak a BBTE képviselői. A sajtótájékoztatón részt vett dr. Markó Bálint egyetemi tanár, a magyar tagozat vezetője, az oktatás kurikulum versenyképesség kihelyezett tagozatok tanulmányi rektor helyettese, dr. Szász Levente egyetemi tanár, a minőségbiztosításért és vállalkozásokért felelős rektor helyettes, dr. Szabó Árpád Tühötöm, a bölcsészettudományi kar egyetemi docense, dr. Gregus Zoltán, a történelem és filozófia karának egyetemi adjunktus, valamint dr. Sándor Bulcsú, a fizika kar egyetemi adjunktusa. Az egyetem oktatási kínálatairól dr. Markó Bálinttal, a magyar tagozat vezetőjével, az elért eredményekről pedig dr. Szász Levente rektor helyettessel beszélgetünk. A riporter Pilbát Kincső.
1: Magyar nyelvű alapképzést, valamint 42 magyar nyelvű nappali mesteri képzést kínál a Bábesbolyai Tudományegyetem a 2026-27-es tanévre. A nyári felvételi július 13-án kezdődik. A részletekről dr. Markó Bálint, a magyar tagozat vezetője beszél. Mikor kezdődik idén a felvételi, illetve az előfelvételiről mit kell tudni?
2: Tehát július 13-án mondhatni dördül a startpisztoly. Valójában egy kisebbféle startpisztoly majd hamarabb el fog dördülni. Nagyon sok olyan kar lesz nálunk, nem mindegyik kar, de jó néhány kar esetében egy úgynevezett előfelvételit készítünk elő, ami azt jelenti, hogy a beiratkozási platform az hamarabb meg fog nyílni, tehát maga felvételi az nem fog megtörténni hamarabb, az csak is július 13 után következik be, de a diákok hamarabb be tudnak majd iratkozni, azok, akik rendelkeznek a megfelelő iratokkal.
1: Az idén induló magyar tagozatokról mit kell tudni, mik az újdonságok?
2: Hát az idén több olyan magyar szak indul, ami hát már régóta nagyon szerettük volna, de eddig valamiért nem volt lehetőségünk rá, ez a valamiért az nyilván a törvényi kereteknek a hiánya volt, és itt most elsődlegesen kettős szakokra gondolok, ezek az idei évnek a nagy újdonságai. Ugye itt indul a filozófia művészettörténet kettős szak, indul a magyar nyelv és irodalom néprajz kettős szak, a fizika informatika kettős szak és a matematika informatika kettős szakunk is, az már a tavaly is elindult, de a többi az igazából teljes erőből, teljes, úgymond erős motorokkal az idén fog majd indulni, berobbanni, és még vannak tervben más kettős szakok is magyarul.
1: Hány évesek lesznek ezek a kettős szakok, illetve hogyan segítik a közoktatást?
2: Hát ezek a kettős szakok, ezek 4 éves képzés jelentenek, ugye így mind a két szakról, mind a két területről megfelelő mennyiségű tudást lehet átadni majd a diákoknak, és hát ez nyilván a végzetteket abban segítheti, hogy a két terület közül bármelyikben el tudnak majd helyezkedni, a közoktatástól elkezdve akár a bármilyen más munkavállalói szférában.
1: A kettős szakokon túlmenően hány magyar induló szakra lehet számítani?
2: Összesen 74 magyar nyelvű alapképzős szakot hirdetünk meg az idén, és 42 magyar nyelvű magiszteri szakot, úgyhogy ez egy megfelelően széles kínálat, és emellett hát még tudni kell azt, hogy gyakorlatilag a legtöbb területen vannak magyar nyelvű doktori vezetők is, úgyhogy oda is nagy szeretettel várjuk azokat, akik jelentkezni szeretnének.
1: Elhangzott, hogy átalakul a tanítóképzés is, erről mit érdemes tudni?
2: Az eddigi úgynevezett tanító és óvóképző szakot a felsőoktatási törvény értelemben két külön részre kellett szétszedni, úgymond két külön ágat kellett szervezni. Az egyik az az elemi oktatás pedagógiája, ez amit klasszikusan úgy szoktunk még nevezni, hogy tanítóképző, felsőfokú tanítóképző. Ez az idén már indulni fog, tehát ezt mint egy folytatásaként az eddigi szaknak, és akár távoktatásban, akár nappali képzésben, Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, illetve Szatmárnémetiben és Marosvásárhelyen majd lehet jelentkezni ezekre a szakokra. A másik szak, ami elsődlegesen a bölcsödéket és az óvodákat célozza meg, és ide képezne szakembereket, az még most nyáron nem tud indulni. Ennek elsődlegesen az oka, hogy a központi szabályozás, ami ezen szakindításokra vonatkozott, még nem állt készen időben, de

0: reményeink vannak arra nézve, hogy vagy ősztől esetleg tudjuk indítani, de az egészen biztosan jövő nyártól már ezek a szakok is indulni fognak.
1: Illetve a magyar nyelvű duális képzésekről.
0: Igen, ez is egy újdonsága volt az elmúlt éveknek, hogy duális képzéseket indítottunk Sepsiszentgyörgyön, közgazdasági területen, illetve környezettudomány területen, és a duális képzésnek ugye az a jelentősége, hogy a diák az fele részben az egyetemi padban tölti a tanulmányi idejét, illetve fele részben pedig egy alkalmazónál. Tulajdonképpen gyakorlattal tanul az alkalmazónál, és ezáltal az alkalmazó is jól jár, hiszen korai tesztelésen ugye áteshet a diák, és hát ő igen korán megtanulhatja azt, hogy hogy kell annál a bizonyos alkalmazónál dolgozni, másrészt pedig a diák is jól jár, mert nagyon korán már a tanulmányai alatt megtanulja, megtudja, megtapasztalja, hogy milyen tulajdonképpen egy ilyen alkalmazói közegben dolgozni, mi is itt a tulajdonképpen a munkakultúra.
1: Újdonság ugyanakkor az AI-ra alapuló transzverzális képzés is, erről mit kell tudni?
0: Az ősztől tervezzük beindítani egy AI, egy transzverzális AI kurzust, ami tulajdonképpen nem arra fogja oktatni a diákokat, hogy mondjuk azt, hogy technológiai szinten hogyan használják a különböző AI motorokat, hanem elsődlegesen azt teszi lehetővé, hogy természetesen a technológiai alapok megismerése mellett egy etikus, felelősségteljes használatra fogja őket tanítani, tehát magyarán azokat a határait is fel fogja villantani az AI használatnak, amiről szükségszerű tudni. És ez a transzverzális tantárgy, ami bármilyen diák számára elérhető, ez tulajdonképpen egy filozófus és informatikus közreműködésének köszönhetően jön létre, és a továbbiakban reméljük, hogy ezek a típusú interdisziplináris, transzdisziplináris együttműködések, ezek igen csak jó lehetőségeket teremtenek a diákoknak. Fontos kiemelni, hogy ez magyarul és románul lesz.
1: A BBTE elmúlt tanévének eredményeit dr. Szász Levente rektor helyettes összegzi.
2: A jövendőbeli felvételizőknek mindenképpen tudjuk ajánlani a Bábesbújai Tudományegyetemet, és ezt mutatják azok az eredmények, amelyeket egyrészt az egyetem összességében elért, másrészt pedig azok az eredmények, amiket tanáraink, illetve diákjaink érnek el, és ahogy említettem, országszinten is, Kárpát-medence szintjén is nagyon sok nemzetközi elismeréssel és díjjal is rendelkezünk. Hogyha röviden akarom összefoglalni, hogy egyetem szintjén talán az a legfontosabb, hogy a legújabb tanügyminisztérium metarangsor szerint a Bábesbolyai Tudományegyetem az ország első számú egyeteme, ez ugye 9 nemzetközi rangsornak az eredményét összesíti, és hát a tanárok, illetve a diákok szintjén mindenképpen kiemelendő, hogy ma már nem csak országszinten vagy a Kárpát-medence szintjén hozzunk el nagyon rangos díjakat, hanem tanáraink és diákjaink is a nemzetközi mezőnyben is megállják a helyüket, és számos elismerést hoznak haza, ami köszönhető többek között annak is, hogy az egyetemen nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a Bábesbolyai Tudományegyetem nemzetközi együttműködéseire, partnerségeire, ugye tagjai vagyunk az Eutópia Egyetemi Hálózatnak, a Guild Kutatóhálózatnak, ami Európa egyik legfontosabb kutatóegyetemei tömörítő hálózat, és ezáltal mind a tanáraink, mind pedig a diákjaink nagyon sok olyan lehetőségben részesülnek, ahol nemzetközi együttműködésekben vehetnek részt, és ezáltal nyilván az itthoni oktatásnak a színvonala is növekedik.
1: És elhangzott az a mondat, hogy nem cél ez az első hely, de hogy mégis...
2: Igen, a rangsorokat, azokat érdemes mindig fenntartással kezelni. Természetesen örülünk és büszkék vagyunk mindig az első helyezésre, de azért arra vigyázni kell mindig, hogy a rangsor az önmagában nem egy cél, hanem az egy mutató eszköze annak, hogy milyen minőségű oktatás zajlik, és a rangsorok sem tökéletesek, azok is nagyon sok szempontot felmérnek, de vannak olyan úgynevezett soft tényezők, amit még a legalaposabban kialakított rangsor sem tudna felmérni. Úgyhogy az is nagyon fontos, hogy itt belül, az egyetem kapuin belül mi hogyan szervezzük a feladatainkat, és mi vigyázzunk elsősorban, mi legyünk az őrei annak, hogy itt az oktatás a lehető legmagasabb színvonalon zajlódjon, és ezt mindig hasonlítsuk a nemzetközi színvonalhoz is, mert mindig vannak nálunk jobbak is, de hogyha hozzájuk tudjuk mérni magunkat, és sokszor meg is mérettetjük magunkat, akár versenyeken, akkor azt tudjuk biztosítani, és sosem áll meg a fejlesztés, és folyamatosan tudjuk a minőséget javítani.
3: Az elmúlt percekben a Bábesbolyai Tudományegyetem oktatási kínálatairól dr. Markó Bálinttal, a magyar tagozat vezetőjével, az elért eredményekről pedig dr. Szász Levente rektor helyettessel beszélgetett Pilbát Kincső. Most a nap áhítata következik, amelyet Ungvári Szende tolmácsol.

A mai áhítat címe: célt találni. Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Példabeszédek könyve 16. fejezetének 3. verse.

A mai áhítat szerzője Peter Q, szingapúri testvérünk. Néhány évvel ezelőtt elveszettnek éreztem a munkakörömben magam. A napi feladatok egyhangúak voltak, és kezdtem megkértőjelezni, hogy van-e értelme a munkámnak. Bármennyire is igyekeztem pozitív maradni, nehezen találtam értelmet a tevékenységemben. Egyik este csendességemben rábukkantam a példabeszédek könyve 16. fejezet 3. versére, ami finoman emlékeztetett, hogy bízom a munkámat Istenre, és bízom benne, hogy majd vezetni fog, ahelyett, hogy csupán az előreléptetésekre, vagy csak az eredményekre koncentráltam volna. Elkezdtem minden reggel azért imádkozni, hogy tetteimmel Isten céljait tudjam szolgálni. Ahogy megváltozott a nézőpontom, kezdtem meglátni apró lehetőségeket mások szolgálatára. Segítettem egy munkatársamnak egy projektben, meghallgattam egy másik kollégát a küzdelmeiről, vagy egyszerűen bátorítottam valakit. A munkám nem csak feladatok teljesítéséből áll, hanem Isten szeretetének tükrözéséről mások felé. Amikor bizonytalanok vagyunk a célunkat illetően, rábízhatjuk a munkánkat Istenre. Kérhetjük Isten fedje fel a feladatok és kihívások között is az értelmet a dolgoknak. Ha bízunk benne, hogy Isten munkálkodik rajtunk keresztül, biztosak lehetünk benne, hogy minden apró feladattal dicsőítjük az Urat.

Imádkozzunk! Urunk, amikor a mindennapi feladatokban elmerülünk, segíts, hogy vezetésedben bízva céltaláljunk a te szolgálatodban. Amen.

Isten célt tud adni az élet legbizonytalanabb szakaszaiban is, hangsúlyozza Peter Q, szingapúri testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik keresik a munkájuk értelmét.

A nap áhítatát Ungvári Szende tolmácsolta. Ezzel ébresztő reggeli műsorunk a végéhez ér. Adással legközelebb 12 órakor várjuk a hallgatókat itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Mihály Bulgakov orosz író gondolatával búcsúzom, amely így szól. A magány fontos, mély gondolatokat szül, szemlélődés, nyugalom, bölcsesség. Ez a gondolat vezéreljen bennünket a mai napon. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak. Lukács Orsolyát hallották. Békesség Istentől, viszonthallásra, szép napot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Hétfőn konzultál Nikus Ordán a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Románia hozzájut 2,6 milliárd euróhoz, de elveszíthet 15 milliárdot. Idén sem marad el tusványos, a részletekre azonban még várni kell. Nem csak megmenekült, meg is újult, és az Erdélyi Zsidó Múzeumnak ad otthont a pusztulásra ítélt műemlék. A meteorológusok előrejelzése szerint ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek.

0: Mikus Ordán államfő hétfőn a Kotrocsenyi palotában konzultálta a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról, közölte tegnap az elnöki hivatal. A román alkotmány rendelkezései alapján Mikus Ordán román államelnök a Kotrocseny palotába hívja a román parlamentben képviselt politikai pártok és szervezetek elnökeit és képviselőit, hogy konzultációkat folytassanak a miniszterelnök jelölt kijelöléséről, jelentette be tegnap az elnöki hivatal. Az Euronews néhány nappal korábban források alapján arról számolt be, hogy az elnök asztalán 4 kormányzati forgatókönyv szerepel, 2 technokrata megoldás, illetve 2 kisebbségi kabinet. Sajtóértesülések szerint az államfő inkább a technokrata megoldások felé hajlik. Jon M. Jonica, politikai elemző szerint a technokrata miniszterelnökkel szembeni kritikák könnyen visszaüthetnek Mikus Ordán elnökre. Szerinte az elnök azt próbálja megtalálni, amit a legkisebb közös nevezőnek nevezhetünk, vagyis egy olyan miniszterelnök jelöltet, akit a 4 korábbi koalíciós párt elfogadhat. Az Európai Bizottság jóváhagyta a román helyreállítási terv keretében benyújtott 2,6 milliárd eurós kifizetési kérelmet, jelentette be tegnap Ilie Bolozsán. Viszont ha a bukaresti hatóságok nem hajtják végre az Európai Bizottság által várt reformokat, az ország elveszíthet 15 milliárd eurót. A kormányülés utáni sajtótájékoztatóján a miniszterelnök fontos fejleménynek nevezte a 2,6 milliárd euró odaítéléséről szóló brüsszeli döntést, hangsúlyozva, hogy ennek köszönhetően júniustól ki lehet fizetni a Pénérérébe foglalt beruházások kivitelezőit. Bolozsán szerint alapvető fontosságú, hogy Románia ne veszítse el a Pénéréré keretében elérhető visszanemtérítendő uniós támogatásokat és hiteleket. A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hónapokban részt vettek az Európai Bizottság kérdéseinek tisztázásában, külön is megemlítve Drágos Püszlárut, az európai beruházásokért és projektekért felelős ügyvivő minisztert. Bolozsán hozzátette, hogy a csütörtöki kormányülés főnapi rendje pontjai is az uniós források lehívásához kapcsolódtak. Sajtótájékoztatóján a kormányfő elmondta, hogy a következő 2 hét kulcsfontosságú lesz az uniós pénzek lehívásával kapcsolatos brüsszeli tárgyalások lezárása szempontjából. Az idei évben több magyarországi támogatásokra is támaszkodó erdélyi rendezvény sorsa vált bizonytalanná, egyes fesztiválokat nem szerveznek meg, mások pedig jóval visszafogottabb formában készülnek. A kialakult helyzetben sokakban felmerült a kérdés, hogy mi vár Erdély egyik legismertebb, többnyire magyarországi finanszírozásból megvalósuló közéleti és kulturális eseményre, a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktáborra, közismertebb nevén Tusványosra. Popa Ilona a Krónikának elmondta, ahogy ez a rendezvény honlapján is megtalálható, idén 35. alkalommal szervezik meg a nyári szabad egyetemet és diáktábort július 21-e és 26-a között Tusnádfürdőn. A fesztivál mottója veled teljes, és mindenkit szeretettel várnak. A szervezés jelenleg is zajlik, ezért egyelőre nem tudnak további információkat közölni az idei rendezvényről. Hozzátették ugyanakkor, hogy a nyár elején a fesztivál közelettével várhatóan már részletesebb tájékoztatást nyújthatnak, mind az esetleges változásokról, mind pedig a programkínálatról. Befejeződtek a Máramaros megyei Színérváralja patinás zsinagógájának felújítási munkálatai, ami mérföldkövet jelent a helyi zsidó emlékezet a város kulturális örökségének védelmében, közölte az Asociácia Máramures Heritage Egyesület. A Nagybányán működő Máramarosi zsidó örökség elnevezésű civil szervezet közölte megújult Színérváralja patinás zsinagógája. Ez az épület, amely a kulturális sokszínűség és az együttélés valódi szimbólum, egy átfogó restaurálási folyamat révén született újjá. A projekt nem csak a szerkezeti megerősítést tűzte ki célul, hanem a színérvájai közösség történelmi identitását meghatározó építészeti részletek kiemelését is. Szerepel a civil szervezet közleményében. Mint beszámoltak, az ingatlan mélyreható átalakuláson ment keresztül, az egykor pusztulásra ítélt műemlék vibráló kulturális központtá válik. Színérváralja a Szamos jobb partján Máramaros megye nyugati peremén fekszik, Nagybányától 26 kilométerre északnyugatra, Szatmárnémetitől 36 kilométerre délkeletre. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro, a maszol.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Jeremiás próféta könyvének 50. részének 5. verse.

0: Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Péter apostol második levelének első részének 5-től 7-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
1: www.agnusradio.ru
0: Közösségünk honlapja.
2: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Alapképzés a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóságnál.
6: Istenek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szeretünk volna tartani ebben a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől, a résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és hát egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl.
5: Imádság a betegágy mellett.
7: Jelenleg az országban 46 református kórház lelkész szolgál különböző kórházakban. Hippi az országunk, de azért nem mindegy, hogy valaki Zalaegerszegen, vagy Szegeden, vagy Miskolcon, Debrecenben, Mátészalkán szolgál, tehát nincs túl sok lehetőségünk arra, hogy személyesen találkozzunk.

0: Van néhány olyan rendezvényünk, amikor igyekszünk minél többen együtt lenni. Minden évben van egy nagy konferenciánk, ahol azért lehetőség szerint mindenki ott van, és van két műhely munkánk, ahol különféle témaköré csoportosulva, akik akkor el tudnak jönni, ők szoktak erre jelentkezni.
1: Láthatóvá tenni a tapintást.
2: A projektem címe Digitális tapintás, egy-egy karakteres braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Műszaki mentési alapképzést tartottak a Derceni és Mezővári Egyházi Önkéntes Tűzoltóság és az Ozo Friends for Firefighters Ukraine szervezésében. Az új csapattagok a műszaki mentés alapjaival ismerkedhettek meg, míg a tapasztaltabb önkéntesek felfrissíthették tudásukat és az új szabályozásokat is áttekintették. A képzés különlegessége, hogy ezúttal nők is részt vettek a gyakorlati felkészítésen, erősítve ezzel a közösség sokszínűségét és felkészültségét. A képzésről bővebben Mennyhárt István, a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztora, önkéntes tűzoltó nyilatkozott.
3: Nagyon izgalmas hétvége van mögötted, a két helyszínen két nap különböző szintű képzésekre került sor, amely egyik mint Mezővárban és Dercenben is megmozgatta a tűzoltóságnak a munkatársaikat, illetve azokat, akik érdeklődnek ebben a területben. Hogyan telt?
4: Istennek legyen hála, hogy egy betervezett programot a tervek szerint véghez tudtunk vinni. Egy alapfokú képzést és egy haladó képzést szerettünk volna tartani ebben a két napban, és minden kedvezett ahhoz, hogy ezt megtehessük. Jó időt kaptunk az Úristentől, a résztvevők eljöttek, a képzők eljöttek, akik tanítottak, és egy nagyon áldásos, nagyon hasznos, nagyon tanulságos két napon vagyunk túl. Váriban kezdtünk, Mezőváriban. Ennek az apropója, a kuriózuma, hogy ott meghirdettünk egy jelentkezést a női tűzoltóknak, női csapatnak, vagy hölgyeknek is, és csodák csodájára voltak jelentkezők, voltak bátor hölgyek, akik ezt a képzést elvégezték, és nyitottak voltak egyáltalán erre a témára, ami, így most, ha őszintén megmondjuk, akkor nem egy tipikus hölgyeknek való foglalkozás, de mégis, és nagyon szépen helytáltak, és mi ennek nagyon örülünk, hogy erre nyitottságot találtunk, és ők is végigcsinálták ezt a képzést, illetve a régi tagoknak is. Új tagokat is toboroztunk, férfiak is voltak, úgyhogy az alapfokú képzésben, magával a tűzoltóval, tűzoltó berendezéssel, a fecskendővel foglalkoztunk, ennek a bemutatása történt, valamint poroltóval való tűzoltás volt, illetve szimulációval keresztül, tehát egy égőházból mentettünk ki sebesültet. Ez nagyon izgalmas volt, mert tehát ezek a modern füstgépek olyan sűrű füstöt tudtak csinálni, hogy gyakorlatilag semmit nem lehetett látni. Nagyon-nagyon oda kellett figyelni a tájékozódásra.
5: A fotoriporternél én tényleg azt hittem, hogy ott valami egy az egybe ég.
4: Nagyon, tehát nagyon-nagyon élethű volt, annyi, hogy nem marta nagyon a torkunkat, meg nyilván nem tűzről van szó, de a hatást megadta az, hogy gyakorlatilag így kellett tapogatni, és ugye nagyon oda kellett figyelni arra, hogy egy viszonylag nagy épületből megtaláljuk. És igazából itt is arra tettük a hangsúlyt, hogy milyenek a technikája, hogy ott nem egy ember kezdi el ezt, nem egy ember szalad be és kezd keresni, hanem csapatként, csapatként, hogy kell együtt működni. Tehát lépésről lépésre igazából ez az első fokozata volt, ami úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon tanulságos volt, és az előadóink nagyon-nagyon profi, nagyon szépen bevezették.
5: Hogyha alapvetően a tűzoltókra gondolunk, akkor mondhatnánk, hogy van egy jó nagy piros autó általában.
3: Igen, a gyerek kormányzban erre nézünk.
5: Igen, egy hatalmas nagy szirénája, és hogyha megy, akkor ott tüzet kell oltani. De a tűzoltó lét, vagy a tűzoltó hivatásától sokkal komplexebb. Amikor először láttam tűzoltóktól bemutatót, tényleg arra számítottam, hogy előkerülnek a fecskendők. Komoly nyár van, 40 fok, tehát még nem lángol a levegő, de közel, és hogy az hogy egy érdekes élmény. Aztán a tűzoltó autónál, egy ilyen rolós ajtónál kitárult egy új világ. A tűzoltó ettől jóval bonyolultabb és jóval több feladatra van felkészülve. Mik kerültek terítékre?
4: Így van, tehát egy jó felszerelt tűzoltóban nem csak magára a tűzoltására való eszközök, tehát ez az alap, hogy meglegyenek a tömlők, meglegyenek a pisztolyok, amikkel oltjuk a tüzet, hanem azon felül olyan eszközök, amelyek akár mentéshez, műszaki mentéshez fontosak nekünk. Vágóeszközök, hévér, emelő, feszítő vágók, ezek mind-mind hát nagyon értékes eszközök és nagyon fontos eszközök, amelyekkel műszaki mentésnél de gyakorlatilag ezek nélkül elveszettek vagyunk. A régi Moszkvicsot áldoztunk fel erre a célra, hogy eljátszunk, tehát ott is elszimuláljunk egy balesetet, és ott is volt autóból való mentés. Nem gyújtottuk fel a Moszkvicsot, tehát az nem égett, viszont szétvágtuk. Mert nagyon fontos az, hogy egy adott szituációban a mi tarsolyunkban ott legyenek azok a technikák, amik bevethetők. Tehát minden baleset más, minden törés más, és minden szituációban másként kell reagálni, és ugye, hála Istennek, ugye ezek nem mindennaposak. Tehát olyan nagyon nagy gyakorlatunk ebben, az Úristennek legyen hála, nincsen. Viszont most eljátszottunk olyan eseteket, hogy mi van akkor, hogyha az autónak jobb oldala van betörve, teljesen össze van törve, akkor mit tudunk csinálni, hogy lehet a kormányt kiemelni, vagy a kormány alól kihúzni például egy beszorult sofőrt, hogyha a lába oda beszorul, vagy a másik oldalról. Tehát ezekhez pedig a vágó eszközök, a harapó eszközök, és az emelő, a hévérnek a működését, biztonságos működését sajátítottuk el. Ez egy nagyon fontos képzés volt, mivel ahogy mondtam, tehát nem minden tűzoltónk állandóan ment baleseti helyszínen, és nagyon fontos, hogy ezeket felelevenítsük, ezeket az ismereteket. Ezért mind elméleti síkon is volt tanítás, magának a gépeknek a használatával, karbantartásával. Ezek nagyon, nagyon értékes eszközök, amelyekre nagyon hálásak vagyunk, hogy a tűzoltóságunk fel van szerelve, és napra kész teljesen, hogyha ne adj Isten ilyen balesetek történnek, akkor ott tudjunk lenni, és szakszerűen tudjunk segíteni.
5: Kik voltak a képzésnek a vezetői?
4: Egy hollandiai alapítvány évek óta partnerségben van a Delceni Önkéntes Tűzoltósággal, és ők nem csak velünk, hanem Kárpátalján több helyszínen is jelen vannak, és ők kifejezetten képzéseket végeznek. Hollandiában is ezzel foglalkoznak, tehát két szakember, akik délelőtt a hivatásos tűzoltókat képzik, délután pedig önkéntes tűzoltókat képeznek, és tehát ők ilyen évente kiutaznak, és fontos nekik az, hogy mi történik a mi önkéntes tűzoltóságunkon, amennyire tudnak, segítenek bennünket. Egyszerűbb eszközöket is hoztak most is, bozott tűzhöz való, vagy ilyen mező tűzhöz való oltó eszközöket, lapátokat, olyanokat, amik mondjuk nekünk nem voltak, és tudják, hogy a közelmúltban ilyenekkel foglalkoztunk, és nagyon fontos az, hogy ez egy olyan kapcsolat, amelyben ők sokat adnak nekünk ezen a téren, tapasztalatot, tudást, és amire szükségünk van, akkor abban igyekeznek felszerelést is adni.
3: Amikor az ember egy ilyen helyzetbe kerül, akkor nem biztos, hogy a lapról és a fotókon látott elméleti tudással tud valamit is kezdeni, már csak a reakciók, már csak a stressz, már csak a félelem, már csak az ijegység szempontjából sem teljesen más, amikor valóban éles bevetés van. Ezek a képzések segítik ezt a folyamatot, ennek a beágyazódását az önkéntes tűzoltóságban, mert azért a hivatásos tűzoltó ezzel tanulja, éjjel-nappal ezzel tölti a szolgálati idejét. Egy önkéntes tűzoltó esetében azért tényleg nagyon fontos, hogy milyen lelki háttérre indul neki.
4: Így van, tehát ugye ők civil emberek, akiknek nem a mindennapi foglalkozásuk a tűzoltás, és ez egy fantasztikus dolog, hogy egyszerű emberek, akik a hétköznapi életüket élik, kis hivatásukat, szakmájukat végzik, családukat eltartják, segíteni akarnak, tehát hogy még megvan az az önkéntes, önzetlen segítő szándék ezekben az emberekben. Ez óriási dolog, én ezt nagyon nagyra értékelem, mert kicsit azt érzem, hogy most azért sokan úgy vannak, mindenkinek megvan a saját maga baja, megvan a maga problémája, és azzal úgy mindenki el van. És mellettünk vannak olyan esetek, amikor szükség van a segítségre is, hogyha van erő erre, van kapacitás, akkor nagyon fontos, hogy hogy az szakszerűen történjen. Tehát jó az akarat, jó a jó szív, a nagy szív ahhoz, hogy ezt akarjuk csinálni, de ehhez nagyon fontos az, hogy meglegyen a szakmai tudás és az ismeret is. És valahol ez van összehangolva ezekben az önkéntes tűzoltóságokban, mind Mezőváriban, mind Dercemben. Tehát egy komoly munka az, ami a háttérben történik, hogy a tűzoltóknak a kedve, az elhivatása így is meglegyen, hogyha nyilván ők ezért nem kapnak semmilyen juttatást, teljesen önkéntesen teszik ezt a szolgálatot.
5: Van lehetőség még csatlakozásra? Most az jár a fejemben, hogy nem tudom, van olyan, hogy elégséges ember az állományba? Mert ugye, ha azt mondom, hogy most pont elegen vagyunk, akkor nem kell több ember, de ha jönne több ember, akkor a többi önkéntes addig pihenhetne például. Tehát, hogy ez a humán erőforrás politika, ez hogy működik az önkéntes tűzoltóknál?
4: Nagyon jó kérdés volt, és erre szerettem volna kitérni egy mondat erejéig. Tehát mindig szükség van új tagokra. A Derceni önkéntes tűzoltóságnál is meghirdettük már most hónapokkal előtte, és két új tag jelentkezett, és mi nagyon hálásak vagyunk értük, hogy ebben a helyzetben is, előről kezdeni is, de ők vállalták ezt, és mi ezt folyamatosan hirdetjük, hogy bővülhet a csapat, mert nyilván mennél többen vagyunk, a feladatok úgy oszlanak le, gyakorlatilag a teher úgy osztódik, és hogyha megvan az a jó csapatszellem, akkor ezek a fiúk nagyon sok dologra képesek, tehát én látom bennük az erőt, az összefogást, az akarást, és úgy gondolom, hogy ez a mai világban egy nagyon szimpatikus dolog, és vonzó dolog tud lenni azoknak, akik csatlakozhatnak, akiknek egészségük megengedi, fizikai képességük megengedi. De mindenféle feladat van, tehát itt most nem azt kell gondolni, hogy mint az akciófilmekben látjuk, hogy vállára kapja a sebesültet, és nem tudom, leugrik vele a hanyadik emeletről, és szépen hordágyra teszi, és úgy minden rendben van, hanem ott nagyon apró, lékos feladatok vannak, amiket el kell végezni, és mindenre szükség van, tehát mindenféle emberre szükség van a csapatban, úgyhogy ha szabad egy szóra kitérni, akkor nagyon nagy szeretettel várjuk a jelentkezőket, mind Dercemből, mind Mezőváriból, és a környező falvakból is, hogyha szeretnének becsatlakozni, és nyilván az a célunk, hogy ne csak ez a két központ, vagy ne csak ez a két csapat legyen, hanem még más falvakba is létrejöhessen ilyen csapat. Ennek megtartó ereje van, és ez egy értelmes cél, amihez szívesen odaállnak az emberek, hogyha látják azt, hogy van ennek értelme.
1: Az elmúlt percekben Mennyhárt Istvánnal, a Derceni Református Gyülekezet lelkipásztorával, önkéntes tűzoltóval beszélgettünk.

0: Az anyaország. A Magyarországi Református Egyházban 2026 az imádság éve. Imádság a beteg ágy mellett címmel szerveztek műhely munkát a kórház lelkészek számára Berekfürdőn néhány héttel ezelőtt. Gál Judittal, a Magyarországi Református Egyház kórház lelkészi szolgálatának szolgálatvezetőjével Kisnéveres Viktória beszélgetett a részletekről.
1: Jelenleg az országban 46 református kórház lelkész szolgál különböző kórházakban. Kicsi az országunk, de azért nem mindegy, hogy valaki Zalaegerszegen, vagy Szegeden, vagy Miskolcon, Debrecenben, Mátészalkán szolgál, tehát nincs túl sok lehetőségünk arra, hogy személyesen találkozzunk, de van néhány olyan rendezvényünk, amikor igyekszünk minél többen együtt lenni. Minden évben van egy nagy konferenciánk, ahol azért lehetőség szerint mindenki ott van, és van két műhely munkánk, ahol különféle témaköré csoportosulva, akik akkor el tudnak jönni, ők szoktak erre jelentkezni. Ilyen műhely volt március 17-én, 18-án Berekfürdőn, ahol együtt voltunk. Mivel a Református Egyházban az imádság éve van, így a témát most ennek alapján választottuk, imádság a beteg ágy mellett. Napi tapasztalat, hogy sok beteggel imádkozunk, sok betegért imádkozunk, dolgozókért imádkozunk, és ezt szerettük volna körbejárni, hogy kinek milyen tapasztalatai vannak, milyen nehézségei vannak, mi az, amit az imádság kapcsán átélünk a szolgálatunkban.
2: Egy-egy ilyen alkalomnak a felépítéséről mit tudhatunk?
1: Témafüggő. A műhelyek abban is különböznek a konferenciától, hogy nem nagy előadókat hívunk, hanem nagyon sok közös munka folyik. Tehát a saját tapasztalatainkat hozzuk ezzel együtt.

0: meg az Ószövetségben, a zsidó hagyományokban, az Új Szövetségben, Jézus tanításában. Aztán volt egy egység, amikor mindenki a saját életébe, gyakorlatába, lelkiségébe nézett bele, különféle technikák alapján, hogy mit jelent számomra az imádság, hogyan élem ezt meg, mi az, amit a saját személyes életemben és szolgálatomban jelent. És ezt követően tértünk rá arra, hogy a betegágyak mellett, hogy éljük mindezt meg. Amikor a betegek kérik az imádságot, amikor egy-egy kórteremmel történik az imádság, vannak csodaváró imádságok, amikor ott van, hogy mindenki tudja, hogy az emberi reménység ott eléggé lezárul, és jön a kérés, hogy de akkor a lelkész imádkozzon még, mert Istennek vannak más lehetőségei. Volt szó a dolgozók közötti imádságról, az intézményért való imádságról, és nagyon fontos volt, hogy Semmelweis napra szeretnénk kiadni egy ima füzetet, kimondottan a betegágy mellett szolgálók számára, és ennek az összeállítása, végig gondolása is megtörtént ezen az alkalmon. És természetesen többször közös imádsággal tudtunk együtt lenni, ami megint egy nagy ajándék, hiszen a legtöbb kórházban egyedül szolgál a kórházlelkész, és nagy ajándék, hogy együtt imádkozhattunk.
1: Ugye ön több mint 3 évtizede szolgál kórházlelkészként. Ilyen szempontból imádság tekintetében milyen megtapasztalásai vannak, hogyha szabad ezekből megosztani néhány olyan gondolatot, hogy a különböző ezekben a nehéz élethelyzetekben az imádságba vetett hit, az Istenbe vetett hit, hogyan hathat a beteg gyógyulására, mik esetleg azok, amelyek megmaradtak a szívében, milyen történetek? Van, aki esetleg ezekben az élethelyzetekben ismerkedik mindezzel, úgymond?
0: Igen, van olyan, van, aki a kórházban mondja el az első imádságát. De ha visszatekintek, vagy onnan indulnék, hogy számomra az imádság az egy hatalmas lehetőség. Lehetőség egyrészt arra, hogy egy bezárt állapotban, amit a betegség jelent, nagyon sok minden bezárul, beszűkül az emberben a betegség idején, a gondolataiban is, az érzéseiben, az életterében is, a lehetőségekben, az imádság egy nyitás. Nyitás a nagyobb felé, a láthatatlan, de mégis jelenlevő Isten felé, és ahol a beszűkülésben egy nyitás van, az már egy oldást hoz, az már egy felszabaduló, megcsendesedő állapotot teremt az emberben. Ugyanakkor az imádság az nem csak egy emberi vagy pszichés folyamat, hanem különös megtapasztalni azt, hogy miközben megnyitjuk a lelkünket, oda beáramlik az isteni békesség, az isteni nyugalom, beáramlik a mi Urunknak valami olyan ajándéka, amit megmagyarázni sem tudunk, és hát a leggyakoribb tapasztalat az, amikor az imádság végén azt fogalmazza meg egy beteg, hogy annyira megnyugodtam. Most már így jobban fogok aludni. Köszönöm, mert ez most békességet hozott a szívembe. Nem csak az történik, hogy kimondom azt, ami nehéz, hanem tényleg, mint egy lélegzett vételben kifújom magamból azt, ami nehéz, és beszívom azt, ami tiszta, ami frissít, ami megerősít. És mindez nem tudatosan történik, pusztán az emberi része az tudatos, de az isteni része az ajándékba kapott. Van olyan, amikor, igen, ezek az első imádságok, amikor ezt fogalmazza meg a beteg, hogy de hát én nem szoktam imádkozni. És akkor azt kérem, hogy akkor hagyj imádkozzak most én, de hagyj tegyük ezt együtt. És sokszor tényleg a könnyes szem, vagy az elcsituló szavak jelzik azt, hogy ez most számára fontossá vált, ez most a lelkét érintette meg. Hiszen a betegség idején nagyon sok félelem, nagyon sok szorongás fogalmazódik meg egy-egy emberben. Vagy amikor áldást kérünk azokra az eszközökre, amiket használunk, a gyógyszerekre, a terápiákra, a műtétre, a műtő orvos kezére. Egészen más úgy elindulni a műtétbe. Műtétre menni, az mindenkiben szorongást keltő. De tudni azt, hogy de kértem, hogy az Úr is legyen ott mellettem, hogy ő vezesse az orvosom kezét, hogy ő adjon bölcsességet. Hát ezek nem csak a tudatunkra, a lelkünkre hatnak, és valóságosan hatnak. És nyilván van olyan is, és nekem

0: talán a érdekes megtapasztalás ez, amikor akár egy-egy haldokló beteg mellett, hogyha ha hívnak, akkor mindegy, hogy milyen állapotban van a beteg, én el szoktam neki mondani, akkor is azt mondják, hogy de hát már nem kommunikál, hogy ki vagyok, és azért jöttem, mert tudom, hogy egy nehéz élethelyzetben van, megfogom a kezét, és elmondom, hogy a lelkész vagyok, és én szeretnék imádkozni. Imádkozni azért, hogy kapjon erőt most ebben az állapotban attól, aki nagyobb, és aki fölötte van mindenféle nyomorúságnak. És előfordult, nagyon ritkán, de előfordult, hogy a beteg kihúzta a kezét. Ami egy jelzés arra nézve, hogy nem, én ezt nem akarom. És ezt a természetesen tiszteletben kell tartani. A legvégső pontig mindenki saját maga döntheti el, akkor is, hogyha ezek már valószínűleg nem tudatos döntés volt, de ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes tapasztalat. És az is nagyon érdekes tapasztalat, amikor azt érezzük, hogy elkezdünk valakiért imádkozni, és a történet fordul. A leépülésből egyszer csak megáll valami, és elindul egy megerősödés. És nem lehet azt mondani, hogy ez csak az imádság hatása, de hiszem, hogy az imádság is ott van ezekben a történetekben. És még egy mondat, ami nagyon belém vésődött, valakit látogattam, és közben jött a vizit, és mondta az orvos, hogy maradjak nyugodtan, és ennyit mondott a betegnek, hogy nagyon jó eredmények vannak, mi is rácsodálkozunk, hogy nagyon gyorsan, túl gyorsan gyógyul. Mire a beteg ennyit mondott, hogy tudja főorvos úr, hogy hányan imádkoznak értem. És olyan jó volt ezt hallani, hogy igen, az imádságoknak ereje van. A Jakab levelébe olvasok ezt a mondatot, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, és ez tényleg megtapasztalható.
1: Igen, és ugye az egyénileg elmondott imádság, a közösségben való imádkozás, gyülekezetben, vagy ugye egy-egy olyan élethelyzetben, amikor néhányan gyűlnek össze, és a valakiért elmondott imádság. Ennek a két oldaláról, hogyha még néhány gondolatot megosztana velünk, ugye amikor valakiért imádkozunk, vagy amikor tudja valaki, hogy érte imádkozik egy közösség, például egy műtét előtt, hogyha ugye ön is ezt a példát hozta itt a kórházból.
0: Valóban mind a két tapasztalat nagyon-nagyon fontos. Hála Istennek több gyülekezetben van a szokásos istentiszteletek liturgikus alkalmak mellett imakör, imaközösség, ahol akár betegekért is imádkoznak, vagy a gyülekezethez tartozó, különböző állapotban lévő emberekért, családokért. És amikor valamelyik gyülekezetből jön egy jelzés, hogy bekerült az egyik gyülekezeti tag, mindig el szoktam mondani, hogy otthonról szóltak, és elmondták, hogy vasárnap imádkoztak önért. És én egyrészt látom a betegen azt, hogy mennyire fontos számára az, hogy ő most nincs a közösségben, de mégis otthon volt a közösségben, mert gondoltak rá, mert oda emelték az Úr elé, mert sokak szeretete és imádságos lelkülete öleli körbe. Ez nagyon-nagyon fontos egy beteg számára. Ezért is sajnálom, amikor többen elmondják, hogy hát nem szóltam otthon, hogy én kórházba fogok kerülni. Egy nagy lehetőségről mondunk le ezzel. Ne féljük fölvállalni azt, hogy igen, beteg vagyok, most gyenge vagyok, most segítségre szorulok, és de jó, amikor a segítség a segítő imádságokban is körbe tud venni. A másik, amikor tudja a beteg, hogy érte imádkoznak, illetve amikor ezt teszik is a gyülekezetben, az a gyülekezet számára is megerősítő, mert egyrészt számon tartják azokat, akik fizikálisan most nincsenek ott, de egyébként a közösséghez tartoznak, és tényleg nagyon, nagyon fontos és nagyon nagy dolog, hogy megtapasztalhatjuk az ima erejét, mert amikor valaki hazajön a kórházból, és azok, akik érte imádkoztak, együtt tudnak hálát adni, együtt tudnak örvendezni vele, hogy Isten talpra segítette, felerősítette, megáldotta azokat az emberi utakat, amin keresztül a gyógyulás bekövetkezett. Ez a gyülekezetet is erősíti.
1: És ezek az emberi életutak ugye egyediek, és itt kicsit, ha visszakanyarodunk még a műhely munkára, akkor itt bizonyára nagyon sok egyéni történetet is megosztottak egymással a kórházlelkészek, akik ugye részt vettek ezen a találkozón. Mennyire lehet, vagy lehet-e egyáltalán úgy mégis egy közös szárra felvezetni a tapasztalatcseréket? Vannak-e közös pontok mégis?
0: Közös pont volt egyértelműen az imádság lehetőségének és az erejének a megtapasztalása. Több történet volt, ahol akár csodálatos gyógyulásokról, vagy arról is beszámolt valaki, hogy úgy ment a műtétre a beteg, hogy mindenki úgy gondolta, hogy egy nagyon súlyos daganat eltávolítása fog történni, és amikor felnyitották, akkor kiderült, hogy egy sokkal egyszerűbb műtét, és nem az, amit előre jeleztek esetleg a vizsgálatok, és a beteg számára is ott volt, hogy az Úristen mégis megkönnyörült rajtam. Aztán voltak olyan ima megosztások, és ez is nagyon fontos, hogy az imádság nem azt jelenti, hogy leadom a rendelést Istennek, és akkor fog meghallgatni, amikor ez meg is történik, mert nem minden imádságra azt a választ kapjuk, amit szeretnénk, vagy amit szerettünk volna, de közben Isten munkálkodik az imádkozóban is, és abban is, akiért imádkozunk. Amikor valaki esetleg megbékélten tud elmenni, és a családja is megbékél ezzel, vagy amikor valaki erőt kap abban, hogy egy nehéz élethelyzetben hogy fogja hordozni azt a szenvedést, a vizsgálatokat, a kezeléseket, azt, ami bekövetkezett, és ami ahol nagyon jó lett volna gyógyultan távozni, de neki mennie kell a betegség útján tovább, de erőre van szüksége. Tényleg sokféle történet elhangzott családokról, beteg gyermekekről, hogy mit jelent a családban békességre jutni, abban, hogy az, aki a szemünk fénye, most ott fekszik betegen, és nem tudjuk levenni a fájdalmat róla, mellette vagyunk, Isten erejét tudjuk és jelenlétét kérni az ő számára is.
1: A kórház lelkészeknek miért fontosak ezek a találkozások? Miben lehet legnagyobb hozadékát kiemelni ennek?
0: Ahogy említettem, a legtöbb kollégánk egyedül szolgál azon a helyen, és azért a kórház lelkészség más, mint a gyülekezeti lelkészség. Más abban is, hogy ez az élet egy szelete, nagyon fontos szelete, a betegség, a fájdalom, szenvedés, hordozás. És nyilván nagyon sok találkozás, beszélgetés kapcsán, ami hat a lelkészre is. Nem lehet valaki mellé úgy leülni és meghallgatni a történetét, hogy közben érzéketlen maradjon, aki mellette ül. Tehát mindezek hatnak, és ha egyedül van a kórházban, akkor nem nagyon van lehetősége arra, hogy ami leginkább megérinti, ami leginkább nehéz, a saját kérdéseit hol tudja átbeszélni. Vannak szakmai találkozások, szupervíziós csoportok a kórházlelkészek számára. Ott is ez a tapasztalat, hogy annyira fontos, mert értjük egymást. Értjük, amikor valaki elmondja a saját történetét, hogy mi minden nehezítette meg adott esetben azt az élethelyzetet. A személyes találkozások ebben segítenek sokat, és tényleg nagyon sok történet jön elő, és ezek a megosztások nagyon-nagyon sokat adnak, akik újak közöttünk, egy-két éve, pár éve szolgálnak, elmondják, hogy annyira nagy szükségük van az idősebbek tapasztalataira, hogy ahol nagyon sokszor átélünk hasonló élethelyzeteket, és megkínlódjuk, hogy hogyan is menjünk tovább. Nálunk nincsenek protokollok. És hála Istennek, hogy nincsenek, mert minden eset más, és nem lehet egy egységes sémába beletenni ezeket az élethelyzeteket, beszélgetéseket, lelki gondozói kapcsolatot. Mindegyik más. És nyilván vannak olyan fókuszok, hangsúlyok, amik mégis felerősödhetnek, és a fiatalok ezeket szeretik hallani, hogy de jó, hogy ott már volt egy hasonló helyzet, és akkor ott az segített, vagy ő ezt úgy oldotta meg. Hát leginkább a megosztások, a közös tapasztalat az, ami segít, és azért mindig van egy olyan hozadéka ezeknek a műhelyeknek, ahol megfogalmazunk néhány dolgot, ami előre vihet adott helyzetben, abban a témában, vagy hangsúlyossá válhat abban a témában a kórházlelkész számára.
2: Az elmúlt percekben Gál Judittal, a Magyarországi Református Egyház kórházlelkészi szolgálatának szolgálatvezetőjével beszélgettünk.

0: Erdély, a romániai középiskolások tudományos konferenciáját idén Szatmáron rendezték meg. Az országos szakasz egyik kiemelkedő eredménye a természettudományok kategóriában született, ahol Gál Janka, az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11-es diákja első díjat nyert, digitális tapintás, egy egykarakteres Braille kijelző című dolgozatával. Jankával beszélgettünk a projekt céljáról és megalkotásáról.
1: A romániai középiskolások tudományos konferencián első helyet értél el a természettudományok kategóriában. Milyen dolgozat témával, előadással díjaztak?
2: A projektem címe digitális tapintás, egy egykarakteres braille kijelző. Az eszköz, amit csinál, az az, hogy egyesével vesz szövegből betűket, és azokat vakok által letapintható szöveggé alakítja át. Ezt motorokkal tudtam lehetővé tenni, amiket egy mikrokontroller segítségével vezérlek.
1: Hogyan jött az ötlet, és miért tartottad fontosnak, hogy ezzel a témával foglalkozz?
2: Számomra mindig is lenyűgöző volt az, hogy technológia segítségével hány meg hány emberen lehet segíteni. Itt az orvostechnikai mérnökök igazából azok, akik számomra példaértékű emberek voltak. Igazából most már olyan szinten van a technológia, olyan szintekre fejlődünk, hogy fogyatékossággal élő embereken is tudunk könnyedén segíteni, és ezt már úgy gondolom, hogy középiskolás korban is érdemes elkezdeni úgy megbarátkozni az eszközökkel, a robotikával. Úgyhogy ez volt az ötlet, ezen kívül pedig nagyon szeretek elektronikával foglalkozni, robotokat összerakni, kódot írni, úgyhogy igazából ennek a szintéziséből született az ötlet.
1: Milyen technikai vagy tervezési kihívásokkal szembesültél a fejlesztés során?
2: A kódot megírni nagyon egyszerű volt igazából, kigondolni az ötlet is, hogy hamar jött. Ellenben a finom hangolás, mivel hogy annyira kicsi komponensekről beszélünk, az egy nagyon nagy kihívás volt. Végül nem is vagyok az eredményre annyira nagyon büszke, ugyanis ilyen kicsi ragasztópisztolyos, fogpiszkálós megoldás lett, de végső soron működött az eszközöm, és be tudtam mutatni a versenykeretein belül.
1: Pontosan hogyan működik ez az olvasó eszköz?
2: Szövegformátumban SD kártyán lévő szöveget betűnként vesz. Fontosnak tartom megemlíteni azt, hogy minden braille karakter befértethető egy 2x3-as mátrixba. Ez azt jelenti, hogy 6 darab, tehát 2x3 pöttyből kirakhatók, és ezeket a pöttyöket én 3D-sen megterveztem számítógépen, kinyomtattam 3D-s nyomtatóval, és kicsi robotkarokkal, úgynevezett szervomotorokkal mozgattam őket, amiket egy kontroller segítségével irányítottam. Minden betű egy kombináció igazából ezeknek a kicsi fejeknek, vagy felemelkednek, vagy nem, és ezáltal formálódnak ki a betűk.
1: Ez miben különbözik a már létező megoldásoktól?
2: A már létező megoldások nagy része az nagyon drága, nem elérhető széles körben. A gyártásuk az bonyolult folyamat, kevés cég forgalmazza őket, valamint vannak olyan hatalmas présgépek, amik nem hordozhatók, és szerettem volna egy könnyen hozzáférhető, könnyen javítható, felhasználóbarátabb megoldást.
1: Érzékenyítő foglalkozást is tartottál?
2: Igen, tartottam a kisiskolás elemista diákoknak, ugyanis én a probléma felvetésemet ott kezdtem, hogy a köztudatban nincsen egyáltalán beleépítve az, hogy milyen problémákkal szembesülhet egy látássérült személy, és gondolom, hogy már kicsi korban nagyon fontos az, hogy ezeket észrevegyük, átérezzük a nehézségeket, és ha lehetőségünk van, akkor igazából projektekben gondolkodni, és ezekkel a saját fejlesztésű találmányokkal jobbá tenni kicsit a világot és rászoruló embereknek a hétköznapjait. A célom ezzel az volt igazából, hogy kicsit megismertessen velük a technológiát, beszélgessünk igazából a témáról, szerettem volna mozgatórugó lenni a számukra, tudatosítani bennük bizonyos dolgokat, mert sok mindent látnak ők, észrevesznek, megfigyelnek, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudatosítsuk, hogy mit látunk, és beszéljünk róla, legyen téma, ne legyen tabu.
1: A gyerekek hogyan reagáltak erre az alkalomra?
2: Nagyon-nagyon élvezték. Először is egy muffinforma segítségével elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik az ABC. Utána megoldásokat kerestünk a hétköznapokról, megbeszéltük ezeket a taktilis burkolati kövezeteket, valamint a mindenféle egyéb segédeszközöket, amiket találhatnak a hétköznapokban. Meglepően nyíltak voltak a témára, rengeteget tudtunk beszélgetni, nagyon aktívak voltak. Végeztünk olvasásgyakorlatokat, utána pedig talán ez volt a fénypontja a foglalkozásnak. Gyurmából rakhattak ki betűket, a Braille ABC karaktereit, kivetítettem természetesen nekik az ABC-t, és az alapján. és ezt követően pedig a kezüket egy kendővel letakarva olvashatták el egymás kicsi szavait, és ezáltal is átélhették, hogy ez milyen, és szétszereltük utána az eszközt, kicsit elmagyaráztam nekik, hogy hogyan működik, és nagyon figyeltek, nagyon aktívak voltak, rengeteget kérdeztek, ennek örültem talán a legjobban, hogy rengeteg kérdésük volt, és továbbfejlesztési ötletekkel is elláttak.
1: Mint például mikkel?
2: Például ez volt talán az egyik legjobb az, hogy mondták, hogy nagyon kényelmetlen az, amikor fent az eszköz tetején érintjük igazából a betűket, és amikor ugrunk, akkor egy gombot kell megnyomni. A gomb viszont pont ott volt mellette, a kijelző mellett, és nagyon kényelmetlen volt. Állítólag sokkal kézreállóbb lett volna, hogyha az oldalára helyeztem volna el a gombot. Éppen ezért a foglalkozás után újra is terveztem egy kicsit a testet, és igazítottam az elemisták tipjeihez, a továbbfejlesztési ötleteihez az eszközömet.
1: Ezzel a projekttel készülsz más konferenciákra, versenyekre?
2: Igen, 2 hét múlva részt fogok venni a Kolozsvári Műszaki Egyetemnek az egyik versenyén, kreatív eszközkészítő verseny, és igazából nagyon nagy reményeket fűzök most ehhez a versenyhez.
0: Az elmúlt percekben Gál Jankával beszélgettünk, aki az Apáczai Csere János Elméleti Liceum 11. osztályos diákja, és első díjat nyert a Digitális Tapintás, egy egykarakteres Braille kijelző című dolgozatával. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Rádiunk hírei először címszavakban. Hétfőn konzultál Nikus Ordán a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Románia hozzájut 2,6 milliárd euróhoz, de elveszíthet 15 milliárdot. Idén sem marad el tusványos, a részletekre azonban még várni kell. Nem csak megmenekült, meg is újult, és az Erdélyi Zsidó Múzeumnak ad otthont a pusztulásra ítélt műemlék. A meteorológusok előrejelzése szerint ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő hétfőn a Kotrocsenyi palotában konzultálta a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról, közölte tegnap az elnöki hivatal. A román alkotmány rendelkezései alapján Nikus Ordán román államelnök a Kotrocseny palotába hívja a román parlamentben képviselt politikai pártok és szervezetek elnökeit és képviselőit, hogy konzultációkat folytassanak a miniszterelnök jelölt kijelöléséről, jelentette be tegnap az elnöki hivatal. Az Euronews néhány nappal korábban források alapján arról számolt be, hogy az elnök asztalán 4 kormányzati forgatókönyv szerepel, 2 technokrata megoldás, illetve 2 kisebbségi kabinet. Sajtóértesülések szerint az államfő inkább a technokrata megoldások felé hajlik. Jon M. Jonica, politikai elemző szerint a technokrata miniszterelnökkel szembeni kritikák könnyen visszaüthetnek Nikus Ordán elnökre. Szerinte az elnök azt próbálja megtalálni, amit a legkisebb közös nevezőnek nevezhetünk, vagyis egy olyan miniszterelnök jelöltet, akit a 4 korábbi koalíciós párt elfogadhat. Az Európai Bizottság jóváhagyta a román helyreállítási terv keretében benyújtott 2,6 milliárd eurós kifizetési kérelmet, jelentette be tegnap Ilie Bolozsán. Viszont ha a bukaresti hatóságok nem hajtják végre az Európai Bizottság által várt reformokat, az ország elveszíthet 15 milliárd eurót. A kormányülés utáni sajtótájékoztatóján a miniszterelnök fontos fejleménynek nevezte a 2,6 milliárd euró odaítéléséről szóló brüsszeli döntést, hangsúlyozva, hogy ennek köszönhetően júniustól ki lehet fizetni a PNRR-be foglalt beruházások kivitelezőit. Bolozsán szerint alapvető fontosságú, hogy Románia ne veszítse el a PNRR keretében elérhető visszanemtérítendő uniós támogatásokat és hiteleket. A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hónapokban részt vettek az Európai Bizottság kérdéseinek tisztázásában, külön is megemlítve Drágos Püszlárut, az európai beruházásokért és projektekért felelős ügyvivő minisztert. Bolozsán hozzátette, hogy a csütörtöki kormányülés főnapi rendje pontjai is az uniós források lehívásához kapcsolódtak. Sajtótájékoztatóján a kormányfő elmondta, hogy a következő két hét kulcsfontosságú lesz az uniós pénzek lehívásával kapcsolatos brüsszeli tárgyalások lezárása szempontjából. Az idei évben több magyarországi támogatásokra is támaszkodó erdélyi rendezvény sorsa vált bizonytalanná, egyes fesztiválokat nem szerveznek meg, mások pedig jóval visszafogottabb formában készülnek. A kialakult helyzetben sokakban felmerült a kérdés, hogy mi vár Erdély egyik legismertebb, többnyire magyarországi finanszírozásból megvalósuló közéleti és kulturális eseményre, a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktáborra, közismertebb nevén Tusványosra. Popa Ilona a Krónikának elmondta, ahogy ez a rendezvény honlapján is megtalálható, idén 35. alkalommal szervezik meg a Nyári Szabad Egyetemet és Diáktábort július 21-e és 26-a között Tusnádfürdőn. A fesztivál mottója veled teljes, és mindenkit szeretettel várnak. A szervezés jelenleg is zajlik, ezért egyelőre nem tudnak további információkat közölni az idei rendezvényről. Hozzátették ugyanakkor, hogy a nyár elején a fesztivál közelettével várhatóan már részletesebb tájékoztatást nyújthatnak, mind az esetleges változásokról, mind pedig a programkínálatról. Befejeződtek a Máramaros megyei Színérváralja patinás zsinagógájának felújítási munkálatai, ami mérföldkövet jelent a helyi zsidó emlékezet a város kulturális örökségének védelmében, közölte az Asociácia Máramures Heritage Egyesület. A Nagybányán működő Máramarosi Zsidó Örökség elnevezésű civil szervezet közölte megújult Színérváralja patinás zsinagógája. Ez az épület, amely a kulturális sokszínűség és az együttélés valódi szimbólum, egy átfogó restaurálási folyamat révén született újjá. A projekt nem csak a szerkezeti megerősítést tűzte ki célul, hanem a színérvájai közösség történelmi identitását meghatározó építészeti részletek kiemelését is. Szerepel a civil szervezet közleményében. Mint beszámoltak, az ingatlan mélyreható átalakuláson ment keresztül, az egykor pusztulásra ítélt műemlék vibráló kulturális központtá válik. Színérváralja a Szamos jobb partján Máramaros megye nyugati peremén fekszik, Nagybányától 26 kilométerre északnyugatra, Szatmárnémetitől 36 kilométerre délkeletre. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
4: Időjárás jelentés.
3: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Kronika.ro, a Maszol.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
5: Jó hír.
6: Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Jeremiás próféta könyvének 50. részének 5. verse.

0: Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Péter apostol második levelének első részének 5-től 7-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Legyen ön is napra kész! Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
1: www.agnusradio.ru
0: Közösségünk honlapja.

Imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén a 157. énekünket énekeljük. A 157. énekünk Nem vagyunk mi magunkéi.

Olvasom Isten igéjét, amint megszólít bennünket ebben az órában az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből a 4-től 11-ig terjedő verseket. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőlem, Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta, galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk, itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. A mi hitünk és a mi bűneink megvallása után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Mennybe meneteli énekünknek az első három versszakát énekeljük, 239. énekünknek a Krisztus mennybe felménye.

imádkozzak. Vigasztalásra és bátorításra vágyó emberek vagyunk, Urunk Istenünk. Sokszor tényleg ezzel a vágyjal érkezünk ide a Te házadba. Itt majd kapunk erőt, itt majd kapunk vigasztalást, kapunk majd valamit, ami újra segít nekiindulni a napnak, a nehézségeknek, mindannak, ami úgy érezzük, hogy feladatunk és el kell végezzük. Hol kaphatnánk máshol? Persze annyi minden kínálja még, és ígérgeti azt, hogy nála is lehet még vigasztalást találni, és bárhol máshol lehet még erőt találni. Valamiért mégis érezzük azt, hogy az igazit, a legtöbbet, a maradandót, azt nálad kell keresnünk. Ezzel az éhséggel, szomjúsággal érkezünk ide a Te házadba, Urunk Istenünk, a mai napon is. Amikor sokszor nehéz nekünk eldönteni, hogy most az ünnep az a távolságról és az eltávozásról szól, vagy valami másról, valami sokkal többről és gazdagabbról. Áld meg így a mi ige hallgatásunkat, a mi az éhségünket, amikor felét fordulva szeretnénk veled betöltekezni. Amikor érezzük azt, hogy minél többet tudunk meg Te rólad, annál teljesebb lehet az életünk. Így vezessél, Urunk, bennünket a mindennapokban, a Te igéden keresztül, ide a Te házadba, de majd a saját otthonainkba is vissza. Érezzük a Te igéd hatását a saját életünkben. Jézusért, a mi Urunkért, a Krisztusért. Amen. Igehallgatásra készülve a 165. énekünket énekeljük, 165. énekünket, Uram Isten, siess minket megsegíteni.

Olvasom Isten igéjét, amint ezen a mai ünnepen megszólít bennünket a János evangéliumából, a 14. fejezetnek az első 3 versét. Hogy Isten igéje miképpen szólít meg bennünket a János evangéliuma alapján, a 14. fejezetnek az első 3 verse alapján, kérlek, hallgassátok meg figyelemmel. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam-e volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.

A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. Vörösmarty Mihály szózatából ez a sor lehet, hogy gyakran eszünkbe jut akkor, amikor azon gondolkodunk, vagy azon morfondírozunk, vagy hogy mit jelent számunkra az otthon, vagy a haza, vagy akár ez a föld, amin élünk. Hol van a helyünk? A vers maga, ez a sor főleg az maradásra buzdít, hogy egyszerűen kimondja, hogy itt van a helyünk. És persze a 21. században lehet egy kicsit másképp olvassuk, vagy olvassák sokan már ezt a sort, a nagy vándorlások közepette már lehet valahogy másképp kell értelmezni a helyet, vagy akár az otthont, mintha az egész világ az otthonunk lenne most már. Nem csak egy négy fal közé szorított hely, vagy nem csak egy ország határok közé kell beszorítani a helyet, hanem az egész világ az otthonunk lehet, vagy valahol a mai ember. És Jézus az, aki még jobban kiszélesíti számunkra ezt a perspektívát, a helynek a fogalmát, és azt mondja, hogy ott van a ti helyetek, ahol én elkészítem ezt számotokra, az atyának a jobbján, ahol én is vagyok. Ott van a mi helyünk. Vajon hol van akkor a mi helyünk? Hol tudjuk megtalálni a magunk helyét? És valahol mennybe menetel ünnepem, épp a szűklátó körűségünkön szeretném változtatni, és ezt szeretném megszüntetni, hogy ne csak a szűk földi határokat nézzük, vagy ne csak a szűk földi határokat ismerjük, ne csak ott lássuk a mi helyünket, hanem lássuk az Atya jobbján, Jézus mellett is. Tudnunk kell, hogy e világon kívül nekünk van helyünk. Persze a kérdés az, hogy miért? Miért fontos, hogy mi erről tudjunk? Min változtat mindennapi életünkben, születés és halál között az, hogy mi hisszük és tudjuk, hogy van még helyünk máshol? Mitől lenne más az életem, ha ezt hinném vagy tudnám? Miben változtatna számomra itt és most, ha tudom, hogy van még hely számomra félretéve, készítve az Atyának a jobbján? És ér valamit ez a hit, ez a tudás a mindennapokban, a nyomorúságban ér valamit, ez felemel valamilyen szempontból? Mi van akkor, ha tudom? Mi van akkor, ha hiszem? Felolvasott igében Jézus az, aki a tanítványokat szólítja meg, és valahol hangsúlyos az a szándéka Jézusnak, hogy ő vigasztalni szeretne, megnyugtatni szeretné a tanítványokat. De akár úgy is fogalmazhatnék, hogy felkészíteni szeretné a tanítványokat. Nem csak annyit mond, hogy vagy minden rendbe jön, vagy minden jó lesz, amikor ugye mi magunk sokszor szoktunk ilyen szavakkal vigasztalni. Ő tovább lép, és azt mondja, hogy ő felkészíteni szeretne. És minthogyha szeretné valahol a tanítványokat meggyőzni arról, hogy sokkal gazdagabb a hitéletük, hogyha fizikailag ő, Jézus már nincsen velük. Ne a hiányt lássák, hanem annak a gazdagságát inkább. A tanítványok persze benne vannak a maguk nyugtalanságában, tele vannak kérdésekkel, tele vannak félelmekkel, mi lesz, ha nem lesz velük a mester, aki végigvezette és irányította őket. És Jézus pedig egy olyan együttlétre szeretné felkészíteni őket, hogy amit nem kell megszakítani. És azért különleges ez, mert itt a Földön minden együttlétünk és minden kapcsolatunkban benne van a végesség. Hogy előbb-utóbb meg fogjuk szakítani. Nem fog örökké tartani. Valami hosszabb ideig tart, valami rövidebb ideig, de minden kapcsolatunkban, minden emberi vagy minden más tárgyal való kapcsolatunk akár, mindegyikben benne van az, hogy egy ideig tart. És Jézus pont ezt szeretném mondani, hogy én olyan együttlétre szeretnélek felkészíteni titeket, amit nem kell megszakítani. Pedig úgy tűnik, hogy én most elmegyek, és megszakítunk valamit, de lássátok a mögöttes lévő gazdagságát ennek, hogy azért megyek el, hogy még jobban együtt legyünk. Egy ideig távol, de később még gazdagabban együtt. Így is fogalmaz Jézus, hogy ne legyen nyugtalan a ti szívetek. Akár fordíthatnánk úgy is, hogy ne legyetek összezavarodva, ne legyetek összerázva. Mert hogy valami, valaki mindig összerázza ezt az életet.
Mondhatnám úgy is, hogy valaki mindig szétdobálja ezt az életet. Ugye az ördögnek a neve pont ezt jelenti, hogy szétdobáló. Valaki mindig összerázza, valaki mindig rendetlenít, valamiért mindig összekavarodunk ebben az életben, nem tudjuk, hogy mi a helyes és mi a jó. Sokszor értelmetlenül vitatkozunk, háborúskodunk, aggódunk, és még a sort az hosszan lehetne folytatni. Ebben a fölzaklatott tanítványi állapotban Jézus szeretne rendet kínálni, rendet adni. Nem azt mondja, hogy ne törődjetek ezzel a földi élettel, mutatok én majd egy sokkal jobbat, arra koncentráljatok, nem kell foglalkozni itt a földi dolgokkal, majd a mennyben minden sokkal jobban lesz. De azt sem mondja, hogy így itt a földön, amíg tudsz, születés, halál között használd ki ezt a pár évet, mert utána aztán ki tudja, hogy mi következik. Jézus sokkal inkább azt mondja, hogy a szívetek lévő nyugtalanságotokban emlékezzetek arra, hogy én értetek vagyok ott az atyánál. Én vagyok ott az atyánál. Én értetek, miattatok vagyok ott az atya mellett.

számít, hogy nem kell engem mindenhol megtalálni, és noha megtaláltál, akkor minden rendben van. Mindegy, hogy én hol vagyok, tudjad, hogy én vagyok, és már ez a legjobb dolog. Ez a hit az, ami kell a belépéshez. Higgyetek Istenben, fogalmaz Jézus, higgyetek én bennem, mert ez a hit, ez egy teljesen más dimenzióba viszel. Teljesen mást mutat meg, mást látsz. És Jézus sohasem beszél a hitről úgy, mintha valami csoda gyógyszer lenne. Hogy ha hiszünk, akkor minden sokkal szebb, minden sokkal jobb, minden gondunk megoldódik, és akkor gyorsan a problémákat is a hátunk mögé dobhatjuk. Nem így beszél Jézus a hitről. Sokkal inkább úgy egy belépő, mintha egy kulcs lenne egy belső szobához, ahol értékesebbnél értékesebb dolgokat lehet találni. Mint hogyha egy szemüveg lenne, amit ha felteszek magamra, akkor a szabad szemmel láthatatlan dolgokat is észre tudom venni. Mint amikor mi felnőttek csak úgy elmegyünk, elrohanunk a megszokott dolgaink mellett, és a gyermekek pedig az apró kicsi bogarat, meg a fűszálat is észreveszik. Mi is láthatnánk, mi is elmegyünk mellette, de valamiért nincs ott a szemüveg rajtunk, hogy észrevegyük. Vagy olyan ez, mint amikor valaki azt fogalmazza meg, hogy én egyedül vagyok, de mégsem vagyok magamban. És lehet, ha valaki ott lenne, akkor meg körbenézne a lakásba, és azt mondaná, hogy hát itt csak egyetlen egy embert látok, és fel kell tegye a szemüveget, vegye észre, hogy igen, persze, fizikailag egy ember van, de a hittel mégis az Istennek a jelenléte mennyire valóságos tud lenni. Ismerős lehet sokaknak ez a helyzet. A hit az, amikor végül is Jézus azt fogalmazza meg, hogy ha ti azt szeretnétek, hogy ne az történjen, hogy egyik fületeken bemegy, és a másikon kimegy, amit én mondok, ha azt szeretnétek, hogy legyen haszna mindannak, amit én megfogalmazok, akkor gyere, lépjünk egy merészet, és gyere, higgyetek bennem. Ebben az összekuszált, összekavarodott, összezavart világban gyertek, higgyetek bennem, higgyetek az Istenben. Lépjünk egy merészet ebben az életben. Hát Jézusnak a mennybe menetele az nem azt jelenti, hogy ő eltűnt, lezárta ezt a fejezetet és tovább lépett, hanem a mennybe menetele pont azt a hitet jelenti, hogy értünk van egy ideig távol. Értünk van. Egy ideig távol. És persze Jézus folytatja, ha megvan a belépés, megvan a hit, már másfajta szemüveggel nézünk és látunk a saját életünk körül, akkor fogalmazza meg azt, hogy van sok hely, mert én helyet készíteni, hajlékot készíteni érkezek. És higgyétek el, már a hittel, hogy van sok. Ha valaki Kolozsváron indul el autóval, és parkolni szeretne, akkor egyáltalán nincsen könnyű dolga. Hasznos a parkolóházakat használni, de sokszor azok is tele vannak, de érdemes még az elektronikus táblákat is nézni, amik szerte vannak a városban, amik jelzik azt, hogy melyik parkolóházban hány szabad hely van, vagy melyik az, ami tele van már. Arra nem érdemes menni. És mégis sokan beállnak még akkor is a sorba, hogy megpróbáljanak parkolni, amikor írja azt, hogy tele van, mert valahol bíznak benne, hogy hát, hogyha mégis ürül majd egy-két parkolóhely, és mi is be tudunk jutni a parkolóházba. Ilyen furcsa lenne, hogyha a menny kapujánál egy ilyen tábla állna, hogy betelt, tele van, nincs több hely. És milyen jó, hogy mi tudhatjuk, hogy mi ilyen helyzetben nem fogunk kerülni. Itt igen, ha parkolni szeretnénk, de az Atya jobbján nem, mert Jézus a garancia arra, hogy van hely, hogy ő elkészíti. Ő a garancia arra, hogy minden bizonnyal van. Lehet, hogy nekünk ez nem elég. Lehet úgy érezzük, hogy ennél nagyobb vigasztalásra van szükségünk. Ennél nagyobb garanciára, vagy nagyobb dologra van, vagy gyorsabb megoldásra van nekünk szükségünk. Miért nem mondta inkább Jézus azt, hogy hát látom, hogy nyugtalanok vagytok a tanítványoknak, látom, hogy össze van rázva ez a világ, akkor inkább maradok.
Maradok itt veletek, mert hát mégiscsak sokkal jobb itt lenni, mint hogy most elmenjek és itt hagyjalak nyugtalanságban és félelemben.

titeket. Nem lett volna sokkal megnyugtatóbb a tanítványok számára egy ilyen mondat, mint sem az, hogy elmegyek és helyet készítek számotokra? Mégis Jézus, amikor helyet készít számunkra, ugye számunkra is, akkor azt mondja, hogy számunkra egy maradandó helyet készít. Ez a földi lét, ez nem a maradandó,

hanem ezután lesz majd az, ami örökké megmarad. Hogyha körbenézünk egy kicsit, és látjuk, tapasztaljuk, hogy mennyi minden tönkre megy, elmúlik, milyen jó, ha sokáig használjuk, de aztán ki kell majd dobjuk, vagy egyszerűen csak félre kell tegyük, hogy mennyire a mulandóság az körbevesz bennünket, akkor valahol egy biztos fogódzó, hogy én tudom, hogy egy maradandót készít számunkra Krisztus. Ami nem megy tönkre, és nem múlik el, kapaszkodhatok belé. De valahol az is igaz, hogy nekünk a helyünk az ott van, ahol az Isten van. És ez igaz itt a földön is, és ez igaz a mennyben is. Nem mi alakítjuk ki a magunk helyét, ugye ezt a világot is maga az Isten alkotta számunkra, de hogy benne, Krisztusban találjuk meg igazán a helyünket, az otthonunkat. Jó helyen vele vagyunk, itt is, születés meg halál között, majd a halál után is, az Atya jobbján, jó helyen vele vagyunk igazán. Ugyanakkor pedig Jézus még azt is hozzáteszi, hogy hát nekünk ő elmegy helyet készíteni, de úgy, hogy neki itt a földön nem volt helye. Ő idegenként maradt végig, nem volt számára hely, amikor ide érkezett, de ő ennek ellenére mégis elmegy és helyet készít számunkra. Egyszerűen azért, mert ő nem azt adja, amit ő is kapott. Valahol ez egy megnyugtatás lehet nekünk. Nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk, hanem azt kapjuk, amit az Atya által Krisztus ad nekünk az ő szeretetében. Hogy ő idegen maradt, nem fogadtuk be, de ő elkészíti számunkra a maradandót, az igazit, az örök helyet. Mit használ nekünk ez? Lehet, hogy az igazság érzetünkben tud segíteni. Ugye a Krisztus mennybe menetel az nem azt jelenti, hogy meghalt Mátyás, oda az igazság. Elment Jézus, már nincs itt, ezután már bármi történhet, nem ezt jelenti. Nem Krisztus mennybe menetele, sokkal inkább azt jelenti, hogy ő a garancia az igazságra. Van hely, nem azt adja, amit mi adtunk neki, hanem sokkal többet szeretettel. És végül pedig Jézus megfogalmazza azt, hogy hát nem csak, hogy helyet készít nekünk, és hittel ezt mi láthatjuk és elhihetjük, maradandó lehet nekünk ebben a mulandó világban, hanem azt, hogy vissza fog jönni, ismét eljövök, hogy ez csak egy ideig tart. Épp a apostolok cselekedetei írott könyvnek az első fejezetében, a mennybe menetel leírásában olvassuk, hogy az angyal szól is a tanítványoknak, hogy hát miért néztek felfele? Úgy fog majd visszajönni, ahogyan most felment, úgy fog majd vissza is érkezni. De nem kell ti most itt maradjatok és várjatok, hogy hát, ha eltelik 5 perc, és gyorsan vissza is érkezik már. A mennybe menettel az inkább azt jelenti, hogy tudjunk róla, hogy ez egy ideiglenes állapot. Elment, de ahogy elment, hogy vissza is fog jönni. Nem az ég felé nézve kell eltöltenünk ezt a földi életet. Mert minden összerázott állapot, vagy minden rendetlen állapot, még a maga a távolság is, az csak ideig, óráig való. Az nem tart örökké. Más valami, a hely, az igen, de ez a várakozás, az nem. Nem úgy ment el Jézus, hogy hát a gép forog, az alkotó pihen, majd lesz valami ezzel a világgal. Nem úgy ment el, hogy én lekapcsoltam a villanyt, ezután már sorsára hagyom ezt a földet. Hanem úgy ment el Krisztus, hogy az együttlét gazdagságáért elmegyek. Mert az Atya jobbján ülő Krisztus az sokkal közelebb lehet mindenkihez. Nem csak egyesekhez, hanem mindenkihez. Krisztus mennybe menetelének a haszna az, hogy nem hagy bennünket árván. Itt sem, és ezután, az élet után sem. Ha ezt tudom, ha ezt hiszem, akkor nem gyors megoldásokat várok az Istentől. Nem a gyors megoldásokat várom Krisztustól, hanem hittel keresem a megnyugvást. Hittel keresem azt a megnyugvást abban a Krisztusban, aki itt volt, akinek nem volt helye, de számunkra mégis maradandó helyet készít. A mennybe emeltetett Krisztussal találjuk meg a mi helyünket.
241. énekünknek mind a három versszakát énekeljük, mennybe menetel énekünk, 241. énekünk, Úr Jézus, ki mennybe fölmentél.

áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Imádkozzunk közösen. A te színed előtt állunk, Urunk Istenünk, és valahol ilyenkor tudunk eltelni békességgel. Amikor megtapasztaljuk, hogy nem vagyunk mi magunkra hagyatva ebben a világban, nem csak valahol a hátad mögött vagyunk hátravetve, hanem annak ellenére, hogy a te fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus eltávozott, mégis sokkal gazdagabban velünk van. És mi magunk is ebből a gazdagságból meríthetünk, sőt, együtt lehetünk. Milyen jó, hogy van ünnepünk, van mire emlékezni, van kire felnézzünk. Sőt, van kivel együtt közösen kimondanunk azt, hogy nekünk van Urunk és van Istenünk, az Atya jobbján ülő Krisztus. Hálásak vagyunk ezért. Még ha sokszor fel is tesszük a kérdést, hogy mi nekünk ebből a hasznunk, vagy mi az, amiért megéri nekünk ez, miért jó és min változtat a mindennapokban számunkra. Add azt a gazdagságot, Urunk, hogy tapasztaljuk meg a mi mindennapjainkban is, hogy éljük át a közelséget, az együttlétnek a lehetőségét veled, hogy éljük át azt, hogy amikor minden elmúlik, szétporlik, akkor nekünk mégis van egy bizonyosságunk, egy maradandó helyünk az Atyának a jobbján. Ebben vezess, Urunk, emelj fel, adj nekünk igazságot, hogy tapasztaljuk meg veled, tényleg van és meg lehet találni. Őrizz minket, Urunk Istenünk, önmagadban. Ahogy ide eljöttünk, ahogy majd hazamegyünk, ahogy elvégezzük a mindennapjainkat, ahogy sokszor lehúz bennünket az egyedül létünk, vagy betegségünk, vagy a világnak a rendetlensége, tudjunk feltekinteni. Feltekinteni arra, aki ott van érettünk, és vár bennünket. Így áld meg a mi mindennapjainkat, feléd való fordulásunkat, közösségünket, imádságunkat te hozzád. Jézusért, a mi Urunkért, a Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudván azt, hogy jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. 451. énekünknek mind a három vers szakát énekeljük. 451. énekünk, te vagy napvilágom, te vagy énekem.

Gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Végül a 459. énekünknek mind az 5 versszakát énekeljük, 459. énekünknek áldó hatalmak oltalmába rejtve.

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Hétfőn konzultál Nikus Ordán a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Románia hozzájut 2,6 milliárd euróhoz, de elveszíthet 15 milliárdot. Idén sem marad el tusványos, a részletekre azonban még várni kell. Nem csak megmenekült, meg is újult, és az erdélyi zsidó múzeumnak ad otthont a pusztulásra ítélt műemlék. A meteorológusok előrejelzése szerint ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő hétfőn a Kotrocsenyi palotában konzultálta a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról, közölte tegnap az elnöki hivatal. A román alkotmány rendelkezései alapján Nikus Ordán román államelnök a Kotrocseny palotába hívja a román parlamentben képviselt politikai pártok és szervezetek elnökeit és képviselőit, hogy konzultációkat folytassanak a miniszterelnök jelölt kijelöléséről, jelentette be tegnap az elnöki hivatal. Az Euronews néhány nappal korábban források alapján arról számolt be, hogy az elnök asztalán 4 kormányzati forgatókönyv szerepel, 2 technokrata megoldás, illetve 2 kisebbségi kabinet. Sajtóértesülések szerint az államfő inkább a technokrata megoldások felé hajlik. Jon M. Jonica, politikai elemző szerint a technokrata miniszterelnökkel szembeni kritikák könnyen visszaüthetnek Nikus Ordán elnökre. Szerinte az elnök azt próbálja megtalálni, amit a legkisebb közös nevezőnek nevezhetünk, vagyis egy olyan miniszterelnök jelöltet, akit a 4 korábbi koalíciós párt elfogadhat. Az Európai Bizottság jóváhagyta a román helyreállítási terv keretében benyújtott 2,6 milliárd eurós kifizetési kérelmet, jelentette be tegnap Ilie Bolozsán. Viszont ha a bukaresti hatóságok nem hajtják végre az Európai Bizottság által várt reformokat, az ország elveszíthet 15 milliárd eurót. A kormányülés utáni sajtótájékoztatóján a miniszterelnök fontos fejleménynek nevezte a 2,6 milliárd euró odaítéléséről szóló brüsszeli döntést, hangsúlyozva, hogy ennek köszönhetően júniustól ki lehet fizetni a PNRR-be foglalt beruházások kivitelezőit. Bolozsán szerint alapvető fontosságú, hogy Románia ne veszítse el a PNRR keretében elérhető visszanemtérítendő uniós támogatásokat és hiteleket. A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hónapokban részt vettek az Európai Bizottság kérdéseinek tisztázásában, külön is megemlítve Drágos Püszlárut, az európai beruházásokért és projektekért felelős ügyvivő minisztert. Bolozsán hozzátette, hogy a csütörtöki kormányülés főnapi rendje pontjai is az uniós források lehívásához kapcsolódtak. Sajtótájékoztatóján a kormányfő elmondta, hogy a következő 2 hét kulcsfontosságú lesz az uniós pénzek lehívásával kapcsolatos brüsszeli tárgyalások lezárása szempontjából. Az idei évben több magyarországi támogatásokra is támaszkodó erdélyi rendezvény sorsa vált bizonytalanná, egyes fesztiválokat nem szerveznek meg, mások pedig jóval visszafogottabb formában készülnek. A kialakult helyzetben sokakban felmerült a kérdés, hogy mi vár Erdély egyik legismertebb, többnyire magyarországi finanszírozásból megvalósuló közéleti és kulturális eseményre, a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktáborra, közismertebb nevén Tusványosra. Popa Ilona a Krónikának elmondta, ahogy ez a rendezvény honlapján is megtalálható, idén 35. alkalommal szervezik meg a nyári szabad egyetemet és diáktábort július 21-e és 26-a között Tusnádfürdőn. A fesztivál mottója veled teljes, és mindenkit szeretettel várnak. A szervezés jelenleg is zajlik, ezért egyelőre nem tudnak további információkat közölni az idei rendezvényről. Hozzátették ugyanakkor, hogy a nyár elején a fesztivál közelettével várhatóan már részletesebb tájékoztatást nyújthatnak, mind az esetleges változások.

0: programokról, mint pedig a programkínálatról. Befejeződtek a Máramaros megyei Színérvár alja patinás zsinagógájának felújítási munkálatai, ami mérföldkövet jelent a helyi zsidó emlékezet a város kulturális örökségének védelmében, közölte az Asociácia Máramures Heritage Egyesület. A Nagybányán működő Máramarosi zsidó örökség elnevezésű civil szervezet közölte megújult Színérvár alja patinás zsinagógája. Ez az épület, amely a kulturális sokszínűség és az együttélés valódi szimbólum, ma egy átfogó restaurálási folyamat révén született újjá. A projekt nem csak a szerkezeti megerősítést tűzte ki célul, hanem a színérvájai közösség történelmi identitását meghatározó építészeti részletek kiemelését is. Szerepel a civil szervezet közleményében. Mint beszámoltak, az ingatlan mérható átalakuláson ment keresztül, az egykor pusztulásra ítélt műemlék vibráló kulturális központtá válik. Színérvár alja a Szamos jobb partján Máramaros megye nyugati peremén fekszik, Nagybányától 26 kilométerre északnyugatra, Szatmárnémetitől 36 kilométerre délkeletre. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20-bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44-bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a kronika.ro, a maszol.ro és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.

Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Jeremiás próféta könyvének 50. részének 5. verse.

0: Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Péter apostol második levelének első részének 5-től 7-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, polifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Az indiai Bollywood Masala Orchestra, latin-amerikai ritmusok, világhírű szerb rezes banda és erdélyi népzene a Mira világzenei csúrfesztiválon. Augusztus 1-e és 4-e között ismét Mira lesz a világ közepe. Venezuela, Chile, Kolumbia, India, Szerbia, Csehország, Olaszország, Magyarország, a bukaresti kávéházak és kalotaszeg zenészei mind itt lesznek. Vedd meg jegyed elővételben a miraworldmusic.com weboldalon.
4: Reklám. Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
7: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
8: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
7: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
8: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
7: Kukta.
9: Kukta.
7: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
11: Békesség Istentől, áldott húsvéti ünnepeket kívánok minden hallgatónknak. A mai húsvéti ünnepi összeállítás tartalmából. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből a 12-től 15-ig terjedő versek alapján áhítatott mond Gede Csongor, a kolozsmonostori református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően egy beszélgetés következik húsvét Kalotaszegen. Elmúló hagyományok, locsolkodás és tojásfestés, egyházi élet járvány idején, többek között erről beszélgetünk Hóvár Zsolttal, a Magyar Gyermekmonostori Református Egyházközség lelki pásztorával. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Keresztény testvéreim, olvasom Isten hozzánk szóló igéjét úgy, amint az írva található a zsidókhoz írott levél 13. részének 12-től 15-ig terjedő verseiben. Ezért Jézus is, hogy megszentelje tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát hozzá a táboron kívül az ő gyalázatát hordozva, mert nincs itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. Általa vigyük fel a dicséret áldozatát mindenkor Istennek, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkak gyümölcsét. A kapun kívül, ez Jézus Krisztus helye. Jézus, a kívülálló, a biztonságosból kirekesztett, a tisztességen kívülre utasított. A bibliai időkben, Izrael életében, különösen és vallásos értelemben a kapun kívüli hely az áldozati állatok tetemének elégetési helye volt. A kapun kívül történtek a kivégzések is. A kapun kívül egyszer s mindenkorra vége volt az életnek. Aki vagy, ami oda került, a fölött elhangzott az ítélet, nincs keresni valója az emberi közösségben. Az Ószövetségben olvasunk azokról az engesztelő áldozatokról, amelyeket a bűnért kellett bemutatni. Ártatlan állatoknak kellett meghalnia a bűnös ember helyett. Azonban bármennyit bemutathattak ezekből az áldozatokból, az soha nem törölte el a bűnöket. Ezért kellett őket újból és újból megismételni. A zsidókhoz írt levél szerzője arra mutat rá, hogy amit az állatáldozatok nem tudtak elvégezni, azt elvégezte Jézus Krisztus. Egyedül ő vehette el a bűnöket. Ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ugyanakkor Jézus nem a földi szentélybe, hanem a mennyei szentélybe, Isten színe elé vitte be saját vérét engesztelő áldozatként. Így válik ő, ami egyetlen egy főpapunká, aki testének egyetlen áldozatával minket megvált. Ővé a tökéletes áldozat, amelyet már nem kell megismételni. Így lesz a kereszt az oltár, Isten új szövetségének kezdete. Jézus kereszt halálával vállalta a kapunk kívüliséget, a tisztátalanok közé beállt, hordozta betegségeinket, vállalta gyalázatunkat a táboron kívül, és ezzel szerzett tisztulást számunkra. A kapunk kívüli hely a megváltóval való közösség helye. A levél szerzője azt írja olvasóinak, hogy nem kell meglepődniük azon, hogy keresztényeként nem népszerűek környezetükben. Ez volt évszázadokon át a keresztény egyház és a keresztények megtapasztalása. A világ sok részén egészen napjainkig ez a megtapasztalásunk. Kívülállók voltak, mert másképp gondolkodtak, más értékrendet vallottak, másképp éltek. Emiatt félretették, megvetették, sőt, üldözték is őket. A levél szerzője olyanoknak ír, akik maguk is átélték a kirekesztettséget, megvetést és üldöztetést. Azzal bátorítja őket, hogy szenvedésükben nincsenek egyedül. Ezzel együtt arra hívja őket, és bennünket is, hogy hagyjuk magunk mögött hamis biztonságunkat, és menjünk a táboron kívülre, és osztozzunk Jézus gyalázatában. A kapunk kívül. Ez arra az új helyre mutat, ahol végre otthont találhatunk. Nem vagyunk otthon e világban. Nem kell mások rossz indulatát megtapasztalnunk ahhoz, hogy idegennek érezzük magunkat ebben a világban. Nem kell életünk veszélybe kerüljön ahhoz, hogy érezzük ez a világ nem a mi otthonunk. Nem kell rágalmazzanak, üldözzenek vagy megvessenek ahhoz, hogy érezzük, nem vagyunk biztonságban ebben a világban. Olykor még kívánatosnak tűnik, hogy végérvényesen úgy berendezkedjünk ebben a világban, mintha ez örök otthonunk lenne. De azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy nincs itt maradandó városunk. Rá akar ébreszteni arra, hogy hová tartozunk, és hová is, kihez is tartozunk valójában. Azzal, hogy csatlakozunk Krisztushoz a táboron kívül, a feltámadott Krisztussal a mennyei városba vezető úton indulunk el. Isten igéből hallhattuk, hogy Jézus kereszthalála
és a mennyei szentélybe való belépése biztosítja számunkra, hogy a maradandó mennyei város polgárai lehessünk. Adjunk ezért hálát Isten bárányának és a mi főpapunknak, Jézus Krisztusnak, aki megnyitotta számunkra Isten felé az utat. Ámen. Urunk, mennyei atyán, köszönjük, hogy te vagy az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak is általad. Köszönjük, hogy te szabad utat biztosítasz számunkra. Köszönjük, hogy te megmutatod számunkra azt a szerető, megbocsátó atyát, aki tárt karokkal vár bennünket, aki hazavár minket. Kérünk, Urunk, nyugtasd meg szívünket, erősítsd hitünket, és mutasd meg számunkra az igazság ösvényét. Ámen.

A zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből a 12-től 15-ig terjedő versek alapján áhítatot mondott Gede Csongor, a kolozsmonostori református egyházközség lelki pásztora.

Húsvét Kalotaszegen. Elmúló hagyományok, locsolkodás és tojásfestés, egyházi élet a járvány idején többek között, erről beszélgetünk Hóvel Zsolttal, a Magyar Gyermekmonostori Református Egyházközség lelkipásztorával.

0: Milyen hagyományok vannak Kalotaszegen? Hát én úgy tudom, hogy te Magyar Gyermek Monostoron vagy lelkipásztor, igaz, ha nem tévedek?
1: Igen.
0: Magyar Gyermek Monostoron vannak-e húsvéti hagyományok?
1: Hát a Kalotaszegen, az egész Kalotaszegen mondhatni, a húsvét nagyon fontos, jelentős ünnep. Hát nem véletlenül, mivel ugye a kereszténységnek is a legfontosabb ünnepe, erre irányul minden sátoros ünnepünk, hiszen azért jött el Jézus karácsonykor, hogy feltámadjon és legyőzze a halált, és ugye a pünkösd is ennek a következménye már, tehát a Szentléleknek a kitöltetése, úgyhogy valóban a keresztény ünnepeink közül mondhatjuk azt, hogyha lehet egy ilyen rangsorolást felállítani, hogy ez a legjelentősebb ünnep. És hát ez azért Kalotaszegen is, és Magyar Gyermek Monostoron is meglátszik. Hát ma már nagyon sok régi szokásból nem sok maradt, mondhatni, az egész Kalotaszegen. Viszont azért a maga a templomba járás az ilyenkor az megmaradt, a hagyomány, tehát nagyon fontos ilyenkor, hogy az emberek el tudjanak jutni a templomba legalább húsvét első napján délelőtt, de aki csak

0: padba ülnek és szépen beöltöznek. És hát néha még egy fiatal asszony is beszokott öltözni népviselőt, de sajnos ez is egyre inkább kezd kikopni. Hát ez egyrészt azért, mert fogyunk, egyre kevesebben vagyunk. A fiatalok közül ugye nagyon sokan vannak nagyvárosban, külföldön, tehát ugye már ez már meglátszik az istentiszteleteken, az ünnepi istentiszteleteken is. De hát azért még tartjuk ezeket a hagyományokat, amennyire lehet. Érdekes, hogy Kalotaszegen és különösen Magyar Gyermekmonostoron annyira ez a tojásfestés, locsolkodás nem volt annyira a népszokásban. Kalotaszeg szerte is mondhatni azt, hogy olyan 40-50 éve kezdett el bejönni, és az utóbbi 20-30 évben hangsúlyosabban. Gál Jankó János a Kalotaszeg Magyar Népek című néprajzi munkájában nem is nagyon említi, sőt kihangsúlyozza, hogy a locsolkodás meg a tojásfestés az nem jellemző a kalotaszegi tájegységre. De hát ugye ezzel a globalizációval sok minden bejött a Kalotaszegre, és így elterjedt Kalotaszegen is. De mondom, hogy Monostoron még a mai napig se annyira nem rokonokat meglátogatják ilyenkor, akihez lehet elmennek, beszélgetnek, poharazgatnak neki, mivel Kalotaszegről van szó és Erdélyről van szó, a kínálgatás az megvan. De így kimondottan, hogy a locsolkodás meg a tojásfestés az annyira nem vetette meg a lábát Magyar Gyermekmonostoron.
1: Érdekes, hogy azért, de azért van Kalotaszeg környékén azért ilyen, hogy tojásfestés, meg gyöngyözés, ugye?
0: Igen, hát mondom, hogy azért az utóbbi 20-30 évben itt is elterjedt a kalotaszegi szinten. Hát ugye bútorfestő vidékén, Mákófalva, Vista, ott átterjedt a bútorfestésnek a motivumai és maga technikája is a tojásra, tehát ugyanazt az ecsetet, ugyanazt a festéket sokszor használták a tojás festésre is, amit a bútorokra. Értelemszerűen a motivumok is egy kicsit lekicsinyítve, leegyszerűsítve, de ugyanúgy átvonultak a tojás festésre, tehát ez bejött a szokásba. És Mérán ugye, hát a gyöngyös Kalotaszegről van szó, mert általában a Kalotaszegnek azért nagyon cifra és díszes a népviselete, de azon belül aztán a cifra Kalotaszegnek, a gyöngyös Kalotaszegnek még annál is díszítettebb és cifrább, és sokkal több gyöngyel dolgoznak Mérába, Vistába, és így Mérán is elterjedt az úgynevezett gyöngyös tojásnak a készítése. Viszont ezt is inkább eladásra, és a 90-es évekből kezdett el inkább elterjedni, és inkább eladásra készítették ezeket a tojásokat. Hát ugye értékes munka és értékes tárgyakról van szó, úgyhogy csak úgy azért nem nagyon adogatták, bár nyilván ez is biztos előfordult, de elsősorban így jövedelem kiegészítésnek és eladásnak készült az úgynevezett gyöngyös húsvéti tojás.
1: A hagyományokhoz kötődve kérdezném, bár már volt volna szó, mert megemlítetted, de azért mégis úgy átélnék egy kicsit. Mennyire működik az, ami régebben működött, ugye, hogy meglátogatják a családot, a rokonok húsvét hétfőjén, ugye elmennek öntözni, locsolkodni. Vannak-e locsolkodási szokások?
0: Külön locsolkodási szokások nem nagyon vannak, legalábbis egy magyar gyermekmonostoron nem nagyon. Hát ugyanaz, mint ami más magyar vidékeken is szokott lenni, tehát ilyenkor inkább a legények, a fiatalok kerekednek fel, és járják végig a falut, és megöntöznek. Hát mivel Monostor egy kicsi községi, tehát kevés az, aki kimarad, tehát a legények feljárják az egész falut. Régebben még szokás volt tánc is, ugye karácsonykor is, húsvétkor is, pünköstkor is. Ha jól tudom, pünköstkor valamikor régen még nagyobb ünnep volt például Monostoron, mint a húsvét. Akkor nagyobb volt a tánc is, többen gyűltek egybe. Ma már, hát az utóbbi években csak a karácsonyi tánc maradt meg egy olyan 8-10 évvel ezelőttig, és hát sajnos azóta már ez is kikopott sajnos a szokásból, úgyhogy már az sincs meg Magyar Gyermekmonostoron. De régebben ezekhez az ünnepekhez azért kötődtek az ilyen mulatságok is, és a táncok is. Hát mondom, hogy ilyen külön húsvéti locsolkodási szokás, ez nagyon eltérő nincsen. Az idősebbek is ilyenkor megszokták azért látogatni egymást, de mondom, hogy nem kimondottan ilyen szokásból, hanem mert ünnep van, ugye ilyenkor általában szabadnak van, és akkor több idő van az embereknek egymásra. Hát sajnos az utóbbi években ez is egy kicsikét elmaradozott és kikopott a szokásból, aztán nem beszélve az utóbbi 2 évről, ugye

0: akkor eléggé bezártak vagyunk, aztán most már minden felborult, minden megváltozott. De hát azért reméljük, hogy azért nem kopnak ki teljesen ezek a régi szokások a Szegen sem.
1: A húsvéti jelképekről, hát az egyikről hallottunk, a tojásról, ugye, de mennyire van jelen például a bárány vagy a nyúl?
0: Hát egy időben szokás volt az is Monostoron, mivel ugye hát itt a közel van a Mócvidék, hogy elég sok ilyen dolog is átjött, ez inkább a románoknál volt szokás egy időben, de annyira ez nem jellemző nálunk, hát sem a nyúl, sem a bárány. Ilyenkor, aki tud, az persze is hozzájut, az ilyenkor szokott, hát ugye ízlések is pofonok különböznek, mert nem mindenki szereti a bárányhúst, az ugyan elég kényes az elkészítési módja, úgyhogy ezért is lehet, hogy nem maradt meg annyira már a szokásokban, de így különösen nem tudok, hogy ezt így ragaszkodnának az ilyen fajta szokáshoz.
1: Gondolom, hogy hát az egyházi hagyományok azok azért csak megmaradtak, igaz?
0: Persze, természetesen, hogy ilyenkor bűnbánati hét van, egész Karotaszegen és Monostoron is, és Körösfőn is, meg, de hát szinte mindegyik karotaszegi településen a böjtölés az ugye a nagypéntekre esik inkább, tehát az a csúcsa a böjtfői időszaknak, és nagyon sok helyen bizony, és Monostoron is elég szigorúan betartják ilyenkor a böjtölést, a diétát. Ja, megvannak a különböző ételek, amit ilyenkor szoktak készíteni, hát még többnyire törpaszó, de ilyen mindenféle zsiradék nélkül, és ugye ez azért még megmaradt így a szokások között a böjtölés, hát lehet azért is, mert ez inkább az időseknek jobban megy, és mivel kiüregedő településekről beszélünk, ezek a szokások azért inkább megmaradtak, és természetesen a nagypéntek istentisztelet, nagyon sok helyen van külön liturgia is nagypénteken, és a passió liturgiát veszik. Például Körösön háromszor is szokott lenni nagy pénteken istentisztelet, és volt olyan időszak, amikor most nem tudom már éppen, hogy van jelenleg, de régebben úgy volt, hogy hazasan nagyon mentek egyik istentiszteletről a másikra, mert annyira közel esett egymáshoz, még beszélgettek, még eltelt az idő. Bánfi Hunyadon, és ha jól emlékszem, még Keszesden is külön.

0: ilyenkor rengeteg dolga akad bőven, mert ugye hát a lelkésznek ugye kell készülni, úgymond az Isten tiszteletekre is, ilyenkor nem nagyon szeretünk egyébben foglalkozni, és hát nekünk azért volt egy kicsikét másabb, vagy nem volt éppen annyira szomorú, mivel együtt volt a család, ugye mi is megnéztük a Duna TV-n a közvetített istentiszteletet, itt van magunkhoz vettük a szentjegyeket, és hát egy kicsit békésebb és családiasabb volt nálunk is. Ugye hát az utóbbi időben azért jellemző volt már az egész világra, úgymond, hogy az ilyen ünnepekkor aztán a túlpörgetett felhajtás ment, ugye az ember azt sem tudta, hogy hova tegye magát a bűnbánat hetében, az ünnep nagy hetében, úgyhogy én legalábbis személy szerint azt mondom, hogy nekem nem volt éppen annyira kellemetlen élmény, mert legalább ilyenkor a családdal tölthettem én is a húsvétot, de hát nyilván azért, hogy eltértünk a szokásoktól, és hogy nem lehetett hagyományos módon megtartani, azért ez nem volt könnyű. Hát viszont azért most már a technika sok mindenre lehetőséget ad, és azóta ugye már eléggé elterjedtek a online isten tiszteletek. Itt érdekes, hogy pont egy évvel ezelőtt, február vége környékén tartottam egy lelkész értekezeti előadást azzal a címmel, hogy ellelkész az okos egyházban, és ezekről az eszközökről esett szó, amelyek kibővíthetik a lelkipásztori munkát, és segíthetik a lelkipásztori munkát, mint a Facebook, YouTube, stb. És akkor még ugye nagyon utopisztikusnak tűnt, hogy ezeket felhasználjuk, mert ugye hát attól tartottunk, hogy akkor kevesebben jönnek templomba, és akkor elkényelmesednek az atyafiak, és ugye 2-3 hét múlva aztán jött a húsvét, jött a karantén, és ugye mindenki szépen átállt az online istentiszteletre, legalábbis a nagy része a gyülekezeteknek, úgyhogy nem mindig rossz dolgok vannak, tehát meg lehet látni a jó dolgokat is ezekben az élethelyzetekben, és azóta például Monostoron is minden istentiszteletet közvetítünk, nem csak az ünnepi istentiszteleteket, bár ilyenkor az ünnepi istentisztelet az nyilván még fontosabb, hogy a távolba rekedt gyülekezeti tagok Magyarországon, Ausztriában, Angliában vannak gyülekezeti tagok, elszármazottak, és ilyenkor ők is azért be tudnak kapcsolódni az otthoni Isten tiszteletbe, ami azért egy nagyon pozitív dolog, és meg vagyok győződve, hogy most húsvétkor is nagyon sokan figyelemmel fogják kísérni az ünnepi Isten tiszteletet, és azért mégis egy kicsikét másképp így eltelni, mint hogyha csak egyedül otthon lennénk. Ugye, ahol legtöbb helyen, de még Magyarországon még van valami Isten tiszteletre, de hát külföldön ugye idegen nyelven nem sok mindent mond egy Isten tisztelet.
1: Ugye az idén újból megadott ez a lehetőség, hogy tehát a gyülekezeti tagok elmenjenek a templomba. Milyen érzés volt ez számodra?
0: Hát nyilván azért csak az az igazi, amikor a gyülekezeti tagokkal együtt tudunk lenni. Hát ilyenkor ugye még utána még visszamaradunk, még beszélgetünk, és azért csak ez az igazi. Tehát én is szeretem az ilyen technikai eszközöket kihasználni, de azért a hagyományos Isten tiszteleti rendtartás az igazi, és ezek inkább csak ilyen kényszer megoldások és ilyen pót megoldások. De azt tudom mondani, hát így beszélgettem a kollégákkal is, hogy milyen hatással volt ez a helyzet az Isten tiszteleti látogatottságra. Van, ahol azért különösen nagyobb városokban azért ez nagyon rányomta a bélyegét. Tehát még a mai napig is kevesebben mernek el menni a templomba, mivel ugye nagyon sok helyen közvetítik az Isten tiszteleteket, és éppen ezért inkább biztonságosabban maradnak otthon. Nálunk Monostoron ez azért nem mutatkozott meg, tehát ahogy véget ért ez a szigorú értelemben vett karantén, utána mintha még egy kicsikét meg is növekedett volna az Isten tiszteleti látogatottság, tehát vágytak az emberek arra, hogy eljöjjenek és ott legyenek a templomban, és személyesen vegyenek részt az Isten tiszteleten. És azóta is, hát mivel mondom, hogy nálunk nagyon sokan vannak, legalább Kolozsváron, Zilahon, Bánfonyadon, a nagyobb városokban, és állandó jelleggel a településen, hát olyan, nem is tudom, 70-80-an vannak már, ugye a 190-ből, ami az egyházi nyilvántartásban a lélekszám, és éppen ezért, aki jön, az igyekszik eljönni, tehát nálunk Monostoron annyira nem csappant meg, sőt, mintha még egy kicsit mondom, fel is élénkült volna az istentiszteleti látogatottság ezután a bezárt helyzet után, úgyhogy nálunk mindenképpen pozitívban maradt meg, pozitív változásokat hozott ez a helyzet.
1: A húsvét alkalmából megkérnélek, hogy hát néhány bátorító szót mondjál a hallgatóknak.
0: Hát a húsvét azért is jelentős, mint említettem a keresztény ünnepek között, mert ez az igazi reménységről szól. Tehát most az utóbbi egy évben talán úgy érezhettük, hogy az elmúlásé, a halálé az utolsó szó, minden nap ugye elénk tolták ezeket az esetszámokat.

napokat és napjainkban is ez ugye megmaradt, és ez hát bizony nagyon elkedvetlenít és nagyon elbátortalanítja az embereket. De a húsvét éppen arról szól, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem az elmúlásé az utolsó szó, még akkor is, hogyha látszólag minden reménytelennek tűnik, ugye a tanítványok is, amikor elhelyezték az Úr Jézusnak a testét a sírba, utána teljesen lemondtak, és bár többször is jelezte Jézus, hogy fel fog támadni, teljesen megdöbbentek, és megdöbbenve nézték a nyitott sírt. Tehát éppen ez a feltámadásnak az örömüzenete, hogy a lehetetlen helyzetben is van reménység, van megoldás, csak el kell hinni és bízni kell abban, amit Jézus mondott, hogy én vagyok a feltámadás és az élet.

Húsvét kalota Szegen. Elmúló hagyományok, locsolkodás és tojásfestés, egyházi élet járvány idején, többek között az elmúlt percekben, erről beszélgettünk Hóvel Zsolttal, a Magyar Gyermekmonostori Református Egyházközség lelkipásztorával. Ezzel mai húsvéti ünnepi műsorunk végéhez értünk, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. Áldott húsvéti ünnepeket, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Hétfőn konzultál Nikus Ordán a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról. Románia hozzájut 2,6 milliárd euróhoz, de elveszíthet 15 milliárdot. Idén sem marad el tusványos, a részletekre azonban még várni kell. Nem csak megmenekült, meg is újult, és az Erdélyi Zsidó Múzeumnak ad otthont a pusztulásra ítélt műemlék. A meteorológusok előrejelzése szerint ma felhős időre kell számítani, és most következzenek a részletek. Nikus Ordán államfő hétfőn a Kotrocsenyi palotában konzultál a parlamenti pártokkal az új kormány megalakításáról, közölte tegnap az elnöki hivatal. A román alkotmány rendelkezései alapján Nikus Ordán román államelnök a Kotrocseny palotába hívja a román parlamentben képviselt politikai pártok és szervezetek elnökeit és képviselőit, hogy konzultációkat folytassanak a miniszterelnök jelölt kijelöléséről, jelentette be tegnap az elnöki hivatal. Az Euronews néhány nappal korábban források alapján arról számolt be, hogy az elnök asztalán 4 kormányzati forgatókönyv szerepel, 2 technokrata megoldás, illetve 2 kisebbségi kabinet. Sajtóértesülések szerint az államfő inkább a technokrata megoldások felé hajlik. Jon M. Jonica, politikai elemző szerint a technokrata miniszterelnökkel szembeni kritikák könnyen visszaüthetnek Nikus Ordán elnökre. Szerinte az elnök azt próbálja megtalálni, amit a legkisebb közös nevezőnek nevezhetünk, vagyis egy olyan miniszterelnök jelöltet, akit a 4 korábbi koalíciós párt elfogadhat. Az Európai Bizottság jóváhagyta a román helyreállítási terv keretében benyújtott 2,6 milliárd eurós kifizetési kérelmet, jelentette be tegnap Ilie Bolozsán. Viszont ha a bukaresti hatóságok nem hajtják végre az Európai Bizottság által várt reformokat, az ország elveszíthet 15 milliárd eurót. A kormányülés utáni sajtótájékoztatóján a miniszterelnök fontos fejleménynek nevezte a 2,6 milliárd euró odaítéléséről szóló brüsszeli döntést, hangsúlyozva, hogy ennek köszönhetően júniustól ki lehet fizetni a Pénérérébe foglalt beruházások kivitelezőit. Bolozsán szerint alapvető fontosságú, hogy Románia ne veszítse el a Pénérére keretében elérhető visszanemtérítendő uniós támogatásokat és hiteleket. A miniszterelnök köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt hónapokban részt vettek az Európai Bizottság kérdéseinek tisztázásában, külön is megemlítve Drágos Püszlárut, az európai beruházásokért és projektekért felelős ügyvivő minisztert. Bolozsán hozzátette, hogy a csütörtöki kormányülés főnapirendje pontjai is az uniós források lehívásához kapcsolódtak. Sajtótájékoztatóján a kormányfő elmondta, hogy a következő 2 hét kulcsfontosságú lesz az uniós pénzek lehívásával kapcsolatos brüsszeli tárgyalások lezárása szempontjából. Az idei évben több magyarországi támogatásokra is támaszkodó erdélyi rendezvény sorsa vált bizonytalanná, egyes fesztiválokat nem szerveznek meg, mások pedig jóval visszafogottabb formában készülnek. A kialakult helyzetben sokakban felmerült a kérdés, hogy mi vár Erdély egyik legismertebb, többnyire magyarországi finanszírozásból megvalósuló közéleti és kulturális eseményre, a Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktáborra, közismertebb nevén Tusványosra. Popa Ilona a Krónikának elmondta, ahogy az a rendezvény honlapján is megtalálható, idén 35. alkalommal szervezik meg a nyári szabad egyetemet és diáktábort július 21-e és 26-a között Tusnádfürdőn. A fesztivál mottója veled teljes, és mindenkit szeretettel várnak. A szervezés jelenleg is zajlik, ezért egyelőre nem tudnak további információkat közölni az idei rendezvényről. Hozzátették ugyanakkor, hogy a nyár elején a fesztivál közelettével várhatóan már részletesebb tájékoztatást nyújthatnak, mind az esetleges változásokról, mind pedig a programkínálatról. Befejeződtek a Máramaros megyei Színérváralja patinás zsinagógájának felújítási munkálatai, ami mérföldkövet jelent a helyi zsidó emlékezet a város kulturális örökségének védelmében, közölte az Ászott

0: Siácián Máramúres Heritage Egyesület, a Nagybányán működő máramarosi zsidó örökség elnevezésű civil szervezet közölte, megújult színérvára a Japatinás zsinagógája. Ez az épület, amely a kulturális sokszínűség és az együttélés valódi szimbóluma, egy átfogó restaurálási folyamat révén született újjá. A projekt nem csak a szerkezeti megerősítést tűzte ki célul, hanem a színérvájai közösség történelmi identitását meghatározó építészeti részletek kiemelését is szerepel a civil szervezet közleményében. Mint beszámoltak, az ingatlan mélyreható átalakuláson ment keresztül, az egykor pusztulásra ítélt műemlék vibráló kulturális központtá válik. Színérváraja a Szamos jobb partján Máramaros megye nyugati peremén fekszik, Nagybányától 26 kilométerre északnyugatra, Szatmárnémetitől 36 kilométerre délkeletre. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynöksége, a kronika.ru, a maszol.ru és a Morecast hírportálok értesüléseit használtuk fel. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, az új alsóvárosi református egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Jeremiás próféta könyvének 50. részének 5. verse.

0: Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Péter apostol második levelének első részének 5-től 7-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, tocsogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, tocsogó, polifát, spektákulum, világjáró.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.

0: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
1: www.agnosradio.ru
0: Közösségünk honlapja.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit május 15-én, péntek déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Mihail Bulgakov orosz író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A magány fontos, mély gondolatokat szül, szemlélődés, nyugalom, bölcsesség. Hamarosan felcsendül a nap áitata, majd kalendáriumot lapozunk. 12 óra 25 perckor az Evangélikus Rádió Misszió lélekhangoló rovata következik, Hitből és bocsánatból táplálkozó házasságban címmel. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor várjuk mesekosár rovatunkkal legkisebb hallgatóinkat is, a Mi van a Nyuszi füle mögött című mesével. Ezt követően azokat a hallgatókat köszöntjük, akik ma ünneplik a névnapjukat vagy életük más fontos eseményét. 13 óra 30 perctől szempontok címrovatunkat sugározzuk Lukács Orsolya szerkesztésében. Ma az elköteleződésről beszélgetünk Kun Tamással és Mádli Andrással. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15 perckor versrovatunkban Turmezei Erzsébet a harmadik című költeményét osztuk meg. Ezt követően Szecsődi Árpád várja Önöket Grand Work angol nyelvű műsorunkkal. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő három órában. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnosradio.robeblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnos@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A nap áitata következik, amelyet Ungvári Szende tolmácsol.
1: A mai áitat címe: célt találni. Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Példabeszédek könyve 16. fejezetének 3. verse.

A mai áhítat szerzője Peter Q, szingapúri testvérünk. Néhány évvel ezelőtt elveszettnek éreztem a munkakörömben magam. A napi feladatok egyhangúak voltak, és kezdtem megkérdőjelezni, hogy van-e értelme a munkámnak. Bármennyire is igyekeztem pozitív maradni, nehezen találtam értelmet a tevékenységemben. Egyik este csendességemben rábukkantam a példabeszédek könyve 16. fejezet 3. versére, ami finoman emlékeztetett, hogy bízom a munkámat Istenre, és bízom benne, hogy majd vezetni fog, ahelyett, hogy csupán az előreléptetésekre, vagy csak az eredményekre koncentráltam volna. Elkezdtem minden reggel azért imádkozni, hogy tetteimmel Isten céljait tudjam szolgálni. Ahogy megváltozott a nézőpontom, kezdtem meglátni apró lehetőségeket mások szolgálatára. Segítettem egy munkatársamnak egy projektben, meghallgattam egy másik kollégát a küzdelmeiről, vagy egyszerűen bátorítottam valakit. A munkám nem csak feladatok teljesítéséből áll, hanem Isten szeretetének tükrözéséről mások felé. Amikor bizonytalanok vagyunk a célunkat illetően, rábízhatjuk a munkánkat Istenre. Kérhetjük Isten fedje fel a feladatok és kihívások között is az értelmet a dolgoknak. Ha bízunk benne, hogy Isten munkálkodik rajtunk keresztül, biztosak lehetünk benne, hogy minden apró feladattal dicsőítjük az Urat.

Mi feladatokban elmerülünk, segíts, hogy vezetésedben bízva célt találjunk a te szolgálatodban. Amen. Isten célt tud adni az élet legbizonytalanabb szakaszaiban is. Hangsúlyozza Peter Q, szingapúri testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akik keresik a munkájuk értelmét.

A Fidesz kántát egy dominó kórus éneke szólt, most a mai nap kalendáriumát lapozzuk, ezt követve pedig lélekhangoló rovatunkat hallhatják.

Május 15-ét írunk, ez az év 135. szökőévben 136. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 230 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb történelmi események kötődnek ehhez a naphoz.

1429. május 15-én első Blanka navarrai királynőt Pamplonában a férjével II. Jánossal együtt királlyá koronázzák. 1464. május 15-én volt a York párti győzelem a Hexami csatában. 1917. május 15-én Horthy Miklós sorhajó kapitány vezetésével a magyar flotta Novara, a Helgoland és a Szajda gyors cirkálókból álló hajóraj kiegészülve a Csepel és a Balaton torpedódorombolókkal győztes tengeri csatában feltörte az Adriai tengert, az Ortantó szorosban lezáró tengeri zárat. Amikor a Novara parancsnoki hídja közvetlen találatot kapott, Horthy Miklós sebeinek ellátása után hordágyról vezette a csatát. 1937-ben ezen a napon Albániában kit

Tör a kormányellenes delvinai felkelés. 1944. május 15-én felállítják az első magyarországi gettót. 1945-ben ezen a napon Jugoszlávia teljes területe felszabadul. 1951. május 15-én Magyarországon létrehozzák az állami egyházügyi hivatalt. 2018. május 15-én létrejön az Oroszország és az Ukrajnától elfoglalt Krím-félsziget közötti közvetlen összeköttetés, miután átadják a krasznodari határterületet és a félszigetet összekötő közel 19 km hosszú hidat. A hídon elsőként Vlagyimir Putyin orosz államfő hajtott végig. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek május 15-éhez kötődnek. Most lássuk, kik a nap híres szülöttei.

1567. május 15-én látta meg a napvilágot Claudio Monteverdi, itáliai zeneszerző. 1720-ban ezen a napon született Hell Miksa vagy Maximilian Hell, született Rudolf Maximilian Hell, magyar csillagász, matematikus, fizikus, tanár. Felfedezte a földrajzi szélességmérés új módszerét. Sok csillagászt indított el pályáján. Nevéhez fűződik az egyik első csillagászati évkönyv kiadása és három magyarországi csillagvizsgáló megalapítása. 1823-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Böszörményi László, magyar ügyvéd, országgyűlési képviselő. 1821. május 15-én született Zsigmondi Vilmos, magyar bányamérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Az artézi kutak fúrásának kialakítója és elterjesztője. A szabadságharc alatt 1848-ban a resicai kerület ideiglenes vezetésével bízták meg, ebben az időben ágyújöntéssel is foglalkozott. A román csapatok támadása miatt családjával együtt menekülni kényszerült, és sikerült megmentenie az állami pénztárt. 1849 elején visszarendelték Resicára, ahol a magyar kormány ágyú, kard, szurony és bombagyártását irányította. A világosi fegyverletétel híre is Resicán érte. A császári katonaság elfogta is 1849. november 26-án az osztrákok Temesváron tartott haditörvényszékén lőpor és ágyúgyártás miatt az Ölmuci várban vasban letöltendő 6 év várfogságra ítélték. A resicai polgárság és barátai kérvénye nyomán 1850 nyarán kegyelmet kapva szabadult ki. 1838-ban ezen a napon született Nicolae Grigorescu, román festőművész, a modern román festészet egyik megalapítója. Pályája elején több kolostortemplomban készített falfestményeket. 1861-ben Párizsba ment tehetségét gyarapítani, vászonra festeni. Itt híres francia festőkkel ismerkedett meg. 1873 és 74 között Görögországba, Olaszországba és Bécsbe utazott. 1877-ben részt vett a román függetlenségi háborúban. Közben sokat rajzolt, festett, megörökítette a fronton töltött időket. 1889-ben munkáit kiállították Párizsban és Bukarestben. Festményei általában poros utakról, parasztlányokról, ökrös szekerekről, lelkipásztori témákról szólnak. Főbb festményei: Hóra, anyaság, látkép Júnyájjal. 1899-ben a Román Akadémia tiszteletbeli tagja lett. A 2001-ben kiadott Román tízlájes bankjegyen ő szerepel. 1859. május 15-én látta meg a napvilágot Pierre Curie, francia Nobel-díjas fizikus-kémikus. A radioaktivitás kutatása során ő és felesége, Marie Curie, fedezték fel a rádiumot és a polóniumot. Miután feleségével és Becquerellel közösen megkapta a Nobel-díjat, kinevezték a Sorbonne tanszék vezetőjévé, de a francia akadémia csak 1905-ben választotta tagjai közé. Összegyűjtött műveit 1908-ban adták ki. 1891-ben ezen a napon született Mihail Afanaszjevics Bulgakov, orosz író. 1908. május 15-én született Marusán György, magyar baloldali politikus. 1912. május 15-én látta meg a napvilágot Salamon Ernő, magyar költő. Szintén 1912. május 15-én született Tóth Endre, magyar rendező. 1929. május 15-én született Ajtai Andor György, aranytól díjas magyar újságíró, lapszerkesztő, színész, sportegyesületi elnök. 1954-ben ezen a napon született Gyarmati Andrea, magyar úszóbajnok, orvos. 1957. május 15-én született Növényi Norbert, olimpiai bajnok, birkózó, színész. Ők voltak a nap híres szülöttei. Most lássuk, mely fontos személyek halálára emlékezünk május 15-én.

392-ben ezen a napon hunyt el II. Valentinianus római császár. 884-ben ezen a napon hunyt el II. Márton pápa. 1815. május 15-én hunyt el Szacsvai Sándor, az első jelentős magyar újságíró. 1823. május 15-én távozott az élők sorából Generzsics János történész-pedagógus. 1863. május 15-én halt meg Bauer Lajos, 1848-49-es honvédőrnagy. 1887. május 15-én hunyt el Kéri Imre orvos, az MTA tagja. 1898-ban ezen a napon hunyt el Reményi Ede, zeneszerző, hegedűművész. 1970. május 15-én halt meg Moisés Márton, romániai-magyar egyetemi hallgató, a kommunista diktatúra mártírja. A kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem bölcsészkarán első éves egyetemi hallgató volt, amikor 1960. november 22-én letartóztatták. Az 1956-os forradalom idején tanúsított kiállásáért, a kommunista diktatúra túlkapásait nyíltan bíráló magatartásáért. Letartóztatásakor holnap forradalom, szomorú beszéd magamról, igaz emberséggel ölni, és beszéd meg-meggyilkoltakhoz című verseit találták meg nála. 2 évi letöltendő börtönbüntetést kapott, amit le is töltött. 1962. novemberében szabadult. Munkahelyet nem kapott. A Nagyajtai Mezőgazdasági Termelőszövetkezet napszámosaként dolgozott, miközben folklort gyűjtött, de mindenütt akadályokba ütközött, elszigetelődött. 1970. február 13-án, egy évvel Jan Palach prágai és Bauer Sándor budapesti mártír halála után Brassóba utazott, a kommunista párt székháza előtt benzinnel leöntötte és felgyújtotta magát. Rá 3 hónapra a Baróti kórházban hunyt el. Nagyajtai szülőházán emléktábla őrzi emlékét. 2015-ben ezen a napon hunyt el Fellegi Tamás újságíró, televíziós rendező. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akiknek haláluk ehhez a naphoz kapcsolódik.

1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb intézményére irányítja. Ma van a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap, valamint az Állat és Növény Szeretet Napja Magyarországon, amely a Fővárosi Állat és Növénykert kezdeményezésére indult. Paraguayban a Függetlenség Napja van, a második nap, valamint szlovákiai magyarok emléknapja van május 15-én. Május 15-ei kalendáriumunkat hallották.

Kalendáriumát lapoztuk. A következő percekben az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovata következik, Hitből és bocsánatból táplálkozó házasságban címmel. A rovatot készítette Erdészné Kárpáti Judit.

0: nem kell mindig, hogy igazunk legyen. Valamikor azt kell mondani, hogy igen, legyen úgy szeretet miatt, és amikor azt látjuk, hogy a másik vétkezett, akkor pedig lehetünk nagyvonulak, és mondhatjuk azt, hogy megbocsátok, szeretlek, kezdhetünk újat.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégeink a Lélekhangolóban Drenyovszky Péter közgazdász és felesége Kinga, aki a Református Oktatási Szolgálat munkatársa, hittanoktató. Összefonódó útjaikról, elődökről és örökségről is beszélgetünk velük a következő fél órában. Tartsanak ma is velünk!

0: Köszöntelek titeket lélekhangoló műsorunkban. Egy házaspárral beszélgetek, Danyovszky Péterrel és Kingával, akik lassan több mint 25 éve házasok. Most hogy keresnétek párt, hogyha fiatalabbak lennétek 25 évvel?
1: Akkor most egy időutazásra szólítasz fel minket.
0: Uh-huh.
1: Én azt gondolom, hogy azon nem változtatnék semmiképpen, hogy nagyon sokat imádkoztam. Kerek 5 éven keresztül imádkoztam, és így tudtam megtalálni a társamat. Isten vezetésének a segítségével.
0: Péter, neked is ennyire fontos volt, hogy Isten döntsön és segítsen ebben a keresésben?
2: Igen, mindenképpen, és ilyen szempontból nem csinálnám másképp, mint ahogy 27 évvel ezelőtt ugye megismertem Kingát. Illetve ugye a párkeresésnél az egy nagyon fontos szempont volt nekem, miután az Istenre bíztam az életemet már fiatalon, hogy egy olyan társat találjak, aki hasonlóképpen gondolkodik, mint én, aki szereti az Úr Jézust, akinek nagyon fontos az Istennek az ügye. Ez volt az alap, amikor a társat kerestem, és ilyen szempontból én ezzel nem változtatnék semmit.
0: Mégis hogyan mutatta meg nektek Isten a másikat, és mi volt, ami megfogott bennetiteket? Sok keresztény lány és fiú futkosott akkor is, gondolom, a környezetetekben, mivel, ha jól sejtem, hívő fiatalként azért jártatok közösségekbe, ahol aztán kereshettétek a párotokat.
1: Igen, bár keresztény felmenőkkel rendelkezem, de a szüleim már felnőtt korukban nem gyakorolták a vallásukat, viszont édesapám 10 éves koromban meghalt, és akkor az unokatestvérem elhívott templomba, és az első templom élményem az az volt, hogy annyira szeretnék ebbe a közösségbe tartozni, de valami hiányzik, valamiért nem tartozom ide. És mivel én nem voltam megkeresztelve, az jutott eszembe, hogy akkor érezném magam ide tartozónak, hogyha meg lennék keresztelve. 12 évesen kértem azt, hogy megkeresztelkedhessek, és én választottam meg a keresztszüleimet is,

0: édesanyámnak a húgát és a férjét, és nagyon nagy élmény volt a keresztség is, az, hogy hallottam, hogy mit mond nekem a lelkész, hogy most kinyílik előttem egy ajtó, amin én beléphetek, és az én döntésem. És egy év múlva egy gyermek ifjúsági csendes héten, Biatorbágyon meg is tértem, találkoztam Istennel, megszólított, és ezután a konfirmációban már szívvel tudtam megvallani azt, hogy kicsoda nekem Jézus Krisztus, hogy Isten az én mennyei atyám, és Jézus az én megváltóm, és hogy egy hajam szála se eshet le az ő tudta nélkül a fejemről, és hogy ő neki élhetek egész életemben.
1: Szerintem ritka, hogy konfirmációra már eljut oda valaki, hogy ezt így tényleg szívből tudja vallani. Tehát, ha jól értem, olyan módon kerestetek hívőtársat, vagy már olyan komoly hitetek volt, hogy nem volt az sem elegendő, ha valaki olyannal találkoztok, aki oda jár a templomba, hanem akinek igazán személyes kapcsolata van az Úrral, és megtörtént vele ez a találkozásra, hogy mondod, Kinga. Neked, Péter, nyilvánvaló volt, hogy Kinga ilyen lány?
2: Hát igen, ahogy mondtad, jártunk ifibe, Kinga és én is. Ez a két ifi találkozott aztán, és végül is így találkoztunk először. Én polgári szolgálatos is voltam egy ilyen keresztény ifjúsági szövetségnél, utána az általunk szervezett táborban találkoztunk újra. Tehát, hogy Isten így egyengedte a dolgot. Igen, tehát sok fiatallal találkoztam, sok lányjal is találkoztam nyilván ezekben a táborokban, meg a közösségben, és olyan lányt kerestem, akinek fontos az, hogy Isten szolgálatába álljon, és kövesse őt. Ezen felül nyilván megadta nekünk azt is, hogy szimpatikusak legyünk egymásnak, és aztán Isten így alakította az életünket, hogy egyre közelebb kerültünk. 1998-ban ismertük meg egymást, 1999-ben volt az eljegyzésünk, ott például ezt az igét kaptuk, hogy egymás terét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét Galata levélbe. Van ez leírva, ami nem egy tipikusan ilyen örömteli valami, ugye, hogy egymás terét hordozzátok, és Isten ezt is muníciónak adta az életünkben, hogy amikor nehézségeink voltak, akkor rá tudtuk bízni az életünket, és ő hordozott minket. És akkor ez volt 1999-ben, és 2000-ben, pont az ezred évfordulón pedig volt az esküvőnk.
0: Nekem volt egy álmom, hogy egy teljes családban élhessek felnőtt koromban, és ez a teljes család, ez keresztény család legyen. Ezért én nem is nagyon kísérleteztem az ismerkedéssel, ezért választottam azt az utat, hogy inkább imádkozom, óvatosabb vagyok, és megvárom az igazit, úgymond. És amikor döntéshelyzetbe kerültem, akkor pedig már Isten azt helyezte a szívemre, hogy most már tényleg a szívem alapján dönthetek. Péter volt az, akihez vonzottam, aki tetszett nekem. Megéreztem az ő mély hitét, és megéreztem azokat a közös értékeket, amik mentén elképzeltem a jövőmet, és a párkapcsolatomat, és a családi életemet, és megéreztem az ő együttérzését a sorsommal kapcsolatosan, és megéreztem azt, hogy ő lesz az a férfi, aki az Istennek és az Úr Jézusnak a szeretetét tudja felém közvetíteni. Mert én kifejezetten ezt kértem Jézustól, hogy egy olyan férfit adjon ajándékba, aki az ő szeretetével tud engem szeretni.

0: Az Evangélikus Rádiómisszió műsorában vendégeink Drenyovszky Péter és Drenyovszky Kinga.
1: Komoly ez az ige, hogy egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be Krisztus törvényét. Ez alatt a 25 év alatt hogyan hordozott titeket Isten, és ti hogyan segítettétek egymást?
2: Nagy esküvünk volt, ebből kifolyólag nagyon sok igét kaptunk, de az egyik ige az valahogy úgy kiemelkedett a többi közül. Sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr, csontja sem törik. Akkor úgy megsejtettem, hogy nem lesz könnyű ez az életút. Voltak tehát nehézségek, és vannak jelenleg is nehézségek, és tudjuk egymást támogatni. Én egy praktikusabb ember vagyok, Péter pedig nagyon jó szervező, és ezzel kiegészítjük egymást, és tudjuk támogatni is egymást az erősségeinkkel.
3: És a házasságunkban én ezt tapasztaltam meg, hogy Kingában egy olyan társat találtam, aki úgy egészít ki, hogy amikor én vagyok lent, akkor ő tud engem fölemelni, és amikor ő neki nehezebb, vagy neki vannak harcai, konfliktusai, akkor pedig én tudom őt fölemelni. Ezt persze tanuljuk, tehát nem úgy mentünk mi se be a házasságba, hogy mindent tudtunk a másikról, mert igazán most is még látjuk, hogy amit batyuba hoztunk, abba azért mi minden van még, amit nem tudtunk magunkról, és a házasság is egy olyan nagy ajándék, hogy magunkat is kezdjük megismerni jobban, hogy valójában ki vagyok. És nagyon sok mindenben kellett nekem is változnom az évek alatt, és meglátnom azt, hogy például az, hogy a férfi vezeti a családot, az nem azt jelenti, hogy mindig neki van igaza. És bennem volt egy ilyen gondolat, hogy én azért tudom, hogy mi a jó mindig mindenkinek, és meg kellett tanulnom, hogy majdnem azt mondom, hogy többször Kingának volt igaza így visszamenőleg, amikor bizonyos dolgokról beszélgettünk, és egyre inkább ezt tanulom például, hogy adjak neki igazat, és hallgassak rá a dolgokba. Ez nem azt jelenti persze, hogy kiadom a család vezetését, de mégis hallgatok rá, és segít ebben a vezetésben. Tehát magamban is sok mindent megismertem, amire így jöttünk rá, hogy együtt vagyunk. És akkor még nem is beszélve arra, amikor a gyereknevelésről beszélünk, hogy ott is meg kellett ismernem, hogy valójában milyen tudok lenni, és miben kell változnom. Két egyetemista gyerekünk van, még velünk laknak. Ezt is tanuljuk, hogy hogyan tudjuk például őket most az ő állapotukban, korukban és helyzetükben szeretgetni, Istenhez közelíteni, oda szeretni őket. Hogyan tudjuk őket segíteni, fölkarolni őket. Nyilván ez egy teljesen más helyzet, mint amikor ők 5 évesek, 10 évesek, 12 évesek voltak. Hát ez is egy új helyzet, amit élünk, és ebben is nagyon sok áldást látunk, és formál minket Isten magunkat is, és én úgy gondolom a gyermekeinket is.
1: Titeket sokszor látni közösen zenélni, énekelni, szolgálni az Urat gyülekezetben, valamilyen alkalmon egyszerű vasárnap is lehet az. Én úgy képzellek el titeket, hogy kezdettől fogva együtt énekeltek, zenéltek. Ez gördülékenyen ment? Mennyire kellett összeszokni ebben a szolgálatban? Ez is egy összetartó erő lehet köztetek, de esetleg konfliktusok forrása is akár.
3: Hát amikor megismerkedtünk abba a táborba, akkor Kinga odajött egy gitárral. A táborban én voltam az egyik billentyűs, hogy most akkor énekeljünk meg, zenéljünk egyet. A zene szeretete és az Isten dicséretének a szeretete, ez ami úgy rögtön, és ez nagyon, nagyon sokat jelentett nekem is. És hát így indultunk el. Az elmúlt évtizedekben volt, hogy többet tudtunk együtt szolgálni, vagy együtt zenélni, volt, hogy ez háttérbe került, de mindenképpen egy nagyon fontos része az életünknek, és hát adott talentumot is nekünk Isten, és úgy látjuk, hogy ebben örömét is leli Isten, hogyha szolgálunk. Ez nem mindig egyszerű, mert nyilván az ilyen szolgálatokra készülni nem kevés időt igényel, és sokszor a szolgálat közben látjuk, hogy támadások is érnek minket, tehát ez egy olyan szolgálat. Az Isten dicsőítése, aminél azért az ellenség is bekapcsolódik, és nem örül ennek az egész.

0: Az egyik szolgálatunk előtt vittük szervizbe a kocsit, és letörtek egy alkatrészt, és emiatt a kerék teljesen leeresztett. És még az indulás előtti estén is, akkor fölfújták, akkor újból leeresztett, és úgy voltunk vele, hogy hát uram, hát majd csak megjavul az a kerék, és végül el tudtunk menni a szolgálatra, és haza is tudtunk jönni épségbe.
1: De minden esetre hetekig húzódott ez a kerékcsere, és már tényleg annyi mindennel próbálkoztak a szervizben, és tényleg az utolsó pillanatra sikerült, hogy megjavítják az autót.
0: Vagy az egyik szolgálat előtt például elkaptam egy vírusos fertőzést, és nem tudták volna pótolni az énekest, és szinte az egész egy órás koncertet nekem kellett végig énekelni, és tényleg Isten úgy megsegített, olyan csoda történt, hogy végig tudtam énekelni. Nyilván én is azért mindent megtettem, tehát mindenféle gyógymódokat előtte alkalmaztam, és tényleg végig tudtam énekelni, és senki nem mondta volna meg, hogy lázas voltam még két nappal előtte, és tényleg nagyon erős torokfájással küszködtem. Meg volt a szolgálat, meg volt a koncert, Isten megsegített.

0: Miért fontos számotokra annyira a szolgálat? És mit értetek ez alatt? Mi jelenik meg a szemetek előtt, hogyha azt mondom, hogy Isten szolgálata?
1: Istentől kaptam az életemet, az örök életemet, a társamat, a családomat, az anyagi javakat, amiket kaptunk, ezek mind Istentől vannak, és erre úgy tekintek, hogy csak hálát adhatok Istennek, és amikor szolgálok neki, akkor ezt szeretném kifejezni, ezt a hálát. És az úgy miben nyilvánul meg, presbiter vagyok, emellett kántori szolgálatot is szoktam vállalni Vekerlén, ami már összekapcsolódik a zenével, van egy kezdődő ilyen diakóniai szolgálat is, és nagyon sok ilyen apró dolog van, amiben igyekszünk Istennek a szeretetét továbbadni az embereknek.
0: Kinga, te a Református Egyházban dolgozol, hitoktatóknak és hittantanároknak a koordinálásában, segítésében veszel részt. Gyerekek között szolgálsz a gyülekezetben is. Miért ez az a terület, ahol szívesen szolgálsz és dolgozol?
2: Soha nem gondoltam volna, hogy gyermekek között fogok szolgálni. Ez úgy jött, a gyülekezetemben Budakalászon kértek meg, hogy vasárnaponként menjek be a gyerekekhez, és segítsek a gyerekszolgálók körül, és aztán eljött az idő, amikor én is tartottam gyerekfoglalkozásokat, részt vettem a táboroztatásokban, és úgy beleszoktam ebben. És ez a gyermeki nyitottság, ez nagyon magával ragadott engem, és vagy meg tudom érteni, hogy az Úr Jézus is mennyire szerette, és mennyire nagyra tartotta a gyermekeket. És még ilyet is mondott, hogy ilyeneké az Isten országa. És én is közel érzem magam a gyermekekhez, mert nekem is nyitott a szívem az Úr Jézus felé. És felnőttként is gyermeknek érzem magam. És elmondhatom, hogy enyém is az Isten országa, hiszen megkaptam Istentől ajándékba az örök élet reménységét. A gyermekek tehát különösen közel állnak a szívemhez, a saját gyermekeim is, és olyan jó volt a gyermekeimet fölnevelve a különböző életszakaszokat végig szemlélni, és mindig kitalálni valami kis módszert, hogy hogyan lehet az evangéliumot átadni. Óvodás gyermek számára, egy kisiskolás, egy nagyobb kiskamasz gyermeknek, és ez segítette a hittanoktatásomat is, a hitoktatóvá érésemet. Hálás vagyok Istennek, hogy lehajolt hozzám, lehajolt a családunkhoz, és szolgálatnak tekintem nem csak a gyermekek közötti munkát, hanem a gitározást, az éneklést. A mi otthonunkban, gyermekkoromban nem dicsérte senki az Istent, és amikor én elkezdtem

templomba járni, és később összegyűjtöttem egy ilyen kis gyermekgitára, egy ilyen tankönyvből. Én magam elkezdtem tanulgatni. Nem sikerült azért olyan profi módon elsajátítani, de olyan szinten igen, hogy a gyermekek között biztonsággal tudjak szolgálni. Édesanyám azt mondta, hogy milyen jó, hogy ebben a házban Isten dicsérete hangzik. Amióta elkezdtem énekelgetni és mellé gitározgatni, kint a konyhában. Aztán eljutottam egy olyan életszakaszba, mikor a gyermekeimnek életet adtam, hogy úgy félretettem a gitárt. Aztán valahogy nagyon kezdett hiányozni. És akkor újra elővettem a gitárt is, és komolyabb énekeket is próbáltam, de nem ment. És akkor így letérdeltem, hogy Uram, taníts meg engem énekelni úgy, hogy tudjak úgy igazán felszabadultan, és akár magasabb hangtartományban is. És végül barátokon keresztül, énektanár segítségével felfedeztem azt, hogy a képességeimmel nem volt semmi probléma, hanem föl kellett szabadulni lelkileg is, és meg kellett tanulni egy-két technikát is. Ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy a zenén keresztül az evangéliumot hirdessük. Az embernek a szíve sokszor olyan, mint egy kemény páncél. Nem mindig az a jó, puha, porhanyós föld az én szívem se, ezt a férjem tudja legjobban. A zene az egy olyan csodálatos dolog, amit Isten teremtett, hogy feltöri ezeket a nehéz zárakat, és az Isten a zenével is, és az énekhanggal, és az énekkel utat tör az emberek szívéhez, és én ezt megtapasztaltam, és visszajelzéseket is kaptam, hogy igen, könnyek szöktek a szemébe, igen, engedte, hogy az elnyomott fájdalmak föltörjenek benne, és ugyanezt tapasztalom a saját életemben is, hogy sokszor az éneklés az, ami kimozdít egy nehéz lelkiállapotból, mert vannak. Ezzel is küzd egy keresztény ember ugyanúgy, mint más ember.

0: hangoló.
1: Az édesanyádat említetted, hogy rá is hatott lánykorodban, ahogy énekeltél, más rokonaitokra, szeretteitekre, idősebbekre, fiatalabbakra. Hogyan hat a hitetek egyébként?
2: Két különböző családi háttérből jöttünk. Ezt is meg kellett tanulnunk, hogy ezt hogyan kezeljük. Én már gyerekkorom óta gyülekezetbe jártam, mert a szüleim is hívő keresztények, és nekünk ez természetes volt, hogy mindig mentünk a templomba, gyerekórára, és nekem keresztény háttérben kellett aztán személyesen megismernem Istent. Nyilván a szüleimnek az sokat jelent, hogy mi hitben járunk, tehát hogy nekik ez örömet okoz, és a családban is ez egy nagyon fontos dolog. És nekem ugyanúgy meg kellett ismernem azt a helyzetet is, ahonnan Kinga jött, ahol a felmenői között voltak hívők, több generációval följebb, viszont a szüleim nem éltek hitben. Ez is egy szolgálat, például az, hogy Kinga családjánál is vannak, akik átadták az életüket az Úrnak, és van, aki felé pedig szolgálnunk kell mindenképpen szeretetben.
3: Istennek csodálatos munkája volt az a családunkban, gyermekkoromban, hogy amikor elkezdtem templomba járni gyermekórára, és gyermekóra végén mindig megkaptuk egy kis füzetbe beragasztható kis igéskártyámba az aranymondást, akkor én azt hazavittem, és édesanyám megnézte a füzetben, elolvasta, és Isten munkálkodott ezen keresztül a szívében. És egy idő után azt vettem észre, hogy már ő is ott ül a templomban. És aztán ő is hitre jutott. Keresztanyám is, nem sokkal édesanyám hitre jutása után tért meg, és a testvéreim életében is láttam Istennek a munkáját. Úgyhogy az egy csodálatos megtapasztalás volt, hogy Isten lehajolt a családunkhoz, és a zenén keresztül, az ő igéjén keresztül elkezdte az ő munkáját, és még sok munkája van a nagy családunkban is, és én szeretnék ennek a részese lenni, és az ő szolgája ebben, és ez nagyon, nagyon sok türelem kell, és nagyon sok megbocsátás. De az Úr munkálkodik, mi csak asszisztálunk neki, csak legyünk jó asszisztensek ebben a munkában.
1: Mi az az örökség, amit legnagyobb örömmel fedeztek fel a saját életetekben, és amit legszívesebben örökítenétek aztán tovább?
2: Tehát, ha én most a szüleimre, nagyszüleimre gondolok, akkor nekem ez egy óriási ajándék és örökség, hogy az Istennek az akaratát, a nevét, azt fontosnak tartották, és az, hogy szolgáljanak neki. Nagyapám lelkész volt, és ő az életét is adta az Úrért, mert egy beteg embert ápolt a háború végén, és gyakorlatilag amiatt halt aztán meg. Ezt az örökséget kaptuk meg, hogy ne a magunk kényelmét, meg ne a magunk életét védjük, hanem adjuk oda magunkat teljesen neki, és azon keresztül a ránk bízottaknak. Tehát nekem például nagyon fontos ez az ige is, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcsszívhez jussunk, hogy ebben a mi élethelyzetünkben megtaláljuk azokat a célokat, azokat a dolgokat, amik fontosak az Isten számára, és amik fontosak a mi szeretteink számára, hogy a szüleim amilyen állapotban most vannak időskorukra, megkapják a segítséget, a mi gyermekeink megkapják az ő koruknak megfelelő segítséget, és hogy békességbe tudjunk együtt lenni azokkal, akiket ránk bízott az Isten az egész rokonságon belül.
3: Amit én szeretnék átadni a gyermekeimnek, megtalálják a hivatásukat, az életcéljukat, amire teremtve vannak, és olyan jó lenne, hogyha engednék, hogy Isten is beleszólja az életükbe a tervét, mert ez a boldogságnak az áloga, azt gondolom, és a megelégedettségnek. Azt szeretném átadni nekik még, hogy ne egyedül akarjanak boldogulni, hanem közösségben, családban, és azt mondja az ige is, hogy kettő jobban boldogul, mint egy. Én nagyon örülnék, hogyha tényleg hozzájuk élő segítőtársra lelnének, ezért szoktam imádkozni is, és az Úr Jézusnak a szeretetét megtapasztalhatnák életük végéig, és az örök élet reménységét is szeretném, hogy az övék lenne, és ez fontos érték lenne az emberi értékeken kívül.
1: Mi az a házasságotokból, ami egy olyan tanulság vagy tapasztalat, amit szívesen megosztotok másokkal így most, hogy szót kaptok, és amivel bátorítani szeretnétek másokat?
2: Szerintem ahhoz, hogy ez működjön, és én szerintem valamilyen szinten ez nem keresztény házasságokban is kell, hogy működjön, az, hogy el tudjunk engedni tartozásokat. Tehát ahogy Isten megbocsátott nekünk, elengedte a tartozásunkat, ezért hálából így kell, hogy nézzünk a másikra is. Amikor ezt nem tudtuk megtenni, az nagyon, nagyon komoly nehézségeket okozott, és azon vagyunk minden nap, és ezt tanuljuk is, hogy elengedjük másiknak azt, amit ellenünk vétett, és nem kell mindig, hogy igazunk legyen. Valamikor engedni kell, valamikor azt kell mondani, hogy igen, legyen úgy szeretet miatt, és amikor azt látjuk, hogy a másik vétkezett, akkor pedig lehetünk nagyvonulak, és mondhatjuk azt, hogy megbocsátok, elengedem, szeretlek, kezdhetünk újat.
3: Nagyon sok házasságot látunk magunk körül széthullani, és nagyon megrémiszti az embert, hogy mennyi válás van. És jól indult keresztény házasságok is vakvágányra kerülnek, és sokszor feltettük magunknak a kérdést, hogy még együtt vagyunk. És csak ezt az egy szót tudom mondani, hogy megbocsátás. Még csak nem is a szeretet. Sokan szeretik egymást, és mégse tudnak együtt élni, mert nem tudnak megbocsátani egymásnak. És úgy nem lehet együtt élni.

Kedves hallgatóink, mai vendégeink Drenyovszky Péter és Kinga szavakkal, énekkel és életükkel is Istennek adnak hálát. Neki köszönik a hitüket, reménységüket, mindazt, amit ő a családjukban kibontakoztat. Beszélgetésünket megtalálhatják a Spotify-on is lélekhangoló podcastként, valamint az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján és honlapján a misszió.luterán.hu webcímen. Az Evangélikus Rádiómissziónak üzenhetnek a következő e-mail címre evmis@luterán.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

Az elmúlt fél órában az Evangélikus Rádió Misszió lélekhangoló rovatát hallották, Hitből és bocsánatból táplálkozó házasságban címmel. A rovatot készítette Ertészné Kárpáti Judit.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be péntek déli magazin műsorunk hallgatásába. Szabó Anita a mikrofonnál, és ebben az órában is Mihail Bulgakov orosz író gondolatával köszöntöm Önöket. A magány fontos, mély gondolatokat szül, szemlélődés, nyugalom, bölcsesség. Hamarosan híreket mondok, majd mesekosár rovatunkban a Mi van a nyuszi füle mögött című mesével várjuk legkisebb hallgatóinkat is a rádió közelbe. Ezt követően pedig a nap ünnepeltjeit köszöntjük egy dallal. 13 óra 30 perctől Szempontok című rovatunkban az elköteleződésről lesz szó. Kun Tamással és Mádli Andrással beszélget Lukács Orsolya. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15

0: Perckor Vársovatunkban egy Turmeszi Erzsébet költeményt osztunk meg, majd Grand Work angol nyelvű műsorunkat hallhatják, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264441968-as telefonszámon. A következő percekben híreinket hallják.
1: Hírek.
0: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Csökkenőben az AUR előnye. Látványosan csökken a lakossági áramfogyasztás. A földközi-tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. Trump fokozná az amerikai-kínai együttműködést. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Bár még mindig a Románok Egyesülésért Szövetség a legnagyobb támogatottságú párt, fölénye csökkenőben van, derül ki a KURSZ legfrissebb közvéleménykutatásából. A csütörtökön este ismertetett felmérés szerint a szélső jobboldali párt jelenleg 32%-on áll, miközben néhány hónapja több közvéleménykutató is közelebb mérte a 40%-hoz, mint a 35-höz. A kormányból 3 hete kilépett, majd azt az AUR segítségével bizalmatlansági indítvánnyal megbuktató szociáldemokrata párt viszont feljött, jelenleg 24%-kal a második. A harmadik az ügyvívő miniszterelnököt adó Nemzeti Liberális Pártnak, 20%-os támogatottsága, míg a Mentsétek meg Romániát Szövetség 10%-on áll. Az RMDS-t az 5%-os bejutási küszöbön mérték. Meglepetés ugyanakkor, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság korrupciós ügyletek miatt néhány hónapja menesztett volt vezetője, korábbi bukaresti kerületi polgármester által alapított Románia megreformálásáért nacionalista párt, a felmérés szerint 4%-on, tehát a parlamentbe jutás közelében áll. Az első negyed évben 14.369,5 millió kilovattóra villanyáramot termeltünk, 8,8%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Főleg a vízerőművek táltosodtak meg, 38,3%-kal több elektromos energiát állítottak elő, mint egy évvel korábban. Nőtt a szélerőművek és a napelemparkok termelése is 18, illetve 10,7%-kal. A gáz és a széntüzelésű erőművek termelése egyaránt 3%-kal csökkent. Az ipari fogyasztás stagnált, 0,1%-kal volt kisebb, mint egy évvel korábban. A közvilágítás 5,3%-kal több villanyáramot használt, ellenben a lakosság 9,2%-kal kevesebbet. A lakossági fogyasztás látványos csökkenéséhez az áram drágulása kiváltotta takarékoskodás épp úgy hozzájárulhatott, mint a prosumerek számának dinamikus növekedése. Április végén a termelőfogyasztók száma már 300 ezer körül volt. A napelemeik beépített összteljesítménye pedig megközelítette a 3400 megawattot. A közel-keleti térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Átírja a nyaralási terveket a közel-keleti háború, számolt be az Economedia.ro. A temesvári nemzetközi repülőtér illetékesei arról számoltak be, hogy a háborús helyzet a Perzsa-öböl térségébe repülő járatok felfüggesztése miatt sokan voltak kénytelenek másúti célt választani, aminek a fő haszonélvezői Görögország, Spanyolország és Olaszország. Hasonló tendenciát észleltek a Wizz Air munkatársai is. A román utasok részéről erőteljes keresletet tapasztalunk a kikapcsolódási célpontok irányában. Ennek a hatására indítottunk új járatokat, amilyen a Bukarest és Kefalónia közötti, közölte a Fapados légitársaság. Érezhetően nőtt a kereslet a Kanári-szigetek, Portugália és a spanyol tengerparti városok iránt, mindez egybevág az utazási irodák tapasztalataival. Az amerikai-kínai kapcsolata a mai világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata, ezért a két országnak fokoznia kell az együttműködést egy jobb jövő megteremtése érdekében. Jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Pekingben a tiszteletére adott díszvacsorán. Trump megköszönte Xi Jinping kínai elnök vendégszeretetét és közölte, látogatása fontos állomás, a két fél pozitív és építő jellegű tárgyalásokat folytatott, számol be az MTI. Hozzátette, az amerikai és a kínai nép között kölcsönös tisztelet és megbecsülés van, kapcsolatuk pedig hosszú múltra tekint vissza. Egyetértés volt az amerikai és a kínai elnök között a hormuzi szoros szabad átjárhatóságának szükségességét és Irán atomfegyver programját illetően, nyilatkozta Marco Rubio, amerikai külügyminiszter csütörtökön. A miniszter Donald Trump és Xi Jinping csütörtökön tartott első megbeszélését értékelve az NBC News televíziónak adott interjúban egyben azt sürgette, hogy azon országok is csatlakozzanak az amerikai erőfeszítéshez a fontos hajózási útvonal megnyitása érdekében, amelyek sokkal nagyobb károkat szenvednek az árlat miatt, mint az Egyesült Államok. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. A nap csúcs mérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Jeremiás próféta könyvének 50. részének 5. verse.

0: Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Péter apostol második levelének első részének 5-től 7-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Mesekosár rovatunk következik, amelyben a Mi van a nyuszi füle mögött című mesét osszuk meg, valamint a Paffa bűvös sárkány című dal szól.
4: Mesekosár! Mesekosár!
5: Mi van a nyuszi füle mögött? Nagy nyuszi országnak a kellős közepén, a szérűs kert szomszédságában áll a nyúl úrfiak állami elemi iskolája. Ebben az iskolában tanulják a nyúl úrfiak az olvasást meg a számolást. A számolást a káposztafejen, az olvasást a káposztaleveleken. Minden nap végighallgatják a nyuszi tanítóbácsi tanítását. Utána szép párosával hazaballagnak. Elől megy a legöregebb nyúl a hatodikból, utána sorra a kicsinyek. Ha valamelyik rosszul viselkedik, megcsípdesi a másik oldalát, vagy megrángatja a másik farkincáját, azt a tanító nyuszi bácsi másnap fülön fogja és megrázza. Vagy pedig ott marad bezárva az iskolában. Ilyenkor aztán egyedül mehet haza. Ez a bennmaradás rettenetes büntetés a nyuszira. A múltkor is történt egy ilyen eset a másodikban. Nyusz-nyusz Peti a nyisz-nyuszterinek kiöntötte a tintáját a padra. Erre nyisz-nyuszteri olyat rántott nyusz-nyusz Peti bajuszán, hogy Peti megjajdult belé. A tanítóbácsi észrevette a verekedést. A vége? Peti egy órával később ballakhatott haza az előadásról. De jaj, mi történt! Ahogy a káposztás kertek felé ballag, észreveszi ám a csősz, hogy nyusz-nyusz Peti a számolást a káposzta fején gyakorolja. És csak hamar az olvasást is, mert bizony nyusz-nyusz Peti nekilátotta a leveleknek. No, nem csoda, nagyon megéhezett szegényke. Az iskolában bizony nem tartották káposzta levéllel, de még spenóttal se. Hát, amint mondom, a csősz bácsi észrevette éppen abban a pillanatban, mikor egy nagy-nagy levélnek az édes torzsáját falatozta. A csősz bácsi nagyot rikkantott Petire, s még a botját is nyomban odahajította, ahol nyusz-nyusz Peti falatozott. Szerencsére a bot Peti mellett suhant el, és Peti úgy vesd el magad, rohant ki a káposztás kertből. Rohant, amerre látott, neki egyenesen az erdőnek. Még ott is futott, futott, iszkolt a bokrok sűrűjében, a fák között befelé. Egyszer csak mi történik? Az egyik mogyoróbokor hirtelen megzőren Peti mellett, és eléje toppan egy nagy, ordas farkas. Petiben ebben a pillanatban megállt a lélegzet. Jaj, nekem! Sikoltja. Jaj, nekem! Csak most az egyszer kegyelmez. Apám, anyám, vár oda-haza. Már így is tele lehetnek rettegéssel, hogy ilyen későn térek haza az iskolából.
6: És amikor a kertben falatoztál, felelte nyugodtan a farkas, akkor nem gondoltál arra, hogy aggódnak majd érted oda-haza?
7: Jaj, de hogy nem gondoltam, de nagyon éhes voltam.
6: Hát, látod, mondta a farkas, nem tagadhatod, hogy neked is a gyomrod volt az első.
7: De én csak éppen megkóstoltam a káposztát, te pedig, jaj, nem ismerem kimondani se, mit akarsz velem?
6: Mondd csak bátran, megeszlek.
7: Igalmasz, kegyelmesz, csak most az egyszer, ha most az egyszer eleresztesz, elterjesztem minden ismerős nyuszi között a híredet, hogy milyen jó szívű vagy.
6: Köszönöm, felelte a farkas. Erre igazán nincs szükségem, és különben te olyan jó falatnak látszol.
7: Nem is vagyok jó falat, csak nem mondd ezt. A tanító bácsi mindig azzal szít, hogy azt mondja, te rossz csont.
6: Lehet, hogy a tanító bácsinak rossz csont vagy, de nekem ezt bízd csak.

0: rám. Hát nem lehet, sehogy sem lehet, hogy megkegyelmez, meghálálom, amivel óhajtod. Nem kell a hálád, csak a pecsenyéd. Látszik, hogy vadragadozó vagy, és hogy sohasem szoktál imádkozni. Minket a nyúliskolában erre is oktatnak.
1: És aztán hogyan megy az az imádság, ha már olyan nagyra vagy vele?
0: Hát úgy, hogy összetezed a két első lábadat, utána behunyod a szemedet is, és arra gondolsz, hogy mi jót cselekedtél ezen a napon, és hogy cselekedetédért a Jóisten megáld-e vagy megbüntet.
1: Én sohasem szoktam imádkozni.
0: Hát akkor legalább most imádkozz, mielőtt engem megennél.
1: Na jó, nem bánom. Mondd csak, hogyan kell?
0: Hát először a lábadat, aztán lehunyod a szemedet, és gondolkodol.
2: A farkas összetette a két első lábát, lehunyta a szemét. Gondolkodott. És mire kinyitotta a szemét, mit képzeltek, mi történt? Hát, ha nem találjátok ki, megmondom. A kis Nyusz-Nyusz Peti régen otthon volt már, a Nyuszi anyukánál és a Nyuszi apukánál, és erősen fogadkozott, hogy soha többet nem kalandozik el a káposztás kertek felé, hanem jól viselkedik az iskolában, és rendesen megy hazafelé párosával, a többi állami, elemi nyusistával együtt.

0: Mesekosár rovatunkban a Mi van a nyuszi füle mögött című mesét hallgattuk meg, és a Paf a bűvös sárkány című gyerekdalt. A következő percekben a mai nap ünnepeltjét köszöntjük.
1: A mai napon május 15-én Zsófia és Izsák névnapja van. Lássuk röviden, honnan erednek ezek a nevek. Zsófia görög eredetű név, jelentése bölcsesség. Az Izsák férfi név a héber Isák névből ered, amelynek jelentése nevetés. Ma tehát, május 15-én sok szeretettel köszöntjük Zsófia és Izsák személynevet viselő hallgatóinkat, és természetesen mindazokat, akik a mai napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. A következő dal nekik szól, Isten éltesse őket.

0: A mai nap ünnepeltjeit Zorán dalával köszöntöttük, Isten éltesse őket sokáig. Következzen Szempontok című rovatunk, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. A mai részben az elköteleződésről beszélgetünk Kun Tamással és Mádli Andrással.
1: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a Szempontok rovatunk mai adásában. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunkban az elköteleződésről fogok beszélgetni Kun Tamással és Mádli Andrással. Tartsanak velünk! Amikor azt mondom, hogy elköteleződés, akkor mindenkinek valószínűleg, vagy legtöbb embernek a párkapcsolatokban jut eszébe az elköteleződés. Erre is hoztam egy definíciót. Az elköteleződés azt az állapotot vagy minőséget jelenti, amikor eltökélt és hűséges vagy egy tudatosan választott cél, személy vagy dolog irányában, és kitartasz az illető személy vagy cél mellett, míg a nehézségek ellenére is mindegy mennyi időre vagy energiára van szükség, hogy elérd a vágyott állapotot. Ha azt mondtam, hogy elköteleződés, akkor mi az első dolog, ami nektek eszetekbe jut?
1: Élet. Tehát most ebbe az életfázisba, de azt hiszem már megvan egy jó pár évtizede, hogy így látom a dolgokat, hogy elköteleződés nélkül az élet nem igazán működhet. Tehát ha emberekről, célokról vagy másokról beszélünk, ahhoz, hogy dolgokat el tudjunk érni, ahhoz, hogy jól éljünk, érdemes odanézni, kiválasztani azt, ami fontos, és akkor nem csak így né, egyszer így, egyszer úgy, hanem komolyan venni, és nem azt mondom, hogy ezt csináltam, tehát nem dicsekedni akarok, hanem csak azt, hogy valamikor erre ráéreztem, és hogy az életünknek egy fontos része. És ki is bővíteném arra, hogy persze, hogy a párkapcsolat az egyik legérdekesebb, mert az egyik leghosszú futamúabb kapcsolat az életben. Ennél hosszabb időtartam az csak a testvéri kapcsolat. És még rá világítanék egyre, például a szülő-gyerek, most a szülő perspektívából, ott olyan egyszerű, hogyha a szülő nem kötelezi el magát, hogy gondoskodjon arról a gyerekről, a gyerek nem tud élni. Hát itten látszik szerintem a legjobban ki, hogy mennyire fontos, hogy mennyire oda tartozik az élethez, és hasonlóképpen, hogyha a munkába csak időt tölteni melyek, akkor nincs kizárva, hogy ott az, ami előre kéne haladjon, akkor az nem fog előre haladni. Más kapcsolatokban is, legyen az családi, baráti, ott is, hogyha bizonyos dolgokat nem tartok fent, hogyha nehézségek miatt, vagy lustasságból, vagy akármi, vagy karakterhiba miatt nem tartok azokhoz a dolgokhoz, amiket explicit vagy implicit magamra vállaltam, akkor nem tudom, hogy működhet.
2: Nekem, ami eszembe jut az elköteleződésre, az a motiváció. Az, hogy ugye beszéltünk, hogy ugye ez egy cél érdekében létrejött, tegyük fel szerződés, hogy úgy mondjuk, ami mindig ott van előttünk, és bármi legyen, tegyük fel, letérünk arról az útról, akkor mindig visszanézünk, és akkor próbálunk vissza kanyarodni arra az útra. Uh-huh. És ez legyen bármiben, párkapcsolatban, munkatéren, akármiben.
1: A szerződés egy nagyon jó fogalom. Valakitől felvettem ezt a különbséget a szerződés és az elköteleződés között, hogy a szerződés általában kétoldalú, tehát mindkét oldalról vannak elvárások és dolgok, amiket, tehát a másiktól várok el, vagy én hozok be a szerződésbe, az elköteleződés az lehet egyoldalú. Hát persze, hogy mint szülő, ezt a példát szeretem, mert ismert és egyszerű, mint szülő lekötelezem magamat, hogy ezt a gyereket életbe tartsam, hogy felneveljem, de ebbe nem foglalhatok belé a másik oldalról nagy elvárásokat. Persze idővel be lehet fonni a kapcsolatba, és nem működhet akárhogy, de a kisgyereknél az egyedüli elvárás, ami lehet tőle, az, hogy legyen, hogy éljen, és arra sincsen sok befolyása magának a gyereknek, mert nem az a helyzet. Tehát az elköteleződés az lehet nagyon egyoldalú, és lehet baráti vagy párkapcsolatban is olyan helyzet, amikor az egyik fél lát valamit, és lekötelezi magát, hogy na mostan nem számít, hogy mi lesz a következő, vagy mik lesznek a körülmények, én kitartok ebbe a dologba, vagy ebbe a helyzetbe, és vannak filmekben is, vannak az életben is olyan helyzetek, ahol az egyik partner például lebetegedik. Vagy vannak olyan gyönyörű helyzetek, ahol egy idegen gondoskodik egy betegről, pedig nem volt semmi kötelessége, de elkötelezte magát, és szerintem akkor is, vagy épp akkor gyönyörűek, vagy inspirálók ezek a sztorik, vagy helyzetek, amikor nagy áron jön ez a dolog, és tulajdonképpen nem lett volna semmi, tehát idegen, vagy egy olyan helyzetben akárki megértette volna, hogyha abból kiszáll, mert nem az volt a szerződés, de az illető lépéssel tovább menjen.
0: Itt is felteszem a kérdést, hogy ezt lehet tanulni, vagy ez csak egy érzés, vagy ez csak egy ilyen, nem tudom, sugallat, ami egyszer csak megszáll.
2: Hát mondjuk ezt most nem tudom, hogy... Mert hogy mondjuk nem azt mondom, hogy lehet úgy élni, hogy semmi mellett ne kötelezzük el magunkat. De lehet, hogy például az, hogy tudatosan elköteleződni. Úgyhogy lehet ezt te így tanulni. Lehet, hogy igen, de nem tudom. Az, hogy jól lehet elköteleződni, lehet, hogy lehet-e rosszul, vagy jól elköteleződni. Hát tapasztalat által igen, lehet tanulni.
1: De szerintem az egész élet egy tanulási, vagy a jobbik változatban egy tanulási folyamat, és az elköteleződés azt hiszem, hogy akkor működik a legjobban, és hozza a legnagyobb jutalmat, amikor mind a három szint összedolgozik. Tehát a ráció, tehát átgondolom a helyzetet, döntök tudatosan, az emóciók, még hogyha nem is működik az elejétől, de szerintem gyakran, amikor azt csináljuk, ami helyes, azt csináljuk, ami a döntéseinkkel, vagy a mi személyünkkel egyezik, az egy bizonyos jó érzést hoz, még akkor is, hogyha kellemetlen az a dolog, tehát egy beteget ápolni néha nagyon kellemetlen, mert nehéz, mert néha büdös, mert alvatlanság, stb., vagy egy gyereket nevelni, az is gyakran egy egyáltalán nem megjutalmazó tapasztalat lehet. De ha én mélyen tudom, és most az akaratról, tehát beszéltem rációról, érzelmekről, és az a mély akarat, ami valahonnét az én lényemből indul, hogyha ez a három összeműködik, akkor szerintem az ábra az jó és működőképes. Szerintem gyakran, amikor elkötelezzük magunkat, egy, nem ismerjük az összes tényezőt, kettő, ez a három nincsen egészen összhangban, de mi nem vagyunk tökéletesek, az élet nem tökéletes. Hogyha ezt elkezdjük, és hogyha kitartunk, mert a kitartás itt egy kulcsszó, az eredmények nagyon szépen lehetnek, szerintem nem hiába nevezte Moritz Zsigmond a regényét Légy jó, mint halálig. Szerintem ez egy bibliai idézetnek, vagy egy bibliai versnek egy kicsit átdolgozása, hogy légy hű, mint halál.

0: amúgy ez a kérdés arról jutott eszembe, most visszautalok, hogy mondtad, András, hogy a szülő-gyerek kapcsolat, és ugye a szülő elköteleződik a gyerek mellett, de mi van azokkal, akiket mondjuk beadnak a rendszerbe, és aztán bekerülnek ebbe a csúnya körforgásba?
1: A problémák már az előtt kezdődik, mert azok a szülők, akik ilyen helyzetbe kerülnek, nem is kívülről nem tudhassuk, hogy az volt a jobbik megoldás, hogy a rendszerbe engedjék a gyerekek, vagy mi lett volna a vége, hogyha otthon tartsák, és olyan erőszaknak vannak kitéve, ami még a rendszerbe sincs. Uh-huh. És szerintem rengetegen vannak olyanok, akik ott álltak valamikor a döntés élén, úgy döntöttek, hogy megtartsák, otthon tartsák a gyereket, hogy tovább foglalkoznak vele, és vannak gyönyörű helyzetek, sok ilyen esetet ismerek, például egyedül nevelő mama, akinek igazán nem hiányzott semmiféle szempontból a gyerek az életébe, és egy pár év után visszanéz, és azt mondja, sose hittem volna magamról, hogy én képes vagyok erre. Rengeteget tanultam, igen, nehéz volt, de rengeteget tanultam, és ha visszanézek, vagy ha mai életemre nézek, ez volt a legjobb dolog, ami az életemben történt, mert összeszedtem magamat, mert egy olyan helyre kerültem, amit nem is álmodtam, azért, mert felelősséget vállaltam, persze legtöbb helyzetben segítséget is kapott, de csak megvolt az, hogy döntött, kitartott, alvatlan éjszakák, pelenka cserélés, pelenka mosás, vagy vásárlás, az se feltétlenül könnyebb. Ugyanakkor megvannak a másik helyzetek is, amikor annyira törött emberekre találunk, hogy szívtörő, akik a családba éltek, csak a családot látták, annyi méreg volt ottan, és nem a szülőnek a hibájából, mert a szülő se akar szerintem gonosz lenni, vagy diszfunkcionális, hanem azzal a csomaggal jöttek, és csak vitték tovább azt, hogy adták tovább azt, amit kaptak. Nagyon nehéz kérdések.
0: Van mértéke az elköteleződésnek?
1: Szerintem szabad játszani vele, illetve jobb, hogyha nem tesszük magunkat nyomás alá, mert a nyomás esetleg végül többet ronthat, mint amit segít. Vannak olyan dolgok, amiket, hogyha már vállaltunk, akkor illik továbbvinni. Maradhatunk szerintem a gyereknevelésnél. A gyereknek kell pár óra alvás, kell egy párszor naponta kaja. Ezt, ha kihagyjuk, nagy bajokba kerülhet mindenki. Persze vehessük saját magunktól, hogy saját magunkhoz vagyunk elkötve. Nem beszélünk így róla, de tulajdonképpen saját magamon mosom, etetem, öltöztetem, fűtöm, szállítom, gondoskodok magamról. Na, hogyha ezt nem csináljuk, akkor mi történik? Akkor valaki másra esik, vagy valamikor vége a sztorinak. Tehát annyira elfajulnak a dolgok, hogy az élet nem működik tovább, tehát ezek lennének a nagyon mondjuk egyértelmű dolgok, fontos dolgok, ugyanakkor vannak más dolgok, lehetnek célok, lehetnek helyzetek, ahol igenis, megígértem, de valamikor rájövök, hogy állj meg vándor, ez nem megy egy jó helyre, akkor, amikor leköteleztem magamat, akkor a dolgokat így láttam, így értettem, vagy így ezeket az adatokat adták nekem, rájövök valamikor, hogy hú, ez teljesen más, mint amit Móriczka akkor gondolt. És akkor nincs kizárva, hogy a józanabb megoldás az, hogy leltározunk, felmérjük a helyzetet, és mondjuk, hogy döntöttem volna akkor? Vagy hova megy a dolog tovább, hogyha én kitartok az eredeti változathoz? És hogyha egyértelmű válaszok vannak, vagy prognózisok, hogy ez nem megy jó irányba, akkor a józan dolog az, hogy azt módosítom, vagy felmondom, mert tulajdonképpen józan ésszel, vagy egészséges ember nem akar rosszat. És hogyha én jó felé indultam, de rájövök, hogy rossz felé megyek, megállok, szétnézek, és próbálok korrigálni.
2: Most azon gondolkozom, hogy minden mérik ezt, hogy mitől függ az elköteleződésnek a nagysága, vagy a mélysége, az elköteleződés témájáról, vagy maga a célért, vagy az emberért, aki elköteleződik, vagy az, hogy mennyi

0: mire vagyok hű ahhoz a kötelékhez. Hogy nem tudom, hogy elkötelezem magam egy diéta mellett, vagy ugye egy gyerek mellett.
1: Érezni a különbséget. Elmúlhat ez az érzés? Egy cél, jó, mondjuk reméljük, hogy egy gyerek iránt, ugye nem, de mondjuk egy diétánál biztos, de hogy munkába mondjuk, vagy mennyire lehet azt mondani, hogy ez elmúlik?
0: Hát maga az elköteleződési, nem tudom, érzés, szerintem inkább maga a motiváció, ami elmúlik, vagy ami megfakul, hogy úgy mondjuk, ugye maga az elköteleződés az, ugye az a szerződés, vagy az nem tudom, inkább az a motiváció, ami el tud múlni, és akkor azáltal megszakad, vagy nem tudom, elvékonyodik a kötél. És hogy ez mi okozza, ez sok minden.
2: Az elköteleződés és az érzelmek között, főleg a kellemes érzelmek között a kapcsolat nagyon érdekes és élő, szerintem egyáltalán nem egyértelmű, illetve hogyha az érzelm, ameddig az érzelmek pozitívak és jutalmazók, addig az elköteleződés az fütty, az játék. Akkor kerül a dolog kapóra, amikor a körülmények ellenségesek, amikor az érzelmek vagy eltompultak, vagy sőt megfordultak, tehát valahol negatív tartományom, hogy irtozok oda menni, vagy az illetővel, vagy a helyzettel szembeállni, és dacára annak kitartok. Szerintem az érzelmek azok fontosak, tudni, hogy miért van az ottan, fontos felismerni és legtöbbször jó elbánni azzal, mert az érzelmek jeleznek valamit, de csupán az érzelmekre építeni az adott helyzetekben veszélyes lehet. És mint szülő, nem tudom mások hogyan érezték ezt át, de a szülői élet, a kapcsolat a gyerekekkel nagyon komplex, és valamelyik író, aki jókat írt gyereknevelésről, azt mondja, hogy nem csodálkozik azon, hogy sok szülőnek nagyon negatív, nagyon rossz érzelmei, indulatai vannak. Ő azon csodálkozik, hogy túlnyomó része a szülőknek ezt nem éli ki, ezt nem rakja át praxisba.
1: Hogyan lehet fenntartani hosszú távon? Mondjuk egy párkapcsolatban.
0: Párkapcsolatban? Uh-huh. Az érdekesebb dolog.
1: Hogy
0: az elköteleződés lényege két fél között az, hogy mindenki nagyjából...
1: Az akkor már tényleg egy szerződés.
0: Igen, hogy mindenki ugyanannyi munkát és energiát fektessen bele.
2: Ezt az utóbbi években átgondoltam, nem keresnék semmiféle kapcsolatban szimmetriát, hanem kétoldalúságot. Tehát addig, ameddig mind a két rész hozzájárul fontos dolgokkal, szerintem addig van esély, hogy működjön. Hogyha nagyon aszimmetrikus, tehát vagy nem egyoldalú, akkor bajok vannak. Tehát hogyha állandóan csak illetve ott is van kivétel, mert a gyereknél persze a gyerek jó hosszú éveken át nem tudja semmivel a kapcsolatot kiegyensúlyozni. Nem csak párkapcsolatban, de ottan látszik szinte a legjobban, ott is tisztábbak, vagy valamennyire tisztábbak az elvárások, amit talán John Gottman fogalmazott úgy meg, hogy az egyik legjobb jelző az, hogy mennyire hajlandó és képes a pár javítani, amiután baj van. Tehát, hogyha a bajok elhúzódnak, hogyha a kapcsolati problémákkal nem bánunk el gyorsan és hatékonyan, akkor ottan gyakran elmérgeződik a hangulat, és egy idő után már lehet, hogy nem lehetetlen, de nagyon nehéz helyrehozni. Ellenben ott, ahol baj után mind a két rész hajlandó valamit megtenni, hogy javuljanak a dolgok, hogyha az egyik rész valamit felajánl, a másik igyekszik elfogadni, nem utasítsa vissza, akkor van remény, és ezt hosszú futamú munkakapcsolatokban is hasonlóan éltem át, hogyha le tudunk ülni, hogyha tudunk józanul beszélni, hogy megsebezhetőké tetszük magunkat, tehát kinyílunk, hogy nézd, engemet ebbe a helyzetbe ez is ez meglepett, megnyomasztott, én ezzel nem tudok jól elbánni, itten szükségem van a segítségedre, vagy szükségem van, hogy te valamit tegyél, másképpen én ezt nem tudom egyedül, vagy ebbe a helyzetbe tovább viselni. Ha ilyenfajta beszélgetések megtörténhetnek, akkor, amikor én ilyesmit mondok, a másik előbb meghallgat, és nem kezd el magyarázni, vagy kimagyarázni saját magát a dologból, akkor ebből nagyon szép dolgok történhetnek. Ha meg ezek nincsenek meg, akkor nehéz.
1: Szerelemben csak a házasság elköteleződés, ami ilyen egy nagy pecsét, vagy már az előtt is van olyan dolog, amit annak lehet mondani?
0: Hát mikor már komolyabban gondoljuk az egészet, nem kell házasság ahhoz, hogy legyen az a nagy pecsét, mert akkor is el vagyunk olyan kötelezve a másik mellett. Csak lehet az ember azt gondolja, hogy amíg nincsen pecsét, addig könnyebben lehet kibújni alól. Ami szomorú, hogy így van, de tény az, hogy sokan azért félnek ugye a párkapcsolati elkötelezéstől, mert hogy tudják azt, hogy amúgy a dolognak mekkora súlya van, és hogy mi minden jár, amikor már nem működik úgy, ahogy. És van, aki képes feladni a jól működő kapcsolatot pusztán azért, mert hogy tudja, hogy majd lesznek rosszabb időszakok.
2: Egy angol valaki, francia névvel, Duboton, Alain Duboton, nagyon ellene van ennek a szirupos romantikának, a hollywoodi, hogy a párom, a felemet megtalálni. A házasság egy nagyon komplex szerződés tulajdonképpen, amiben a romantika és az erotika fontos tényezők, de csak romantikára, csak erotikára építeni egy katasztrófa. Mert úgy, ahogy egy pár perccel ezelőtt mondtam, hogy általában jó érzelmek eltompulnak, vagy akár időnként el is tűnnek, csupán érzelmekre építeni egy majdnem életfogytit, tehát a műsor elején a testvéri kapcsolatot neveztem a leghosszabbnak, na ez után a szülő-gyerek kapcsolat a leghosszabb, meg a következő az a házasság. Persze, hogy vannak kivételek, vagy meg néha megfordul a helyzet, de általában, tehát statisztikailag ottan vagyunk, és akkor a házasság, vagy lehet az csak párkapcsolat is most, ha szerintem nem szabad itt, vagy nem jó a beszélgetést csupán egy bürokratikus formára korlátozni. Párkapcsolat, férfinő a legszokottabb, komplexebb, mint a romantika, az erotika. Na, ezeknek megtalálni az egyensúlyát, megtalálni az erőforrást, a stabilitást, az energiát különféle helyzetekben, ez kunst.
1: Munkahelyen lehet szabályozni, hogy ne vezessen kimerüléshez, kiégéshez ez az elköteleződés valami iránt?
0: Ez a munkamániára visszautalva. Hát aki a munkája mellett kötelezi el magát. Ez kérdés az, hogy miért elsősorban, hogy valami űrt betölt a munkájával, vagy hogy az okoz neki boldogságot, és azért csinálja. Ez kérdés, hogy az tényleg elköteleződés, vagy inkább ilyen kényszerérzet, vagy valami elől például menekülni a munkába. Ez nem tudom, hogy elköteleződése, vagy tényleg ilyen, inkább ilyen védőcsónakszerűen abba menekülni. Nem tudom, hogy melyik főnök mondaná azt, hogy jaj, vigyázz, most már túl elkötelezted magad a munka, mert nehogy kiégj.
2: Hát egy józan egészséges főnök szerintem ezt csinálná, és behozném ide a családot, és akár gyülekezeti kontextusokat is, akármilyen kontextus, amelyikben nincsen egyensúly, amelyikben nincsen több oldalúság, néha nem csak két oldalúságról van szó, tehát mindenki hozzájárul, de mindenki egy kicsit néz a másikra is, tehát hogyha az egyik fél állandóan dolgozik, állandóan magára vállal minden, az kiégéshez vezet. Na most, hogyha én egy kapcsolatban olyan bunkó vagyok, hogy nem veszem ezt észre, vagy olyan rossz indulatú, hogy kihasználom a helyzetet, ezek nem egészséges helyzetek. Tehát akárki veszi észre, ezzel jó foglalkozni, még akkor is, hogyha én úgy érzem, hogy megcsalom valamilyen formában, hogyha nem megyek tovább 100%-kal, de hogyha nem gondoskodok saját magamról, tulajdonképpen a másikról se gondoskodok, hanem valahogy kihasználom a helyzetet. Tehát tudom, hogy furcsán hangzik, de az, amikor én mindent beleadok, az nincs kizárva, hogy az, olyan komponens is van benne, hogy én úgy pozícionálom magamat, hogy én vagyok az áldozat, vagy a hős, néha nem zárja az egyik ki a másikat. Lehet jó ráfigyelni, mert ezek nem egészséges helyzetek.
1: Utolsó kérdésem, van-e szerepe az önismeretben?
0: Szerintem nagy szerepe van, mert nem is tudom, hogy valahányszor elköteleződünk valami mellett, gyakorlatilag magunkkal is elköteleződünk. Az, hogy kitartsunk saját magunk mellett. Az, hogy később az út folyamán mondjuk azt, hogy figyelj, lehet, hogy azért nem fogom most abba hagyni azt, amit elkezdtem, és amit be akarok fejezni, mert hű vagyok magamhoz, ugye? És akkor az fog tovább motiválni minket, hogy nem akarjuk elveszíteni magunkat. És a köteléket magunkat.
2: Hát merném feldobni, hogy amíg nem köteleztem le magamat tudatosan valami iránt, vagy valaki iránt, addig nem igazán ismerem meg magamat, mert saját magamat is akkor ismerem meg jobban, amikor feszült helyzetekbe kerülök, amikor bennem megvan a feszültség, hogy hát én ezt megígértem, vagy én ezt vállaltam, és most meg próbálok visszahúzódni, miért próbálok visszahúzódni. A másik meg az, hogy minél jobban ismerem magamat, amikor lekötelezem magamat, akkor nagyobb az esély, hogy az jól működjön, hogy eredményezzen.

Az elmúlt percekben az elköteleződés témáját boncolgattuk Kun Tamással és Mádli Andrással. Ha van olyan témaötletük, amiről szívesen hallanának, vagy bármilyen hozzászólásuk van a műsorhoz, akkor sok szeretettel várjuk az agnus@agnusradio.ro e-mail címen. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. A viszonthallásra szép napot kívánok!

szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit május 15-én, péntek déli magazinműsorunk harmadik órájában is. A mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Mihály Bulgakov orosz író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. A magány fontos, mély gondolatokat szül, szemlélődés, nyugalom, bölcsesség. Hamarosan híreket mondok, 14 óra 15 perckor pedig Vársovatunkban egy Turmezei Erzsébet költeményt osztunk meg. 14 óra 20 perctől Keresztény Élet magazinunk keretében Grand Work angol nyelvű rovatunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Most hírek következnek. Hírek. Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Csökkenőben az AUR előnye. Látványosan csökken a lakossági áramfogyasztás. A földközi-tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. Trump fokozná az amerikai-kínai együttműködést. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Bár még mindig a Románok Egyesülésért Szövetség a legnagyobb támogatottságú párt, fölénye csökkenőben van, derül ki a KURSZ legfrissebb közvéleménykutatásából. A csütörtökön este ismertetett felmérés szerint a szélső jobboldali párt jelenleg 32%-on áll, miközben néhány hónapja több közvéleménykutató is közelebb mérte a 40%-hoz, mint a 35-höz. A kormányból 3 hete kilépett, majd azt az AUR segítségével bizalmatlansági indítvánnyal megbuktató szociáldemokrata párt viszont feljött, jelenleg 24%-kal a második. A harmadik az ügyvívő miniszterelnököt adó Nemzeti Liberális Pártnak, 20%-os támogatottsága, míg a Mentsétek meg Romániát Szövetség 10%-on áll. Az RMDS-t az 5%-os bejutási küszöbön mérték. Meglepetés ugyanakkor, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság korrupciós ügyletek miatt néhány hónapja menesztett volt vezetője, korábbi bukaresti kerületi polgármester által alapított Románia megreformálásáért nacionalista párt, a felmérés szerint 4%-on, tehát a parlamentbe jutás közelében áll. Az első negyed évben 14.369,5 millió kilowattóra villanyáramot termeltünk, 8,8%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Főleg a vízerőművek táltosodtak meg, 38,3%-kal több elektromos energiát állítottak elő, mint egy évvel korábban. Nőtt a szélerőművek és a napelemparkok termelése is 18, illetve 10,7%-kal. A gáz és a széntüzelésű erőművek termelése egyaránt 3%-kal csökkent. Az ipari fogyasztás stagnált, 0,1%-kal volt kisebb, mint egy évvel korábban. A közvilágítás 5,3%-kal több villanyáramot használt, ellenben a lakosság 9,2%-kal kevesebbet. A lakossági fogyasztás látványos csökkenéséhez az áram drágulása kiváltotta takarékoskodás épp úgy hozzájárulhatott, mint a prosumerek számának dinamikus növekedése. Április végén a termelőfogyasztók száma már 300 ezer körül volt. A napelemeik beépített összteljesítménye pedig megközelítette a 3400 megawattot. A közel-keleti térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Átírja a nyaralási terveket a közel-keleti háború, számolt be az Economedia.ro. A temesvári nemzetközi repülőtér illetékesei arról számoltak be, hogy a háborús helyzet a Perzsa-öböl térségébe repülő járatok felfüggesztése miatt sokan voltak kénytelenek más úti célt választani, aminek a fő haszonélvezői Görögország, Spanyolország és Olaszország. Hasonló tendenciát észleltek a Wizz Air munkatársai is. A román utasok részéről erőteljes keresletet tapasztalunk a kikapcsolódási célpontok irányában. Ennek a hatására indítottunk új járatokat, amilyen a Bukarest és Kefalónia közötti közölte a Fapados légitársaság. Érezhetően nőtt a kereslet a Kanári-szigetek, Portugália és a spanyol tengerparti városok iránt, mindez egybevág az utazási irodák tapasztalataival. Az amerikai-kínai kapcsolata a mai világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata, ezért a két országnak fokoznia kell az együttműködést egy jobb jövő megteremtése érdekében. Jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Pekingben a tiszteletére adott díszvacsorán. Trump megköszönte Xi Jinping kínai elnök vendégszeretetét és közölte. Látogatása fontos állomás, a két fél pozitív és építő jellegű tárgyalásokat folytatott, számol be az MTI. Hozzátette, az amerikai és a kínai nép között kölcsönös tisztelet és megbecsülés van, kapcsolatuk pedig hosszú múltra tekint vissza. Egyetértés volt az amerikai és a kínai elnök között a hormuzi szoros szabad átjárhatóságának szükségességét és Irán atomfegyver programját illetően, nyilatkozta Marco Rubio, amerikai külügyminiszter csütörtökön. A miniszter Donald Trump és Xi Jinping csütörtökön tartott első megbeszélését értékelve az NBC News televíziónak adott interjúban egyben azt sürgette, hogy azon országok is csatlakozzanak az amerikai erőfeszítéshez a fontos hajózási útvonal megnyitása érdekében, amelyek sokkal nagyobb károkat szenvednek a zárlat miatt, mint az Egyesült Államok. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. A nap csúcsmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik a mai napra kiválasztott két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Jeremiás próféta könyvének 50. részének 5. verse.

0: Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Péter apostol második levelének első részének 5-től 7-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit.

Turmezei Erzsébet, a harmadik. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, más csúg az ész. Valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy. Léptél százat. Valakiért még egyet kellene. De tested, véred, lázad, majd máskor nyugtat meg az ész. És a jog józanságra int. De egy szelíd hang azt súgja megint, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved, az ész is azt súgja. Minek? De Krisztus nyomorog benne, és a szelíd hang halkan újra kérlel. Tedd meg, ha teheted, mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne. Lehet, elégnél hamar. Valóban esztelenség volna. De a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet.

Lassan műsoridőnk a végéhez közeledik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban 3 órától homókora későjeli műsorunk első órájában Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugározzuk. Második óránkban áhítat kalendárium névnap köszöntő hangzik el, a harmadik órában nagy részben jazzzenét hallgatunk. Munkatársaim és jó magam nevében is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmet!

figyelmüket. A mai napon Mihail Bulgakov orosz író gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. A magány fontos, mély gondolatokat szül, szemlélődés, nyugalom, bölcsesség. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A ma déli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott, tartalmas, kellemes hétvégét kívánok minden kedves hallgatónak. Békesség Istentől, a viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

A világunk megváltozott. A szárazság 111 éve tart. A túlélők versenyt futnak az idővel. Keresik a megoldást. És ez az ő történet.

tartomány elbukott.

0: hatalmas csalássorozatot lepleztek le, amiben több cég is érintett.
1: Pénzügyi válságban is nőtt a munkanélküliség.
2: Egy kétfős banda egy pénzszállító autót rabolt ki.
3: A rendőrségi jelentések szerint a több órás áram kimaradás alatt megszaporodtak a betörések.
4: Folyamatosak a tüntetések.

Valóságnak ez túl gyors. Őrület. Hova visz az út, amin éppen állok? Hova? Ez lennék én.

És itt az a fantasztikus zenekar! Nagyon, nagyon, nagyon szépen köszönjük!

Az enyém által szeretnék közelebb kerülni az emberekhez. És szeretném, az emberek közelebb kerülhetnének egymáshoz. Ez lenne a lényeg.

0: hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Csökkenőben az AUR előnye. Látványosan csökken a lakossági áramfogyasztás. A földközi-tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. Trump fokozná az amerikai-kínai együttműködést. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Bár még mindig a Románok Egyesülésért Szövetség a legnagyobb támogatottságú párt, fölénye csökkenőben van, derül ki a KURSZ legfrissebb közvéleménykutatásából. A csütörtökön este ismertetett felmérés szerint a szélsőjobboldali párt jelenleg 32%-on áll, miközben néhány hónapja több közvéleménykutató is közelebb mérte a 40%-hoz, mint a 35-höz. A kormányból 3 hete kilépett, majd azt az AUR segítségével bizalmatlansági indítvánnyal megbuktató szociáldemokrata párt viszont feljött, jelenleg 24%-kal a második. A harmadik az ügyvívő miniszterelnököt adó Nemzeti Liberális Pártnak, 20%-os támogatottsága, míg a Mentsétek meg Romániát Szövetség 10%-on áll. Az RMDS-t az 5%-os bejutási küszöbön mérték. Meglepetés ugyanakkor, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság korrupciós ügyletek miatt néhány hónapja menesztett volt vezetője, korábbi bukaresti kerületi polgármester által alapított Románia megreformálásáért nacionalista párt, a felmérés szerint 4%-on, tehát a parlamentbe jutás közelében áll. Az első negyed évben 14.369,5 millió kilovattóra villanyáramot termeltünk, 8,8%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Főleg a vízerőművek táltosodtak meg, 38,3%-kal több elektromos energiát állítottak elő, mint egy évvel korábban. Nőtt a szélerőművek és a napelemparkok termelése is 18, illetve 10,7%-kal. A gáz és a széntüzelésű erőművek termelése egyaránt 3%-kal csökkent. Az ipari fogyasztás stagnált, 0,1%-kal volt kisebb, mint egy évvel korábban. A közvilágítás 5,3%-kal több villanyáramot használt, ellenben a lakosság 9,2%-kal kevesebbet. A lakossági fogyasztás látványos csökkenéséhez az áram drágulása kiváltotta takarékoskodás épp úgy hozzájárulhatott, mint a prosumerek számának dinamikus növekedése. Április végén a termelőfogyasztók száma már 300 ezer körül volt. A napelemeik beépített összteljesítménye pedig megközelítette a 3400 megawattot. A közel-keleti térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Átírja a nyaralási terveket a közel-keleti háború, számolt be az Economedia.ról. A temesvári nemzetközi repülőtér illetékesei arról számoltak be, hogy a háborús helyzet a Perzsa-öböl térségébe repülő járatok felfüggesztése miatt sokan voltak kénytelenek másúti célt választani, aminek a fő haszonélvezői Görögország, Spanyolország és Olaszország. Hasonló tendenciát észleltek a Wizz Air munkatársai is. A román utasok részéről erőteljes keresletet tapasztalunk a kikapcsolódási célpontok irányában. Ennek a hatására indítottunk új járatokat, amilyen a Bukarest és Kefalónia közötti, közölte a Fapados légitársaság. Érezhetően nőtt a kereslet a Kanári-szigetek, Portugália és a spanyol tengerparti városok iránt, mindez egybevág az utazási irodák tapasztalataival. Az amerikai-kínai kapcsolata a mai világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata, ezért a két országnak fokoznia kell az együttműködést egy jobb jövő megteremtése érdekében. Jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Pekingben a tiszteletére adott díszvacsorán. Trump megköszönte Xi Jinping kínai elnök vendégszeretetét és közölte, látogatása fontos állomás, a két fél pozitív és építő jellegű tárgyalásokat folytatott, számol be az MTI. Hozzátette, az amerikai és a kínai nép között kölcsönös tisztelet és megbecsülés van, kapcsolatuk pedig hosszú múltra tekint vissza. Egyetértés volt az amerikai és a kínai elnök között a hormuzi szoros szabad átjárhatóságának szükségességét és Irán atomfegyver programját illetően, nyilatkozta Marco Rubio, amerikai külügyminiszter csütörtökön. A miniszter Donald Trump és Xi Jinping csütörtökön tartott első megbeszélését értékelve az NBC News televíziónak adott interjúban egyben azt sürgette, hogy azon országok is csatlakozzanak az amerikai erőfeszítéshez a fontos hajózási útvonal megnyitása érdekében, amelyek sokkal nagyobb károkat szenvednek a zárlat miatt, mint az Egyesült Államok. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. A nap csúcs mérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Jeremiás próféta könyvének 50. részének 5. verse.

0: Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Péter apostol második levelének első részének 5-től 7-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 30 éves a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon.
4: Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni.
3: Lelkész beiktató ünnepi Isten tisztelet Szikszón.
5: Egy olyan igét hoztam köszöntésképpen, ami tulajdonképpen a mi önazonosságunk, lelkipásztori önazonosságunk lényegét adja, Pál apostoltól, a korintusiakhoz írott első levél 4. rész első 2 versét, amely így hangzik: úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, Isten titkainak sáfárait, és a sáfároktól pedig azt követeltetik meg, hogy hűségesnek bizonyuljanak. A beiktatás egy bizalomról szól. Bizalommal fogadta az egyházkerület, az egyházmegye, a gyülekezet, és úgy gondoljuk, hogy Isten is bizalommal bízza rá a lelkipásztorra.
3: Interjú Kovács Ágnes pszichiáterrel.
6: A mai napig azt gondolom, hogy ez egy ilyen ciklikusan ismétlődő dolog, hogy menekülünk Isten elől, aztán ránk talál, aztán kezdünk, vagy nem kezdünk valamit azzal a feladattal, amit ránk bíz, aztán számon kérjük, aztán kiábrándulunk, újra menekülünk, újra ránk talál. Tehát, hogy nem csak naponkénti harc, hanem nyilván, ahogy mondtam, ez egy ilyen ismétlődő, legalábbis a magam életére nézve ez így egy mókuskerék, ahol egyrészt szaladnék, menekülnék, és mégis a folytonos megragadottságom is jelen van, úgyhogy nem tudok, meg remélem nem is akarok már úgy szabadulni Isten markából.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Fennállásának 30. évfordulóját ünnepli Nagydobronyban az Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon. A feladatát tekintve Kárpátalján egyedülálló egyházi szociális intézményt 1995-ben egy holland segélyszervezet hozta létre azzal a céllal, hogy fogyatékkal élő lánygyermekeket lásson el. A 3 évtized alatt sok minden történt. Az otthon nem csupán árva, illetve családjukból kiemelt lánygyermekekről gondoskodik, hanem az alapítók eredeti szándékai szerint a 18. életévüket betöltött fogyatékkal élőknek is otthont ad, és 2024. szeptemberétől fiúkat is befogad, mivel az utóbbi években felszámolják az állami árvaházakat Kárpátalján. Jelenleg 170 fő él a gyermekotthonban, köztük 30 fiú. Erről Katko Andreával, az intézmény vezetőjével beszélgetünk.

0: A gyermekotthon tulajdonképpen ugyanaz a kategóriába esik, amikor elindulnak a református egyházkerület működni a rendszerváltás után, akkor kezdenek a református iskolák is, református gimnáziumok beindulni, újraélednek a gyülekezetek, elindul a hitoktatás. Valahogy ebben az egész újraéledésbe, amikor elkezdenek a külföldi kapcsolatok kialakulni, nagyon hamar érkezik Nagy-Dobronyba egy, először 89-ben, aztán majd a 90-es évek elején rendszeresen, több holland csapat is, és az egyik egy iskolaigazgató, Peter van Triel, meglátogat kórházakat. A kórházakat, amikor meglátogatják, szeretnének segíteni, és ellátogatnak gyerekkórházakba is, az Isten kegyelméből pont egy gyerekorvosi általi kapcsolat miatt, akkor kialakul számukra az az alternatíva, az a kép, hogy ezek a gyerekek, akik sérültek, nincsenek ellátva. Nálunk abban az időben Kárpátalján nem működik olyan, mint szociális intézmény. Tehát a sérült gyerek az vagy ott marad a kórházba és agonizálódik egy-egy kis ágyba, vagy elkerül pszichiátriára, ahol tudjuk, milyenek voltak akkor a körülmények állami intézet lévén, de igazából szociális intézmény nincs. És akkor derül fény arra, hogy ezeket a gyermekeket, akik így a kórházak osztályain éldegélnek, rácsos ágyakba, ezeket össze kellene gyűjteni, és ezeket el kellene látni. Addigra már ez a holland alapítvány, a Stichting Hul Post Europa elindít egy fogyatékos otthont Nyíregyházán, Magdaléneum névvel mai napig működnek, és ennek a mintájára egy fogyatékos leány otthonnak az indulása a téma, a történet, ehhez megszerzik a szükséges engedélyeket, és elkezdődik az építkezés. 93-ban teljes mértékben már megvan az alap, és 95. december 5-én a teljes épület átadásra kerül. És innentől már nagyon rövid a történet, megindul a gyermekotthon, és 96. február 6-án az első két lakó, nevezetesen Barkasz Judit és Lőrinc Anita, az egyik ők Ungvári, akkor kislánya, másik Beregszenzi, bekerülnek a gyermekotthonba, és ők alszanak ott igazából először, aztán pedig Szolyváról az állami otthonban lévő gyerekeket, meg a különböző kórházakból, főleg a megyei, Munkácsi megyei gyermekkórházból, a neurológián ott lévő gyermekeket hozzák be, és akkor 12 fővel már a tavasz be is indul, aztán nagyon gyorsan ez ilyen növekedni kezdett ez a szám. Az első két lakóról annyit, hogy Barkasz Judit súlyos diagnózisokkal, izomsorvadással van már addigra diagnosztizálva, és van egy lejárati dátuma is a betegségei miatt. Most elmúlt 30 éves, jelenleg is az otthonban él. Ez Isten kegyelme. Lőrinc Anita, Beregszázi születésű, sok gyerekes családból, vízfejűség diagnózissal. Róla kiderül utóbb, hogy teljesen egészséges, és jelenleg Budapesten él és dolgozik. Ezt azért mondtam el, mert a többi példa is ilyen. Amikor eljönnek a sérült gyerekek, azoknak vagy van diagnózisuk, vagy nagyon korán kapnak diagnózist. De miért sérült? Van, akinek vele született rendellenessége van, van, aki viszont csak hátrányos helyzetű, és teljesen az elhanyagolás olyan állapotában van, hogy mozgásszervi problémái is vannak sok esetben. Miért van mozgásszervi problémája egy 4 évesnek? Ezek ugye 3-4 éves gyerekek, akik így első körbe érkeznek. Nyilván, hogyha egy rácsos ágyba laknak 4-5-en, azok sem beszélni, se járni nem tanulnak meg. Hip-hop, eltelt az első néhány év, kinő két generáció, az egyiket kompletten be lehet iskoláztatni. Gyermek otthon kap egy ilyen kis történetet. Addig ugye el voltak otthon, a nővérek voltak az első nevelőnők, pedagógusok is már megjelentek, mert mégiscsak mindenki el tud sajátítani minimálisan írást, olvasást, de kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű lesz, hanem ezek iskolás gyerekek. És hogyha iskolás gyerekek, akkor ez nem sérült otthon kezdett lenni, hanem egy ilyen vegyes történet. Aztán egyre többen jöttek már szülők részéről is, szülők részéről megkeresések, akinek ilyen fogyatékos gyerekei voltak, hogy egy ideiglenes ellátást biztosítson az mellett, amit az addigi rendszer már orvosokon keresztül, vagy gyülekezeteken keresztül adtak úgynevezett talajt embereket ezekre a gyermekotthonos helyekre, de a gyermek otthon elkezdett bővülni. És egy ponton becsatlakozott az egész történetünkbe a megyei gyámhatóság. A megyei gyámhatóság az megértette, legalábbis elfogadta, hogy van egy ilyen intézmény, eleinte kicsit nehezen értették meg, meg mi is gyermekotthon is nehezen értette meg, hogy előbb-utóbb át kell állni egy klasszikus gyermekotthonnál. Azért használom jó magam is sokszor ezt a szót, mert ez egy nagyon nagy átalakulás, csak olyan lassan történt az első 20 év után, hogy nem vettük észre, hogy mi már egy klasszikus gyermekotthon vagyunk. Jelenleg úgy is funkcionálunk, hogy gyereket hoznak az utcáról, helyekről, mi magunk megyünk helyszínre, akár hogyha kriminológiai bűncselekmény történik. Tehát teljesen klasszikus módon működünk. Azelőtt viszont valóban egy ilyen sérült otthonként működött minden. Aztán több korszakot meg lehet különböztetni az otthon életében, ahogy több generáció, most a 9. generáció növi ki magát. Ez azt jelenti, hogy egy generáció az általában 2-2,5-3 évet ölel fel, attól függően hányan kezdik az első osztályt, ugye most már az oktatásra vagyunk inkább kihegyezve, de folyamatosan a sérülteket is visszük magunkkal. Most 4 fő funkciót látunk el, hogyha mostanról kell beszéljünk, ahhoz képest, hogy egy 40 fős sérült leány otthon indul 96-ba. Jelenleg egy KPT legnagyobb gyermek otthona vagyunk, ami 4 fő funkciót lát el. Az első a rászoruló gyerekek ellátása, tehát az árva gyerekek ellátása, egészségügyi, oktatási, nevelési, lelki ellátása. A második a kamaszok rehabilitálása, ami az egyik legnehezebb és legösszetettebb probléma. Van gyerek, aki idősebb korba, tehát 12-13 éves korba kerül be, az már egy teljesen másik ellátást igényel, mint egy kisebb gyerek. Ott nagyon fontos egy alapot, egy szocializálódást bennük kialakítani, ami sokkal nehezebb nyilván mint egy kisgyereknél, mert már neki egy nagyjából kiforrott karaktere van. A másik dolog, ami nagyon nehéz, sok esetben ők traumatizáltak. Minden gyerekünkről elmondjuk, hogy trauma túlélői vagy elszenvedői lévén nem családba élnek, de a kamaszoknál ez a trauma ez általában halmozódik, vagy hatványozódik. És mivel sok a bűncselekmény áldozata, ez egy másik külön kategóriát igényel, ugye, akik valamilyen sérülést, lelki sérülést, meg testi sérülést is éltek át. A harmadik az utógondozás. Egyedülállóként sikerült egy utógondozó otthont létrehozni, nem úgy képzeljük el, mint egy külön intézmény, de az intézményen belül felnövekedő nemzedéknek van lehetősége egy kiugrási pontra. 18 évesen nem kell elhagyni az intézményt, addig maradhatnak, ameddig biztonságos hátteret, úgynevezett élhető körülményt nem találnak, vagy mi nem találunk a számukra. Legyen az adott esetben egy fiatal érettségizett, aki szeretne tovább tanulni. A kollégium az általában adott, viszont valahová haza kell menni. Valakinek ezt finanszírozni kell, ott kell lenni a háttérbe, és az utógondozás ez nagyon fontos, mert azáltal, hogy nem csak az iskolát fejezi be nálunk, hanem fiatal felnőttként is van egy biztos háttere, ez iszonyatosan sok erőt ad nekik, és akkor már diplomával a kezükbe, vagy szakmával a kezükbe, vagy valamiféle elképzeléssel a kezükbe tudnak tovább lépni. Általában ezek a legrövidebb korszakok, mert azért 21-23 évesen, max. 25 évesen azért ők tovább lépnek, de néha ez a 4-5 év, ez a legfontosabb az életükbe. Meg egyébként sem hisszük, hogy 18 évesen egy leánygyermeket, ugye a leánygyerekekről beszélünk, mert leány otthonként indultunk, ezeket a leánygyermekeket csak úgy ki lehet tenni az utcára, ez elképzelhetetlen. A negyedik pedig a sérültek. Az a kontingens, aki megérkezik 30 évvel ezelőtt, vagy a 30 év alatt, és felnőtté válik, nekik az ő számukra egyáltalán nincsen lehetőség kilépni. Ezért is van egy szeretet otthon része magának a gyermek otthonnak, mivel elképzelhetetlen, ők önmagukat ellátni nem tudják, tehát ellátásra szorulnak, gondoskodásra szorulnak, viszont biztonságos helyen élnek, számukra ismerős helyen, és ezáltal az életminőségüket valamelyest tudjuk javítani, mindaddig a pontig, ameddig az úr azt mondja, hogy eddig tartott a történet. De hála az Istennek ez is nagyon jól működik.
1: A háború teljesen új helyzetet hozott, eddig se volt egyszerű a szolgálat, de hirtelen más helyzetben találtátok magatokat, megjelentek. Arányában véve nagyon sokan, akik ugyanígy nálatok lettek elhelyezve.
0: Igen, a háborúból mi a szociális helyzetnek a romlását és a gazdasági helyzetnek a romlásának a következményeit éljük meg. Amikor kitört a háború, persze nyilván nekünk is volt lehetőségünk evakuálni, de ezt nem kellett, hála az úrnak megtegyük. Viszont azt megértettük, hogy változni fog minden, mindenki megértette. Akkor kértük ismerőseinket, vagy kértünk lehetőséget arra, hogy nem igazán tudnánk bevállalni háborús területről gyereket, de viszont ha szükség van ránk Kárpátalján, akkor kicsit szabadabban tudunk felvállalni gyereket, vagy többet tudunk elhozni. Nem is kellett háborús területről gyereket elvállalnunk. Van Kárpátalján annyi, hogy rengeteg. És 24-ben folyamatosan érkeztek. Tehát a 76-tól 80-ig kezdtük a háborút, Aztán már valahogy nagyon hamar 100 lett, aztán lett úgy már 110 is, és 24. szeptember 18-án egy átlagos napot írunk, elindultunk három kislányért Perecsenybe, súlyos alkoholista szülők vannak, két kislány sérült, és gyámhatóság elvette a szülőktől, mi meg elmentük értük, és visszafelé az úton megkezdtek telefonálni, hogy egyik gyámhatóság, másik bátyúba, megyei internátusba van gyerekük, hozzuk már át, mert ott nem maradhatnak. Hát gondoltuk, hogy tipikus történet, ugye ott határidők vannak, hogy meddig maradhat egy gyerek állami internátusba. Aztán másik gyámhatóság is telefonált, kezdett egy kicsit furi lenni, amire hazaérünk, és telefonál a következő gyámhatóság, hogy vannak ott gyerekeik, hozzuk már el azt is. Mondom, rendben, de az kisfiú, tudtuk, hogy kisfiú, mert a lány testvérei nálunk voltak. És azelőtt, hogy egy héttel hoztuk el a kislányt Rahóról, meg a kisfiúkat is, csak mivel mi lány otthon vagyunk, nekünk nem volt lehetőségünk soha a fiúkat befogadni, ezért a két a kisfiút azt átvittük, mindig ez így működött, átvittük. Bátyúba és kislányokat behoztuk, és mondtuk, hogy két kisfiú, nem baj, ezeket most el kell hozni. Egyszerű ember, beültünk tovább, kitettük a Perecsenyi három kislányt az otthonba, és mondtuk, menjünk bátyúba, hozunk egy gyereket, de van két kisfiú. Senki, nagyon kedves testvéreink vannak, nevelőnénik. Nem. De, ez két kisfiú, nem, csak vicceltek. Elmentünk bátyúba, elhoztuk a... Közben kiderült, hogy bezárták az internátust, így keddestéről szerda reggelre, bepakoltuk az ott maradt gyerekeket, meg a dokumentumaikat, és hazahoztuk a két kisfiút.
1: Az első fecskék, ha jól értem.
0: Igen, egész kettő meg három évesek voltak, és néztük őket, ők meg bennünket. Még valaki se hitt el, gyakran le vannak borotválva a gyerekek opaszra a fejtetű miatt, úgyhogy bár lehet kislány is, vagy akár lehet kislány is. Van egy olyan profilaktikai fürdetés, minden érkezőnek. Bizony elmentek a nevelőnék megnézni, hogy biztosan kisfiú-e, de kisfiú volt mind a kettő. Hová tegyük? Ott voltak a lánytestvéreik, volt még szobánk, hát akkor elalszanak a lányokkal, hát valami csak lesz. És akkor itt ütött be a káosz, mert nem a két kisfiú miatt, amúgy tök aranyosak, meg nem volt velük semmi gond. Először nem volt ruhánk se. Lányruhánk van, fél falut simán felöltöztetjük, csak azt a kisfiúsat nem, de volt ilyen unisex pizsamánk, meg ilyen rózsaszín papucskánk, abba eljártak, másnap meg elmentünk fiús ruhát vásárolni, de a nevelőnök is hoztak otthonról, szóval nem meg volt oldva 24 óra alatt a kisfiúknak a kisfiú ruhája. Érdekes volt ez, biztos.
1: Már a hány kisfiú van?
0: Most? 30. De azóta már eltelt, ez 24-et, és akkor mondom, hogy jön a krak. Miután Kárpátalja szerte, ugye elindult az info, hogy most nem funkcionál a megyei internátus, az összes létező gyereket, ami a közben kerül az utcára, az nálunk áll meg. És mivel a gyermekellátásban a szeptemberi hónap, augusztus-szeptemberi, meg a májusi hónap az általában nehezebb, szeptemberben, ahogy kezdődik a tél, ahol vannak ilyen problémásabb helyzetű családok, és azoknak a gyerekeit igyekszik a gyámhatóság begyűjteni a tél közelettével. Ugyanez van nyáron is. Ha valaki ilyen bentlakásos iskolában van, és nem tud hová hazamenni, azokat is ilyenkor igyekszenek elhelyezni. Igyekeznek jobban elhelyezni. Ezek a nyilván tartott gyerekek. És szeptembertől novemberig egy ilyen jó bő másfél hónap alatt 41 gyerek érkezik. Fiú-lány.
1: Mi a legfontosabb feladat? Egy új épület szájnak a terve is megvan, nem történt meg az alapkületétel. Mit várunk ettől? Illetve az örökbefogadásról még mindenképpen szálljunk két percet.
0: Új épület szárnyal, mivel nálunk a befogadó képesség az is már néhány hónapja 170-en stagnál. A fiúknak sokkal több helyre van szükség. 9 fős családok vannak, 6 fős családok, gyönyörű 9 gyerekes nővérek, fiúk, lányok, testvérek gyönyörűek. Még néhány családot, most már egy gyereket sem tudunk felvenni, ezért kellene bővíteni, ez a megnövekedett létszám miatt. Közben aztán elindultak az állami otthonok is, vagyis ez az egy elindult dolgozni, úgyhogy van hova elhelyezni gyereket, csak kevés a hely. Emiatt szeretnénk, meg beindítottunk egy csecsemő csoportot is, tehát most már egy éves kor alatti gyerekeink is vannak, pont amiatt, hogy a testvérpárokat ne kelljen szétszakítani. Ennek az oka az építkezés, vagy inkább a szélesítése. A gyermekotthonnak a funkcióit azt nem fogja elveszíteni reménység szerint. A másik kérdés pedig...
1: Örökbefogadás. Kérdéskör.
0: Nagyon szép történet. Mindenkinek, aki szeretne, csodálatos dolog felnevelni egy gyermeket, attól függetlenül, hogy nem éppen anyuka vagy apuka a biológiai szülője. A gyereknevelés az csak csoda lehet. Rengeteg kihívással jár. az örökbefogadó szülők rengeteg, sok mindennel fognak szembesülni. Óriási várólista van, nincs gyerek.
1: Nincs gyerek, de közben mégis van. Ez egy borzasztó kettőség, ami hihetetlenül.
0: Nagy családos gyerekek. Ezt mindig el szoktuk mondani. Nem, nem kell úgy neki indulni, hogy én egy gyereket szeretnék. Hagyjuk ezt az úrra. Bátran meg lehet írni a kérvényt, mert ugye kérvényt eldől el, hogy most hogy indulsz neki. Nyilván, aki egy gyerekre írja meg a kérvényt, annak a gyámhatóság csak olyan gyereket fog majd mutatni, aki egy, tehát nincsenek testvérei, vagy valamiért külön van, külön indul. Sok gyerek van. Merjenek kettőt, hármat is beírni kérvénybe, mert a testvérpárok azok eleve sokkal könnyebb velük dolgozni. De ez mindenkinek egyénileg bizom, de bátran. Isten megmutatja ennek a csodálatos oldalát is, de nem lesz egyszerű nyilván egy gyereket szocializálni, az nem két perc. Nekem megadta az úr, hogy saját gyerek mellett van nevelt, van két nevelt lányom is, csodálatos történet lett a vége. Úgyhogy én örökbefogadónak meg azt nevéként nem készültem, de nagyon szép, csak türelem kell hozzá, biztos mi a papírokat kiállítjuk, mire megtaláljuk a gyereket, mire odaérünk, és van gyerek, és még sincs gyerek, de ne várja ezt senki. Ez államilag van egyébként szabályozva, a testvérpárokat csak indokolt esetben választják szét. De most ki kérheti azt akár a gyámhatóságon, akár tőlünk, mint gyermekotthonon számon, hogy ott van három nővér. Az összes kapcsolatuk, ami családnak minősül, az a testvéri kapcsolat, és akkor most szétszakítják őket.
2: Az elmúlt percekben Katkó Andreával, a nagydobronyi irgalmas szamaritánus református gyermekotthon vezetőjével beszélgettünk.

0: Az anyaország. Lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletet tartottak Szikszón. Szabó Pál, nagy tiszteletű úr csak nem egy évnyi szolgálat után járult a hívek elé beiktatásán. A debreceni születésű lelkipásztor és családja tavaly érkezett a szikszói református gyülekezet élére. Az azóta eltelt időben egyre inkább részt vállalnak a gyülekezet, de a város életében is. Ige hirdetésében a megújulásról szólt, míg főtiszteletű Barna Sándor, a tiszánineni református egyházkerület püspöke útmutatást adott az új szikszói református lelkipásztornak. Hornyák Zoltán összeállítása következik.
1: Barna Sándor püspök úr a köszöntésekbe köszöntötte az új lelkipásztort is Szikszón. Milyen útmutatással engedte útjára?
2: Egy olyan igét hoztam köszöntésképpen, ami tulajdonképpen a mi önazonosságunk, lelkipásztori önazonosságunk lényegét adja Pál apostoltól, a korintusiakhoz írott első levél 4. rész első 2 versét, amely így hangzik: úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, Isten titkainak sáfárait, és a sáfároktól pedig azt követeltetik meg, hogy hűségesnek bizonyuljanak. A beiktatás egy bizalomról szól. Bizalommal fogadta az egyházkerület, az egyházmegye, a gyülekezet, és úgy gondoljuk, hogy Isten is bizalommal bízza rá a

0: lelkipásztorra az ide itt élő nyáját, és ez a bizalom nem tökéletességet követel meg, ahogy elmondtam, ez alól szerettem volna felszabadítani a lelkipásztort, hanem hűséget. Ez csak azt jelenti, hogy ráfigyel, mert nagyon érdekes szó van ott egyébként az eredeti újszövetségi görög nyelvben. A szolga az egy olyan alulevező, tehát az a rabszolgák, akik keveztek, azt jelenti ez, hogy az irányt azt nem mi adjuk, hanem azt nekünk adják. És csak erre bátorítottam, bíztattam a lelkipásztort, hogy ebben tudjon megújulni mindig, ebben a hűségben, és akkor biztosan nem marad el ennek a hűségnek a gyümölcse.
1: És mikor egy ünnepen vagyunk, de az egyház kerületnek mennyire ünnep egy olyan nap, amikor ugye új lelkészt iktatnak be itt a kerület területén belül?
0: Mint egyház kormányzónak fontos, hogy ne maradjon betöltetten egy lelkészi állás, hogy vigye valaki tovább a szolgálatot. Tehát mindenképpen hivatali oldalról is egy megkönnyebbülés, amikor úgymond jó kezekbe tudhatjuk egyik gyülekezetünket, és egyfelől pedig Istennek a gondviselését is látjuk ebben, hogy Istennek gondja van az övére, ami azt jelenti, hogy minden időben hív el szolgákat, akik meghallják ezt a hívást, akik hűséggel tudnak helytállni.
1: Lelkészek között itt Borsodabói Zemplénben, de hát ugye nem csak amennyiről beszélünk, a kerületen belül lelkész hiány van? Tehát szükség van minden egyes nap arra, hogy lelkészeket neveljen ki a társadalom?
0: A lelkész utánpótlásban olyan tekintetben jól állunk, hogy nekünk elég sok teológiánk van, ami azt jelenti, hogy 4 teológiánk is van csak itt a anyaországban, és viszont a hallgatói létszám valamiért csökken az utóbbi esztendőkben. Nem mondhatom azt, hogy olyan égető a lelkipásztor hiány, de azért megjelenik. Igen.
1: Kusnyi László esperes úr, hogyan köszöntötte, milyen szavakkal az új lelkész páros Tiszikszon?
2: Hát lévén, hogy Pálnak hívják, Pál apostol egyébként is a fiatalabb szolgatársainak nagyon jól intézett szavakban, gondolatokban szokta átadni azt a tudást, ami az ő tapasztalatai nyomán addigra felgyűlt. Én a magaméra nem mernék annyira hagyatkozni, de legalább olyasmérvű korkülönbség van közöttünk. A ifjonnan ide érkezettek, meg én közöttem, vagy feleségem között, hogy mertem Pál szavait a saját ajkaimra venni. És Pál apostol is olyan jellegű intuíciókkal, olyan instrukciókkal van és látja el a fiatalabb szolgatását, ami egyfelől tényleg tapasztalaton érlelődött, más tekintetben pedig abba a közegbe integrálja, ahol az ifjú Titusnak ki kell fejtenie majd a maga szolgálatbeli tevékenységét. Na hát abba újban ismerős a helyzet, ugye a lehető legészakibb egyház megyéje vagyunk, a megmaradott anyaországnak, Abbaújnak a történelme is a reformátusság szempontjából elég különös és sajátos. Nem is annyira a bibliai örökségre gondolok most itt, hanem a szélenlételbe, vagy a végvári vitézek harcára, mert ugye a Trianon bennünket nem nyakunknál vágva rendezett el csúnyán, hanem a derekunkat, mert az egyház megyének a fele odafönt van felvidéken. Most azzal együtt is ugye van egy sajátos társadalom-szociológiai jelenség, a falvakban, településeken, városokban, kisvárosokban egyaránt érzékelhetően, és valami nagyon, nagyon komoly odaszántság, eltököltség, küldetéstudat kell ahhoz, hogy itt kicsik között, elhanyatlott térségben hirdetni Isten igéjét töretlen lendülettel, lelkesedéssel, lehetőleg, mint kitűnt esetleg, evangéliumi erővel.
1: Esperes úr, mögött van a tapasztalat, nagyon sok évnyi tapasztalat. Mi lesz itt a legnehezebb? Most nézzük a Szabó házaspárt, ugye, mert mind a ketten lelkészek. Mi lesz nekik a legnagyobb feladat? Mit gondol?
2: Egyfelől rájuk nehezül egy sajátos, a gyülekezet

0: mostani társadalomnak üzenni arról az életről, életrendről, szemléletről, ami bennünket Isten felől olyan jól tart.
1: Marjai Pál Egyház megyei és községi főgondnokkal beszélgetünk. Milyen érzések gyülemlenek most önben? Ugye beszélgettünk a napokban, még előtte voltunk a beiktatásnak, de most, hogy már túl vagyunk rajta, milyen érzéseket adott, nyújtott ez önnek?
2: Én azt gondolom, hogy ugye ez hasonló, mint az embernek van gyereknek egy születése, vagy egy kerek évforduló. Tehát előtte az ember éppen elég izgatott, készülődik az ünnepségre, és amikor az ünnepség megvan, megtörténik, és ott van a helyszínen, akkor nyilván a pulzusszám egy kicsit megemelkedik, maga felemelkedett, vagy emelkedett hangulat is, és hát ugye, mikor minden jól sikerül, és azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy jól sikerült, és ez egy nagyon szép és emelkedett ünnepi istentisztelet volt, akkor megnyugszanak a kedélyek, és mindenki örül annak, hogy itt Szikszón a református gyülekezetben egy ilyen komoly, és azt gondolom, hogy példamutató és szép ünnepi istentisztelet alkalmával tudtuk beiktatni az új lelkipásztorunkat, és természetesen a kedves feleségét.
1: Másabbak lesznek ezután a hétköznapok, mint eddig voltak? Hát már lassan egy éve itt van, nagy tiszteletű úr.
2: Nem gondolom, hogy mások lennének, de azt gondolom, hogy most tettük fel az íre a pontot. Tehát azt gondolom, hogy így lesz kerek a, vagy így vált kerekké ez a gyülekezetnek ez a keresése, a lelkipásztor keresése. És ugye megérkezett a vezető, megérkezett és elkezdte a munkáját, és azt gondolom, hogy a munka lendületesen és egyre mélyebb és egyre szélesebb körben kezdett el folyni, és folytatódik természetesen, és azt gondolom, hogy ez egy szép része a dolognak, mikor, ahogy fogalmaztam, az írra rátettük a pontot.
1: Milyen feladatok előtt áll, akár a presbitérium, akár az új lelkészházaspe?
2: Hát ugye tudjuk azt, hogy az egyházközségünknek vannak ingatlanjai. Ugye van eleve ezekkel az ingatlanokkal bőséggel tennivaló. Ki kell találnunk és össze kell raknunk azt, hogy az ingatlanjainkat hogyan töltjük meg élettel, mi az, amit szeretnénk, hogy ez kialakuljon, létrejöjjön, és a magból szárszökkenjen, és növekedjen, illetve ugye nagyon fontos az, hogy a gyülekezetünknek az alapjait továbbra is tudjuk öntözni, és hogy ez a gyülekezet bőségesen tudjon növekedni. Én azt gondolom, hogy ez mind-mind komoly feladat, csak így külön-külön is, amit megfogalmaztam, így összességében meg aztán igazi feladattá válik.
1: Megkérdezhetem azt, hogy ugye az ingatlanokat említette, vannak tervek azzal kapcsolatban, hogy nehogy Isten itt Szikszón református óvodát, református iskolát, közoktatási intézményt hozzanak létre?
2: Én azt gondolom, hogy nem mondhatom azt, hogy nem, meg azt sem, hogy igen. Ez a Jóisten útjai, ahogy fogalmaztam, kifürkészhetetlenek. Természetesen mi nem állunk ellen ezeknek a dolgoknak, tesszük a mindennapi kis lépéseinket, és ez formálódik. Természetesen akaratunkban van az, hogy ahogy fogalmaztam, az épületeinket kihasználjuk, hiszen tudjuk mindannyian, a nem lakott épület, az abból a lélek is elvándorol, tehát az tönkre megy, hamar elpusztul, lepusztul. Mi ezt meg szeretnénk akadályozni, és nyitottak vagyunk minden olyan lehetőségre, amit itt felhozódik. Ha már rákérdezett, ugye városunkban tudjuk, hogy van két óvoda, ettől függetlenül az óvodánkban, a városunkban mindkét óvoda túlterhelt, olyan szempontból, hogy fullon működik, és még emellett várólista van. Tehát azt gondolom, hogy ha el tudunk jutni odáig, hogy ebben gondolkodunk, akkor talán nem megyünk nagyon félre, hogyha azt mondjuk, hogy igen, van lehetősége Szikszón egy harmadik óvodának is.
1: Szabó Pál nagy tiszteletű úr beiktatása megtörtént itt Szikszón.
3: Hálás vagyok, nagyon nagy mértékben. Sok szeretetet kaptunk, sok jót kaptunk, sok áldást kaptunk, ebbe Isten munkáját látjuk.

0: van is bennem egy kicsi zavarodottság, mert bár lelkipásztorként sokszor az ember valahogy középpontba kerül, mert szólnia kell, de nem akarunk a középpontban lenni, hanem Istent kellene a középpontba állítanunk mindig.
1: Milyen céllal folytatja, mert ugye mondhatjuk azt, hogy folytatja az ige hirdetést, ugye, mert már lassan egy éve itt vannak.
0: A cél az ige hirdetésben, hogy amit Isten nekünk mondani akar, a Szentíráson keresztül az legyen élővé és valóságosá az emberek számára, és megérezzék azt, hogy az életükben ez milyen jó változásokat tud hozni.
1: A prédikációban megújulásról mondott nem egy több gondolatot is, hogyha egyet-kettőt kiemelne.
0: A megújulással kapcsolatban, ha nagyon röviden össze akarnám foglalni, akkor ahol élet van, ott mindig megújulás van. A megújulást sokszor mi abban látjuk először, hogy a környezetünket akarjuk cserélni, változtatni. Ez az ember egyszer felismeri, hogy önmagának kell változnia, vagy személynek, vagy egy közösségnek. És amikor az ember szembesül azzal, hogy vannak sikerei, de azért nem tud megváltozni, nem tud megújulni sokszor. Olyan erőkkel szemben van, amikkel szemben maga tehetetlen, akkor az egy nagy kudarc, viszont Isten egy olyan megújulást ad, ami belülről indul, de az ő ereje által. És erre van szükségünk, hogy Isten cselekedjen bennünk és rajtunk keresztül.
1: Ugye nagy erdei gyülekezetből sokan itt voltak, Nyírségből jöttek lelkésztársak. Hogyan fogadta ezeket a köszöntéseket?
0: Nagy örömmel fogadtuk. Ahogy bementünk a templomba, sok ismerős arc volt. Korábban mi voltunk Nyírtelken, Rakamazon, 8 évet szolgáltunk ott. Debrecenben a nagy erdei gyülekezetben 4 évet voltunk, és jól esett, hogy emlékeztek ránk, eljöttek, ott vagyunk valahol a szívükben, és ők is a szívünkben vannak, sokat gondolunk rájuk, eszünkbe jutnak, mert az ember kap valami szeretetet, akkor az nem múlik csak úgy el.
1: Ugye a Szabó házas pár azt már tudja, a szikszói gyülekezet, meg maga a város is, hogy nem csak a templom falain belül hirdeti az igét, hanem kimegy a közösségbe. Ha csak azt nézzük, hogy a sport kapcsán is. De ez a cél is ott van önökben, az, hogy a templomon kívül is egy közösséget építsenek, oda vonzzák az embereket?
0: Igen. Ez nagyon fontos. Istennek terve van mindegyik várossal, szerintem szikszóval különleges tervei vannak, és egy olyan közösségé kell válnunk, ami a jó hatással van a településre, ahol él. Nem csak gyülekezeti programokként, vagy személyenként mi ezt tudjuk tenni, hanem hogy az életünk megváltozik, azzal jó hatással vagyunk egy településre, és meg tudjuk változtatni annak az irányát. Jó fele haladszik szó, de folyamatosan szükség van arra, hogy a keresztény hit az megjelenjen, és áthassa egy közösségnek az életét.
1: Hát gratulálunk és jó egészséget kívánunk a szolgálathoz.
0: Köszönjük szépen.
2: Lelkész beiktatást tartottak Szikszón, erről készült összeállításunkat hallhatták. Erdély. A Hitmorzsák következő részében Kovács Ágnes pszichiáterrel beszélgettünk, aki a kommunizmus éveiben vallásos nevelés nélkül nőtt fel, mégis egy gyermekkori személyes istenélmény vált számára meghatározóvá, amelyhez később is újra és újra visszatért, még ha a hite és kérdései folyamatosan változtak is. Az interjúban arról is mesél, hogyan alakult az Istenhez való viszonya az évek során, de szó esik kedvenc bibliai történetéről, Jónás prófétáról is, amelyben saját életének küzdelmei és visszatérő belső útkeresésére ismer rá, a riporter Pilbák Kincső.
3: A hithez kapcsolódó gyermekkori emlékeket ezúttal Kovács Ágnes pszichiáterrel idézzük fel. Hogyan került ön kapcsolatba Istennel? Mi a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez, akár egy templomhoz kapcsolódik?
4: Ugye az én gyerekkorom nagy része a kommunizmus éveiben telt, úgyhogy vallásóráink nem voltak, templomba járó emberek nem voltunk, mint család. Talán a nagyanyáim, a szüleim, imáim, amik úgy egy picit fel tudták villantani nekem Istent. Kisiskolás koromban volt nekem egy Isten élményem. Tehát valahogy a számomra egy bizonyosság volt Isten létezéséről. Azt el kell azért mondjam, hogy azért, ahogy nőttem, rengetegszer csalódtam Istenben, meg hát ugye Isten nem felelt meg az akkori elvárásaimnak, ezért így az idők folyamán azt a történetet úgy ezerszer is darabjaira szedtem, meg mondhatom, kihullattam belőle teljesen Istent, vagy aztán ismét visszafalasztam belé, de hogy mindenképp van egy történetem, amelyik állandóan változó formában, de elkísért úgy végig az utamon, egész mostanig. Ugye, ahogy a memóriánk is szelektív, és már nem is biztos, hogy ugyanaz a történet él bennem, amit akkor megéltem, de hogy ez így változik ugyanúgy, mint az Istenhez való viszonyulásom, de hogy mindig erőt tudok azért meríteni belőle. Talán ez volt a legfontosabb a gyerekkori emlék élmény, ez a saját Isten megtapasztalás.
3: Fel tudja idézni pontosan, konkrétan azt, hogy mi volt ez az élmény?
4: Valamilyen nagyon nehéz gyerekkori helyzetbe kerültem egy adott időpontban, és akkor így kifantáziáltam, hogy mi lenne az egyetlen lehetőség, ami engem úgy abból a helyzetből kisegítene. Ugye egy kisgyerek nagyon megrémül, ha valami nagy baj történik az illetébe, valami nagy bajt csinál. Nem volt ez olyan nagy probléma, hát valami csintevés volt, és akkor valami olyasmi romlott el, ami szüleimnek nagy érték volt. És akkor így kifantáziáltam, hogy mi lenne az egyetlen lehetőség, ahogy ez a helyzet megoldható lenne, de hát az egész olyan volt, mint egy ilyen mese. Tehát valószerűtlen, hogy az úgy bekövetkezzen, és végül az pont úgy bekövetkezett, ahogy kifantáziáltam, és nyilván amiközben így fantáziáltam, hogy jaj, Úristenem, hát add, hogy ez így legyen. Azért ugye az imákból ismertem, hogy van egy Isten, egy csodatevő, mint a mesékben, és hát ez úgy történt. Hát mondom, nyilván utána azért meg lehetett volna magyarázni másképp is, de gyerek fejjel, és most is úgy szeretek ebbe megkapaszkodni, hogy azt a rémült gyereket azt valóban meghallgatta Isten.
3: És volt egy vizuális elképzelése gyerekként arról, hogy Isten hogyan néz ki?
4: Nem. Én azt gondolom, nem az a típusú gyerek voltam, akit szerettem begyümöszölni itt sémába vagy skatujába Istent. Ezért nem szerettem a KT órákat sem, mert én azt gondolom, hogy úgy ott be kellett magolni a KT-t, mint egy iskolai tantárgyal, tehát Istent egy kötelező tudássá tették, holott egész más kellett volna legyen, hogy lehetőség, megismerhetőség, rácsodálkozás, vágyakozás, tehát hogy pont Istennek az egyedisége, a szépsége, a transzcendens voltát veszi el az, ha így formát, képet kap. Nem. Tehát, hogy ez egy teljesen dinamikus, állandóan változó valami volt bennem, egy megfoghatatlan, kiábrázolhatatlan, nem is akartam kiábrázolni. Tehát, hogy a hozzávaló viszonyom volt a lényeg, nem hogy képet kapjon most a fejemben.
3: Nem nagyon voltak vallásórák, azt tudom, de nem tudom, hogy valamennyire mégis ebbe volt-e része, élménye, mert a következő kérdésem az lenne, ha becsukja a szemét és egy gyermekkori vallásórára gondol, akkor mi az az első illat, hang vagy tárgy, érzés, ami eszébe jut így rögtön?
4: Vallásóra nem volt, ugye a KT órák voltak, esetleg gitárhang, ami úgy jó volt, ami úgy szokatlan volt. Már nem is tudom, valami nagy ifis gitározott. Inkább egy-egy bibliai történetnek úgy a hangja képződött le a fejemben, tehát nem maga a vallásóra vagy KT óra, hanem történetek kaptak bennem hangot, vagy köthetők hanghoz, illathoz nem, az nem az én világom az illat. A hangok, a szavak, a vizuális képek. Hogy mondom, így inkább történetek, bibliai történetek, maguk a KT órák, azok nem voltak olyan jó élmények, hogy azok kapjanak így. Legalábbis nem maradt meg ilyeténképp ez bennem.
3: És éppen a bibliai történetekre vonatkozik a következő kérdésem, hogy volt-e egy olyan történet, ami akkor így meseként hatott gyerekként önben, de akár mára iránytűvé vált az életében, a szakmai életében, vagy a személyes életében?
4: Hát a kedvenc történetem az a Jónás próféta története. Én azt gondolom, hogy ezeket a nagyon eszményi figurákat, mint például Jób, na hát én ezekkel nagyon nem tudtam mit kezdeni, nem éreztem sem életszerűnek, sem életszagúnak. Jónás annál inkább, tehát én azt gondolom, hogy ő egy nagyon emberi, a lázadások, a kis hitűség, az Isten akaratának a megkérdőjelezése, ez nagyon rám vallott, úgyhogy nagyon tudtam azonosulni velem. A mai napig azt gondolom, hogy ez egy ilyen ciklikusan ismétlődő dolog, hogy menekülünk Isten elől, aztán ránk talál, aztán kezdünk, vagy nem kezdünk valamit azzal a feladattal, amit ránk bíz, aztán számon kérjük, aztán kiábrándulunk, újra menekülünk, újra ránk talál, tehát hogy nem csak naponkénti harc, hanem nyilván, ahogy mondtam, ez egy ilyen ismétlődő, legalábbis a magam életére nézve ez így egy mókuskerék, ahol egyrészt szaladnék, menekülnék, és mégis a folytonos megragadottságom is jelen van, úgyhogy nem tudok, meg remélem nem is akarok már úgy szabadulni Isten markából, de hogy ez a kétkedés, meg megkapaszkodás, meg rádöbbenés tényleg az elhivatottságra, meg a rukkapálás ellene. Ebbe tudok megkapaszkodni, hogyha én épp menekülőbe vagyok is, lehet, hogy nem is tudom, lehet, hogy nem is tudatosan, de mégis távolodok tőle, vagy menekülök, de hogy még tart a kegyelmi idő, és remélem, hogy amit el kell végezni, azt az Úr valamiképp elvégzi bennem, hogy megtalál, és kiszed a cedgyomrából, az elszáradt töklevelek alól, ahogy Jónás profétátot, ez az én reménységem.
3: És ha beülhetne a mai tizenévesek közé a padba, akkor mit mondanak, mire figyeljenek vallás órán?
4: Mindenképp lássanak túl ezeken a sablonos kérdéseken és válaszokon. Nagyon nehéz megmondani, hogy mire figyeljenek, mert nagyon más a mai fiatal. Nyilván hát 10000-szer több inger éri naponta az agyát, mint annak idején a miénket, és egészen másfajta tudása van az életről, mint nekünk. Tehát én azt gondolom, hogy inkább egy picit a megállásra figyelni, hogy helyet adni annak, hogy egy szó úgy megérintsen, hogy megpróbálni ne úgy figyelni Istenre, mint a minket körülvevő egyéb valóságokra, sokkal nagyobb jelenléttel. Talán ezt tudnám mondani, ezt a jelenlétet, mert ugye ez a napjaink veszélye, hogy megyünk és csináljuk, és közben nem vagyunk jelen abban, amit csinálunk, mert ezer dolog hív egyszerre, megélni azokat a szavakat, forgatni magunkban, picit megnézni, hogy hogyan hat ránk, hogyan is tudunk ahhoz viszonyulni, mit is tudunk vele kezdeni, kicsit árnyaltabban, mit is jelenthet az az életünkre nézve. Legalább ott a KT órán egy picit megállni, egy picit magunkra figyelni, kapcsolatainkra felfelé.
2: Az elmúlt percekben Kovács Ágnes pszichiáterrel beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

bum-de-bum-de-bum-bum. Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm every... Imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát,

mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek legyen dicsőség örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük 164. énekünket. 164. énekünk így kezdődik, téged áldunk, nagy Isten.

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, miként szól hozzánk Isten igéje Zsoltárok könyve 139. fejezetéből, annak 1-től 18-ig terjedő verseiből a következőképpen. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne. Jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem! Mi hatalmas azoknak száma! Számolgatom, de több a homokszemeknél, és a végén is csak nálad vagyok. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és sok gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amint így szól hozzánk igéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta,
hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük Isten dicsőségére 168. énekünk 1-től 3-ig terjedő verseit. 168. énekünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk!

Imádkozzunk! Minden kegyelemnek, Istene, mindenható jó atyánk! Szeretettel nézünk most fel, te rád! Hálaadással a szívünkben megállunk előtted. És gyönyörködünk benned, gyönyörködünk a te dicsőségedben, gyönyörködünk a te kegyelmedben, jóságodban, melyet most is érzünk. Életünk minden percében kegyelmes vagy hozzánk. A hétköznapokban is éreztük egész héten azt, hogy ott vagy mellettünk. Vigyázol reánk, tanácsolsz minket. Vezetsz az útunkon, és így biztonságban tudhatjuk magunkat. Urunk, olyan jó nekünk így tekinteni rád, mint aki oltalmazónk vagy. Gondviselő Istenünk, közel vagy a megtört szívűekhez, azokhoz, akik gyötrődnek, szenvednek, de azokhoz is, akik boldogsággal vannak megtelve és örömmel. Te minden helyzetben mellettünk állsz. És most is kérjük, szent lelked erejével légy jelen itt ezen az Isten tiszteleten. Engedd, hogy áradjon a te szavad, mint a friss forrásvíz, és így frissítsd fel a mi szívünket, a mi lelkünket, növeld a hitünket, beléd vetett bizalmunkat, hogy jobban ismerhessünk, és mindig veled időzhessünk, csendességünkben téged megláthassunk, a hangodat meghallhassuk. Ezt kérjük most is tőled, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Énekeljük Isten igének hallgatására készülve 167. énekünket. 167. énekünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága.

Hallgassátok meg, kedves testvéreim, miként szól hozzánk Isten igéje, Ézsaiás próféta könyvének 49. részéből, a 14-től 16-ig terjedő versekből. Hogy Isten igéje miként szól hozzánk Ézsaiás próféta könyve 49. részének 14-től 16-ig terjedő verseiből. Hallgassuk meg figyelmesen és alázatos lélekkel. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Íme a tenyerembe véstelekbe szüntelenül előttem vannak falaid. Íme a tenyerembe véstelekbe szüntelenül előttem vannak falaid. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az egyik legnagyobb szeretet a világon az anyai szeretet. Az édesanyai szeretet, amely akkor lesz igazán gyümölcsözővé a gyermeknek az életében, ha Istennek az atyai szeretetéből merít. Ebből táplálkozik, ezt adja tovább az ő gyermeke felé. Az anyai hivatáshoz tehát mennyei erőforrásra van szükség. És ez az erőforrás szüntelenül a rendelkezésetekre áll, rendelkezésünkre áll. Ott van Isten igénk alapján szüntelenül az életünkben, ott hordoz a tenyerén, oda véste fel a nevünket az ő tenyerében. Ott van a sorsunk, a jövendünk, a gyermekeknek a jövője is ott van. És igen, ott vannak a félelmek is. Ott vannak az aggodalmak Istennek a tenyerén. Jó, hogy van ilyen oltalmunk, ilyen bástyánk és menedékünk, mint a mi Urunk és Istenünk, ahová nem csak édesanyaként menekülhetünk, hanem életünk bármely szakaszában bárki keresheti őt, menekülhet hozzá. Isten igéje ma arra tanít minket, hogy a legerősebb földi kötelék az anya és a gyermek közötti szeretet kapcsolat. És ha ez bármilyen indok miatt is, bármilyen okból csődöt mondana, egy valami biztos. Egy valami biztosan nem vall kudarcot, mégpedig Istennek szeretete, ami nem múlik el soha. Ő soha nem feledkezik el az övéiről. Ézsaiás könyve a 49. fejezetnek az elején arról beszél, miképpen fogja majd helyreállítani Isten az ő választott népét. Hogyan fogja őket visszavezetni majd a babiloni fogságból? Hogyan fogják újjáépíteni a Szent Várost, Jeruzsálemet és a templomot? De nem csak erről beszél, nem csak a városnak, a templomnak az újjáépítéséről beszél ebben a fejezetben, hanem valami nagyon fontosról, ami számunkra is jelentőségteljes, mégpedig arról, hogy Isten az ő kegyelmét kiterjeszti. Hogy nem csak az akkori választott népnek a tagjaira lesz érvényes Istennek a kegyelme, hanem a pogányokra is kiterjeszti Isten. Minden népre kiterjeszti üdvösséget hozó kegyelmét. Éppen ezért, miközben hívja a népet, hívja az egész teremtett világot is, hívja a földet és minden embert, a föld lakóit, gyertek és örüljetek, újongjatok az én kegyelmemnek.
örvendezzetek helyreállító üdvösséget hozó akaratomnak. Így beszél az élő Isten az ő népéhez, így erősíti, így vigasztalja az ő népét. És azután elérkezünk ide a 14. vershez, amit fel is olvastam, amikor a nép szólal meg. A nép válaszol Istennek a bátorító szavaira. Hogyan válaszol? Elhagyott engem az Úr. Megfeledkezett rólam az Úr. A fogság vége már szemmel láthatóan közel került, nem sokára haza lehet menni. De ott van bennük a kétség. Ha Isten 70 évig hordozott minket, ha 70 évig fogsággal büntetett hűtlenségünk miatt, vajon hihetünk-e még neki? Vajon szerete még minket? Gondoljunk bele, mennyire fájdalmas lehet ez a kétség Isten atyai szívének. Az ő népének a vágya, amikor azt feltételezik, hogy elhagyta őket, hogy már nincs velük, hogy nem szereti őket. Erre mondja az Úr, hát megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások meg is feledkeznek rólad, de én nem feledkezem meg. Mert a tenyerembe véstelek, a markaimba metszettelek téged. Hogy lenne képes Isten elfeledkezni az övéiről. Arról a népről, akit ő teremtett, akit ő alkotott. Hallottuk a Bibliaolvasásban is, hányszor mondja, így szól az Úr, a te alkotód, a te formálód, Jákob, Izrael, én alkottalak, én formáltalak téged. Én adtam neked hazát, szülőföldet. Én vettelek körül az én áldásommal, testiekben és lelkiekben. Én védelmeztelek az ellenségek ellen. Ott voltam, a bástya voltam, ahová elrejtőzhettél. Én bánkódtam úgy, ahogy csak egy anya bánkódhat, amikor látja, hogy a gyermeke rossz útra tér. Úgy bánkódott Isten az ő népéért, és úgy bánkódik ma is Isten az övéért, ha azt látja, hogy eltávolodnak tőle. Mert amikor szabad akaratot adott Isten az embernek, akkor egy kockázatot vállalt. Akkor az is benne volt, hogy az ember ellenszegül annak a szeretetnek, amivel Isten hozzáfordul. Hogy képes lesz ellenállni, hogy képes lesz megtagadni ezt a szeretetet. És ugyanezt történt akkor is, amikor kiválasztotta Izraelt minden nép közül. Azt mondja Isten, nem azért választotta őket, mert olyan nagy nép lettek volna, vagy mert minden népnél kiválóbbak lettek volna. Sőt, kisebbek voltak sok népnél, de annyira szerette őket az Úr, az ő választott népét, hogy őket választotta. És Istennek ma is vannak választottai, mindannyiunkat megszólít, mint választottait, és szeretetével hív bennünket. Hív önmagához. Soha senki nem okozott annyi fájdalmat Istennek, mint az ember. Soha senki nem okozott annyi fájdalmat Istennek, mint az ő saját választottai. Mert ahogyan az ember szereti az ő gyermekét, úgy Isten is gyermekeiként tekint az ő kiválasztottaira. És mindazok ellenére, hogy néha visszaélnek Isten gyermekei az ő szeretetével, tudjuk azt, hogy nem szűnik meg ez a szeretet. Tudjuk azt, hogy bármi is történjen, nem múlik el ez a szeretet. Nem lehet kiesni Istennek a szeretetéből az ő gyermekei számára. Ahogyan egy csecsemő ki van szolgáltatva az ő édesanyja gondoskodásának,
Ugyanúgy vagyunk mi is Isten gondoskodásának kiszolgáltatva. Vagyis rászorulunk Isten szeretetére, Isten kegyelmére, gondviselésére. És az, ami most természetesnek tűnik, hogy megvan, az mind az ő szeretetéből van, mind az ő gondviseléséből származik. Lehet, hogy volt olyan a te életedben is, hogy azt mondtad, Isten megfeledkezett én rólam. Hátat fordított nekem. Nem szeret engem többé Isten. Ha szeret, akkor miért fenyít? Miért ad próbákat? Arról beszél az igében Isten, hogy nemhogy nem feledkezik meg, hanem annál sokkal többet tesz. Belevési, belemetszi az ő markába választottai nevét. Jelképesen, hogy amikor felemeli az ő kezét, akkor ott legyen az ő kezében, a markában az ő választottjának a neve. És valahányszor ránéz az ő kezére, eszébe jusson. Bizony ő az én választottam. Elhiszed-e azt, hogy a te neved is ott van, Isten tenyerére metszve? Húsvétkor hallhattuk, hogy amikor Jézus Krisztus feltámadt, megjelent az ő tanítványainak, és az első dolog, amit tesz, az az volt, hogy megmutatja az ő kezeit, megmutatja a sebeket a kezén és az oldalán. Ezek a sebek pedig örökre ott maradtak a feltámadott Jézus testén. Amikor rájuk néz, mindig Reánk emlékezik. Reánk, akiket szeret, akik az övéi vagyunk. És amikor közben jár Jézus Krisztus az atyánál, akkor azokat a sebeket mutatja meg, amelyeket érettünk kapott. Ha maga Krisztus így tesz, ha érettünk, így jár közben az atyánál, hadd emlékeztessen minket is arra, hogy szüntelenül közben járjunk a gyermekeinkért, az unokákért, mert ez bármikor és bárhol megtehetjük. És van, amikor ez a legtöbb, amit megtehetünk. A legnagyobb biztosíték a gyermekünk számára, a jövőjére nézve, ha ott tudhatjuk Istennek a tenyerében a nevét, ha ott lehet ő is belevésve, belemetszve ebbe a szeretetbe. Amen. Keresztelésre készülve énekeljük 255. énekünket. 255. énekünk első verse így kezdődik. Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk.

Úr Jézus Krisztusnak, kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájan.

0: Hírek.
1: Rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. Csökkenőben az AUR előnye. Látványosan csökken a lakossági áramfogyasztás. A földközi-tengeri turizmus profitál leginkább a közel-keleti háborúból. Trump fokozná az amerikai-kínai együttműködést. Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. Most következzenek a részletek. Bár még mindig a Románok Egyesülésért Szövetség a legnagyobb támogatottságú párt, fölénye csökkenőben van, derül ki a KURSZ legfrissebb közvéleménykutatásából. A csütörtökön este ismertetett felmérés szerint a szélsőjobboldali párt jelenleg 32%-on áll.

0: áll, miközben néhány hónapja több közvélemény kutató is közelebb mérte a 40%-hoz, mint a 35%-hoz. A kormányból 3 hete kilépett, majd azt az AUR segítségével bizalmatlansági indítvánnyal megbuktató szociáldemokrata párt viszont feljött, jelenleg 24%-kal a második. A harmadik az ügyvívő miniszterelnököt adó Nemzeti Liberális Pártnak 20%-os támogatottsága, míg a Mentsétek meg Romániát szövetség 10%-on áll. Az RMD ezt az 5%-os bejutási küszöbön mérték. Meglepetés ugyanakkor, hogy a Fogyasztóvédelmi Hatóság korrupciós ügyletek miatt néhány hónapja menesztett volt vezetője, korábbi bukaresti kerületi polgármester által alapított Románia megreformálásáért nacionalista párt a felmérés szerint 4%-on, tehát a parlamentbe jutás közelében áll. Az első negyed évben 14.369,5 millió kilovattóra villanyáramot termeltünk, 8,8%-kal többet, mint 2025 azonos időszakában, közölte az Országos Statisztikai Intézet. Főleg a vízerőművek táltosodtak meg, 38,3%-kal több elektromos energiát állítottak elő, mint egy évvel korábban. Nőtt a szélerőművek és a napelemparkok termelése is 18, illetve 10,7%-kal. A gáz és a széntüzelésű erőművek termelése egyaránt 3%-kal csökkent. Az ipari fogyasztás stagnált, 0,1%-kal volt kisebb, mint egy évvel korábban. A közvilágítás 5,3%-kal több villanyáramot használt, ellenben a lakosság 9,2%-kal kevesebbet. A lakossági fogyasztás látványos csökkenéséhez az áram drágulása kiváltotta takarékoskodás épp úgy hozzájárulhatott, mint a prosumerek számának dinamikus növekedése. Április végén a termelőfogyasztók száma már 300 ezer körül volt. A napelemeik beépített összteljesítménye pedig megközelítette a 3400 megawattot. A közel-keleti térség helyett a turisták főleg Spanyolországba, Görögországba és Olaszországba utaznak. Átírja a nyaralási terveket a közel-keleti háború, számolt be az Economedia.ro. A temesvári nemzetközi repülőtér illetékesei arról számoltak be, hogy a háborús helyzet a Perzsa-öböl térségébe repülő járatok felfüggesztése miatt sokan voltak kénytelenek más úti célt választani, aminek a fő haszonélvezői Görögország, Spanyolország és Olaszország. Hasonló tendenciát észleltek a Wizz Air munkatársai is. A román utasok részéről erőteljes keresletet tapasztalunk a kikapcsolódási célpontok irányában. Ennek a hatására indítottunk új járatokat, amilyen a Bukarest és Kefalónia közötti, közölte a Fapados légitársaság. Érezhetően nőtt a kereslet a Kanári-szigetek, Portugália és a spanyol tengerparti városok iránt, mindez egybevág az utazási irodák tapasztalataival. Az amerikai-kínai kapcsolata a mai világ legfontosabb kétoldalú kapcsolata, ezért a két országnak fokoznia kell az együttműködést egy jobb jövő megteremtése érdekében. Jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Pekingben a tiszteletére adott díszvacsorán. Trump megköszönte Xi Jinping kínai elnök vendégszeretetét és közölte, látogatása fontos állomás, a két fél pozitív és építő jellegű tárgyalásokat folytatott, számol be az MTI. Hozzátette, az amerikai és a kínai nép között kölcsönös tisztelet és megbecsülés van, kapcsolatuk pedig hosszú múltra tekint vissza. Egyetértés volt az amerikai és a kínai elnök között a hormuzi szoros szabad átjárhatóságának szükségességét és Irán atomfegyver programját illetően, nyilatkozta Marco Rubio, amerikai külügyminiszter csütörtökön. A miniszter Donald Trump és Xi Jinping csütörtökön tartott első megbeszélését értékelve az NBC News televíziónak adott interjúban egyben azt sürgette, hogy azon országok is csatlakozzanak az amerikai erőfeszítéshez a fontos hajózási útvonal megnyitása érdekében, amelyek sokkal nagyobb károkat szenvednek a zárlat miatt, mint az Egyesült Államok. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 20 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 44 bani és 100 magyar forint 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma borongós időre számíthatunk. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 6 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Jó hírovatunk következik, a mai napra kiválasztott két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Gyertek, csatlakozzunk az Úrhoz örök szövetséggel, amely nem megy feledésbe. Jeremiás próféta könyvének 50. részének 5. verse.

0: Éppen ezért teljes igyekezettel törekedjetek arra, hogy hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Péter apostol második levelének első részének 5-től 7-ig terjedő versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten hozzánk intézett üzenete Nagy József, a Magyarországi Nyíregyháza, Örökösföldi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szól hozzánk, a Pálapostól a romabeliekhez írt levele 8. fejezetének a 31-től 39-ig terjedő versei alatt.

alapján. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Ikrek beszélgetése című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagy József vagyok, a Nyíregyháza Örökösföldi Református Egyházközség lelki pásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 8. fejezetéből olvasok, a 31. verstől a 39. versig. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás? Üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség? Vagy veszedelem, vagy fegyver? Amint megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágói juhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Hallottál már a kovalens kötésről? És különféle oldható és oldhatatlan kötésekről? És hallottál-e arról, hogy valaki fogadalmat tesz, hogy összeköti az életét egy másik emberrel? A munkahelyeden vajon milyen kötéssel vagy? Végleges a szerződésed? Vagy csak határozott idejű? Ez a világ, amiben élünk, tele van a kapcsolódás különféle formáival. Vannak nagyon tartós kötések, amikben az anyagok úgy olvadnak egymásba, hogy szétválaszthatatlanul egyek lesznek. Máskor meg éppen az a lényeg, hogy meghatározott időre legyen kapcsolat, de ha a szükség úgy hozza, lehessen feloldani a köteléket. Az ember Istennel való kapcsolata egy nagyon különleges kötelék. Isten úgy teremtett minket, hogy ez a kötelék nagyon szoros volt. Az édenkerti leírás még úgy mutatja be az ember és Isten kapcsolatát, hogy azt hihetnénk, ezt soha semmi nem fogja megrontani. De nagyon jól tudjuk, saját tapasztalatunkból is tudjuk, hogy ez sajnos nem így van. A bűn megrontotta azt, ami tökéletesen jónak indult, és kihatása lett ennek az egész kapcsolati hálónkra. Legyen szó családi kötelékekről, a munkához való viszonyunkról, az egyházzal vagy a politikával való érintkezésünkről, mindenre kihatása van ennek a kapcsolatromlásnak. Jézus Krisztusban viszont Isten valami olyat adott nekünk, ami egy egészen más minőséget képvisel, mint az addig megszokott. Krisztusban az Isten úgy jön közel az emberhez, hogy nem az emberi erőre bízza a kapcsolatnak, a kötésnek az erejét, hanem Krisztus végtelen erejére. És ez csodálatos módon biztonságossá teheti az életünket. Nem kell aggódnunk, hogy vajon mikor és mi fogja az életünket újra próbára tenni, elragadni az Isten közelségéből. Mert Krisztus ragadott meg, és ő tart karjaiban bennünket. Ez pedig azt jelenti, hogy a legerősebb kötelékben, a legbiztonságosabb kapcsolatban vagyunk, mert az ő keze még a halálnál, a kárhozatnál is erősebb maradt, és ma is az. Ne bízz magadban, de bízz bátran Jézus Krisztusban, és akkor senki és semmi nem tudja az életedet elválasztani őtőle. Ez pedig az örök életet jelenti számodra.
Amen. Urunk, köszönjük, hogy körbevesz két kezed, hogy hatalmas karod vezet. Köszönjük, hogy a tenyeredbe írtad fel a nevünket. Köszönjük, hogy biztonságban van az életünk. Tegyél minket is hűségessé, kérünk, veled és egymással való kapcsolatainkban, hogy ne sodorjon ide-oda az élet, hanem örök megmaradásunk legyen Krisztus Jézus által.

Az elmúlt percekben Isten üzenete, Nagy József, a Magyarországi Nyíregyháza örökösföldi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól rómabeliekhez írt levele 8. fejezetének 31-től 39-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából, az Ikrek beszélgetése című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak. Sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Pál apostol rómaiakhoz írt levele, 8. részének 38. és 39. verse. Az ikrek beszélgetése. Úgy történt, hogy ikrek fogantak az anyamében. Ahogyan növekedtek, úgy növekedett hálás örömük is. Hát nem nagyszerű, nem csodálatos, hogy élünk? Szólalt meg az egyik. Így kezdték világukat felfedezni. Amikor pedig felfedezték azt a bizonyos zsinort, amely anyjukhoz kötötte és táplálta őket, lelkendező örömben törtek ki. Milyen végtelen az anyánk szeretete, hogy saját életét osztja meg velünk. Így teltek a napok, a hetek, a hónapok. Aztán egyszer csak észrevették, hogy nagy változások történnek. Mit jelentsenek ezek a változások? Kérdezte egyikük. Ez azt jelenti, hogy hamarosan elhagyjuk majd ezt a csodálatos világot. Morfondírozott a másik. De én egyáltalán nem akarom elhagyni ezt a világot, csattant fel a másik. Én örökre itt szeretnék maradni. Hát nincs más választásunk, mennünk kell, felelte a testvére, és még kisebb bizonytalanul hozzátette. Talán mégis van élet a születés után. Ugyan már, hogy lehetne, ellenkezett a testvére. El fogjuk veszteni az éltető zsinort, és anélkül meg hogyan lehetne életben maradni. Meg aztán mások is voltak már előttünk itt, ebben a mélyben, azoknak is el kellett menniük, de egyikük sem tért vissza sohasem. Egyikük sem mondhatta meg, hogy valóban lenne élet ott, kinn is. Nem. Hamarosan közeledik a vég, hidd el. Egyre lehangoltabb lett, végül kifakadt. Ha a fogamzás a születéssel végződik, mi értelme van egyáltalán ennek a méhen belüli életnek? Teljesen értelmetlen az egész. Sőt, még az is lehet, hogy ez a bizonyos anya nem is létezik. De hát léteznie kell, ellenkezett a másik. Hogyan kerülhettünk volna különben ide, és maradhattunk volna életben eddig? Láttad te valaha is ezt az úgynevezett anyát? Esetleg csak a képzeletünk szülte. Mi találtuk ki, hogy jobban elviseljük ezt az életet itt. Így teltek utolsó napjaik az anyamében. Kétségek, kérdések, félelmek gyötörték őket. Aztán elérkezett a szülés ideje. Amikor az ikrek elhagyták eddigi világukat, szemük kinyillott, rácsodálkoztak az új világukra, és amit ott láttak, az minden képzeletüket messze felülmúlta.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, az Ikrek beszélgetése című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Turmezei Erzsébet, a harmadik. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, más csúg az ész. Valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy. Léptél százat. Valakiért még egyet kellene. De tested, véred, lázad, majd máskor nyugtat meg az ész. És a jog józanságra int. De egy szelíd hang azt súgja megint, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél. Joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved, az ész is azt súgja. Minek? De Krisztus nyomorog benne, és a szelíd hang halkan újra kérlel. Tedd meg, ha teheted, mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne. Lehet, elégnél hamar. Valóban esztelenség volna. De a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Mi van a nyuszi füle mögött? Nagy nyuszi országnak a kellős közepén, a szérűs kert szomszédságában áll a nyúl úrfiak állami elemi iskolája. Ebben az iskolában tanulják a nyúl úrfiak az olvasást meg a számolást. A számolást a káposztafejen, az olvasást a káposztaleveleken. Minden nap végighallgatják a nyuszi tanítóbácsi tanítását. Utána szép párosával hazaballagnak. Elől megy a legöregebb nyúl a hatodikból, utána sorra a kicsinyek. Ha valamelyik rosszul viselkedik, megcsípdesi a másik oldalát, vagy megrángatja a másik farkincáját, azt a tanító nyuszi bácsi másnap fülön fogja és megrázza. Vagy pedig ott marad bezárva az iskolában. Ilyenkor aztán egyedül mehet haza. Ez a bennmaradás rettenetes büntetés a nyuszira. A múltkor is történt egy ilyen eset a másodikban. Nyusz-nyusz Peti, a

0: Nyuszterinek, kijöntötte a tintáját a padra. Erre Nyuszteri olyat rántott Nyusz-Nyusz Peti bajuszán, hogy Peti megjajdult belé. A tanítóbácsi észrevette a verekedést. A vége? Peti egy órával később ballakhatott haza az előadásról. De jaj, mi történt! Ahogy a káposztás kertek felé ballag, észreveszi ám a csősz, hogy Nyusz-Nyusz Peti a számolást a káposzta fején gyakorolja. És csak hamar az olvasást is, mert bizony Nyusz-Nyusz Peti nekilátotta a leveleknek. No, nem csoda, nagyon megéhezett szegényke. Az iskolában bizony nem tartották káposztalevéllel, de még spenóttal se. Hát, amint mondom, a csősz bácsi észrevette éppen abban a pillanatban, mikor egy nagy-nagy levélnek az édes torzsáját falatozta. A csősz bácsi nagyot rikkantott Petire, s még a botját is nyomban odahajította, ahol Nyusz-Nyusz Peti falatozott. Szerencsére a bot Peti mellett suhant el, és Peti úgy vesd el magad, rohant ki a káposztáskertből. Rohant, amerre látott, neki egyenesen az erdőnek. Még ott is futott, futott, iszkolt a bokrok sűrűjében, a fák között befelé. Egyszer csak mi történik? Az egyik mogyoróbokor hirtelen megzőren Peti mellett, és eléje toppan egy nagy, ordas farkas. Petiben ebben a pillanatban megállt a lélegzet. Jaj nekem, sikoltja, jaj nekem, csak most az egyszer kegyelmez, apám, anyám, vár odahaza, már így is tele lehetnek rettegéssel, hogy ilyen későn térek haza az iskolából. És amikor a kertben falatoztál, felelte nyugodtan a farkas, akkor nem gondoltál arra, hogy aggódnak majd érted odahaza?
1: Jaj, de hogy nem gondoltam, de nagyon éhes voltam.
0: Hát, látod, mondta a farkas, nem tagadhatod, hogy neked is a gyomrod volt az első.
1: De én csak éppen megkóstoltam a káposztát, te pedig, jaj, nem ismerem kimondani se, mit akarsz velem?
0: Mondd csak bátran, megeszlek.
1: Igalmasz, kegyelmesz, csak most az egyszer, ha most az egyszer eleresztesz, elterjesztem minden ismerős nyuszi között a híredet, hogy milyen jó szívű vagy.
0: Köszönöm, felelte a farkas. Erre igazán nincs szükségem, és különben te olyan jó falatnak látszol.
1: Nem is vagyok jó falat, csak nem mondd ezt. A tanító bácsi mindig azzal szít, hogy azt mondja, te rossz csont.
0: Lehet, hogy a tanító bácsinak rossz csont vagy, de nekem... Ezt bízd csak rám.
1: Hát nem lehet, sehogy sem lehet, hogy megkegyelmez. Meghálálom, amivel óhajtod.
0: Nem kell a hálád, csak a pecsenyéd.
1: Látszik, hogy vadragadozó vagy, és hogy sohasem szoktál imádkozni. Minket a nyúliskolában erre is oktatnak.
0: És aztán hogyan megy az az imádság, ha már olyan nagyra vagy vele?
1: Hát úgy, hogy összetezed a két első lábadat, utána behunyod a szemedet is, és arra gondolsz, hogy mióta cselekedtél ezen a napon is, hogy cselekedetét érted, a Jóisten megáld-e vagy megbüntet.
0: Én sohasem szoktam imádkozni.
1: Hát akkor legalább most imádkozz, mielőtt engem megennél.
0: Na jó, nem bánom. Mondd csak, hogyan kell?
1: Hát először a lábadat, aztán lehunyod a szemedet, és gondolkodol.
0: A farkas összetette a két első lábát, lehunyta a szemét. Gondolkodott. És mire kinyitotta a szemét, mit képzeltek, mi történt? Hát, ha nem találjátok ki, megmondom. A kis Nyusz-Nyusz Peti régen otthon volt már, a nyuszi anyukánál és a nyuszi apukánál, és erősen fogadkozott, hogy soha többet nem kalandozik el a káposztás kertek felé, hanem jól viselkedik az iskolában, és rendesen megy hazafelé párosával, a többi állami, elemi nyuszistával együtt.

0: vegyél, na!
1: De hiába Timót, nem eszik a Tinót, megunta ezt Timót, és eladta.

amit kitaláltak.

Ha megkérdik tőlem, mi az, ami jó, elmondom, figyelj, csak néhány szó. Amit eléd tesz az élet, azt fogadd el, de senkitől semmit ne várj el. Tudod az örök, a hip-hop, a lelkesedés, csak te tudod, mit tesz, ez nem kérdés. A lelket kövesd, és semmi más, így lesz az

0: egészség politika istenség.
1: Pénzre konvertált betegség.
0: Környezet politika istenség.
1: Katasztrofális reménység.
0: Biztonság politika istenség.

A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.